0: programok is várják a látogatókat. A családoknak és az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Fezen Fesztivált. A székesfehérvári rendezvény indítja a nyári szezont. Idén 3 napos lesz a rendezvény, ahol újdonságként közéleti témákról beszélgetnek, többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. Cserpolkovics András polgármester azt mondta, hogy az önkormányzat soha nem szólt bele sem a tartalomba, sem az időpontba, de anyagilag támogatta mind közösségi programot, mert szüksége van a Fezen Fesztiválra a városnak. A 3 napos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lépnek. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Molnos Pétert köszöntöm nagy szeretettel, mindig jó újra látni.
2: Én is köszöntöm.
1: És nem csak azért, mert mindig a hónod alatt érkezel valami ajándékkal, mert egyébként általában így szoktál idejönni a stúdióba, el sem merem mondani a hallgatóknak, hogy én milyen ajándékokat kapok tőled mindig.
2: Hát igyekszem.
1: A galériától persze is innen üdv nekik. Na tehát ezek csoda dolgok, igaz 4 kiló.
2: Hát pont a testmozgásról beszéltünk, így lehet összekötni a tudományt, tehát egészséges életmóddal, vastag könyveket csinálunk, és azzal akkor lehet súlyzózni is.
1: Na, fogok is vele, de azért, mert sokat fogom olvasgatni. Ugye mi itt ebben a műsorban kifejezetten helyi témákra szakosodtunk, imádjuk Budapestet mindannyian, imádjuk a fővárost, és hát pont ez a címe ennek a rendkívüli gyűjteménynek. Ez hány év munkája, azzal kezdjük?
2: Hát én ilyenkor mindig nem tudom, hogy mit mondjak, mert ugye mindenki azt szereti hallani, hogyha 10-15 év, volt olyan könyvem, amivel 15 évet foglalkoztam, az igaz az, hogy körülbelül 1 év. De ezt csak úgy lehetett megvalósítani, hogy ezt nem én írtam. 4 vagy 3 vagy 4 tanulmányt én írtam, de nagyon-nagyon jó művészettörténészeket kértem föl, hogy segítsenek nekem. Nyilván egy ilyen téma olyan szertágazó, hogy egy tudós vagy egy művészettörténész ez nem is tudja átfogni. Úgyhogy az adott területek legjobbjaival sikerült együtt dolgozni, és tényleg fantasztikus anyag jött össze. Én alapvetően nem nagyon szeretek szerkeszteni, de itt olyan tanulmányok érkeztek be, hogy mindegyik egy reveláló felismerés volt, meg olyan újdonságokat tudtam meg belőle, amit korábban nem is sejtettem.
1: Magáról a városról?
2: A városról, a művészekről, akik a várost festették. Tehát tényleg csak a legjobbakat tudom mondani, a 19. század a Sármány Ilona foglalkozik a kötetben, összehasonlítja Bécs és Budapest festőit, tehát hogy hogyan fordultak a monarchia fővárosához Bécshez és Budapesthez az egyes festők.
1: És hogyan ez dióhéjban itt el lehet a hallgatóknak mondani?
2: Persze. Ilyenkor mindig arra szoktam gondolni, hogy 1913-ban megjelent egy cikk, már nem is tudom melyik magyar napilapban, és azon szomorkodik a szerző, hogy mennyire nem foglalkoznak a magyar festők Budapesttel, hogy miért van az, hogy a külföldiek felismerik a főváros szépségét, a magyar polgárok elmennek mellette, mindig a rosszat látják, és ezért, mivel a magyar festők magyar piacra dolgoznak, nem nagyon festenek Budapestet ábrázoló képeket. Ennek ellenére, illetve ezt érezve már a 19. század végén a hatóságok is, Pest-Buda törvényhatósága is felismerte, hogy valamivel serkenteni kell azt, hogy legyenek budapesti képek, ugyanúgy, ahogy Párizst, Bécset, München folyamatosan festik a festők, szülessenek igazi Pest-Budát ábrázoló festmények. Kiírtak egy pályázatot, azon rengeteg festő indult, és a könyvbe is legalább 60-80 olyan kép szerepel, ami ekkor készült, egy 85-ös pályázat kapcsán, Sike Danc Albert, Nádler Róbert, és az összes tulajdonképpen 10. századi elismert festő ebben a pályázatban rávetette magát Budapest részleteire, és nagyon ezeknél sokszor fotóalapról készült, tehát nagyon valósághű Budapest képeket látunk, de ami miatt szerintem mindenki szereti ezeket nézegetni, hogy ez igazi időutazás. Tehát meg lehet nézni azt, hogy hogy néz ki ma az a hely, és vissza lehet utazni 150 évet gyakorlatilag.
1: Igen,
2: az időben.
1: Óriási. Hát ezt meg mindenki imádja.
2: Így van, és egyébként erre csináltunk is egy kis filmet a kiállításon.
1: Mert hogy az is van, még erről nem beszéltünk.
2: Így van, a Kizeb a galériában csütörtök este nyílik, és a fiamat kértem meg, Misit, hogy csináljon egy olyan AI alapú Google Earth-ös videót, hogy tulajdonképpen egy időutazás, hogy ellátogatunk arra a helyre, megnézzük, hogy hogy néz ki most, és egy ilyen AI átmenettel átalakul a festményi, úgyhogy mindenki ezeket majd megnézheti a csütörtökön 6 órakor nyíló kiállításban.
1: Most szerda van, amikor beszélgetünk, legalábbis ami a főműsort illeti itt a Sláger FM-en, aki pedig az ismétléseket hallgatja, akkor azt tudja, hogy egyébként 11-től.
2: Így van.
1: Nyit, és meddig látható a kiállítás?
2: Körülbelül másfél hónapig lesz, de hát mindig ilyenkor valamennyire alkalmazkodunk a nézői elvárásokhoz.
1: Tehát mondjuk, mit tudom én, még július vége?
2: Július végéig biztos nyitva lesz, azt gondolom.
1: Oké. Mennyi minden van most ott kiállítva, és hány helység?
2: Hát ez a könyv, ez, ahogy láttad, meg mondtad is, hogy 564 oldal van, mert 550 festmény és grafikának a reprodukciója. Ennyit nem tudunk kiállítani. Uh-huh. Nincs ma Magyarországon olyan múzeum vagy galéria, ahol ennyit be lehetne mutatni, de 91 néhány kép kikerült a falakra, már mondhatom múlt időben is, mert az elmúlt egy hétben ezen dolgoztunk, hogy uh-huh. ez megvalósuljon. Tehát 90 kép, és gyakorlatilag teljes áttekintést ad a könyvről, mert van 19. századi terem, és egészen elnyúlik az időintervallum 1970-es, 80-as évekig. Az egyik legszebb terem az utolsó, ahol Mácsai István és Cene Béla alkotásai kerülnek ki, és külön öröm nekem, hogy a csütörtöki megnyitóra eljön Mácsai Pál is, úgyhogy fogunk uh-huh. vele beszélgetni az édesapja Budapest festményeiről.
1: Izgalmas.
2: Nagyon várom.
1: Nem nagyon szoktunk ilyen beszélgetést hallani vele.
2: Nem, én nagyon, nagyon jó telefonbeszélgetést folytattam a Pállal, és mondta, hogy soha nem nyit meg kiállítás megnyitót, de nagyon szívesen beszélget. Uh-huh. Úgyhogy ez egy olyan műfaj lesz, amit még én sem próbáltam. Nem is nagyon tudunk rá felkészülni, mert külföldön van, és utána meg forgat, de pont ezért, mert hogy még nem csináltam, kifejezetten várom ezt az alkalmat.
1: Ilyenkor, amikor te elkészülsz egy könyvvel, azt is várod, hogy az kikerüljön a nyomdából?
2: Persze.
1: Tehát például egy ilyen könyvnek, amit tényleg nehéz elmagyarázni, majd kit, a fényképen láthatják a közös fotónkon kint a közösségi oldalon, de hát azért ezt meg kellene fogni ahhoz, hogy átérezzék. Egyébként, ha bemennek a kiállításot, megtekinthetik a könyvet is, ugye?
2: Megtekinthetik, meg is vásárolhatják.
1: Meg is vásárolhatják, oké. Okay. Szóval, ha látják ezt a monumentális, azt mondtad, amikor megjöttél, hogy ez a maximum, amit egy nyomda ki tud.
2: Amennyire
1: könyvként.
2: Tudom, ezt kötés biztosan, ez a legnagyobb oldalszám, 564 oldal, amit be lehet kötni, lehet próbálkozni nagyobbal is, de az rövid.
1: De ez nem fog szétesni, az a lényeg. Ez nagyon a kötés biztosság. Oké, okay. Szóval mennyi idő az, amíg a nyomdába elkészül egy ilyen mű?
2: Hát, ez példányszámtól függ, ez szerencsére nem csak magyarul, hanem angolul is megjelent, angolul is ki kellett nyomtatni, tehát nyomda, kötészet együtt az körülbelül egy hónap, aha. amíg ez megvalósul.
1: Hát és arról megbeszéltünk, hogy mennyi ideig tartott a kutatómunka.
2: Így van.
1: Miért nem szeret szerkeszteni? Azt mondtad, hogy az kevésbé.
2: Nagyon nagy alázat kell a szerkesztéshez. Azt vettem észre, hogy amikor én megkapok egy szöveget, ez nem a mostani munkára érthető, értem, hanem egy korábbira. Nagyon sokszor a más szövegébe is azt próbálom megvalósítani, amit én szerettem volna. Igazán jó szerkesztő, az elengedi ezt a dolgot. Azt mondja, hogy ő persze a tényeket, a stílust valamennyire kordában tartja, de nem akarja a témát úgy feldolgozni, mint saját maga. Tehát bennem mindig van egy ilyen késztetés, és ez extra munkát jelent. Uh-huh. Tehát nem is azt mondom, hogy nem vagyok, nem szeretek, nem vagyok igazán jó szerkesztő. Tehát ez egy másfajta tudást igényel. Így van.
1: A hivatás az hasonló, de mégiscsak más.
2: Igen, tehát ismerek olyat, aki ebbe fantasztikus, nagyon, például a Markója Csilla, művészettörténész, neki van ahhoz alázata, hogy elfogadja a mások stílusát, és viszont nagyon precízen, nagyon pontosan számon kéri az objektív hiányosságokat.
1: Uh-huh. Ugye te, Péter, itt élsz Budapesten, amióta ez a munka elvégződött, azóta másként tekintesz a fővárosra?
2: Abszolút. Én elég régóta úgy tekintek rá, nekem van egy régi álmom, és lehet, hogy már soha nem fog megvalósulni, bár a technika most már, meg a programozás ez már alkalmas, hogy az ember úgy járjon Budapesten, a telefonján, uh-huh. hogyha leáll valahol, a saját telefonja jelzi, hogy itt született, vagy a közelben született egy kép, ekkor, és ezt rögtön meg is nézheti. Tehát, hogy valahogy úgy járni a főváros utcáin, hogy benned van az a múlt, ami elvezetett oda, ahol most vagy, és uh-huh. adott esetben, hogyha ott vagy a Calvin téren, akkor megnézheted a Molnár József által festett festményt, amin ott van a Calvin tér mögött a Magyar Nemzeti Múzeum épületével, vagy ott van a Rudolf által ugyanitt festett látkép, és így valahogy egy kicsit elcsépelt szó volt az utóbbi pár évben, vagy egy évtizedben az identitás, de azt hiszem, hogy akkor nem vezet ez bajhoz, hogyha nagyon sok identitása van az embernek. Tehát uh-huh. identitása van, mint magyar, identitása van, mint budapesti, identitása van, mint a adott kerületben, ahol lakik, és hogy ennek a létrehozásához például egy ilyen telefonos applikáció, meg egy ilyen könyv és egy ilyen kiállítás szerintem nagyon sokat hozzá tud adni.
1: Amikor elkészül a mű, ugye most már azon túl vagyunk, hogy kijött a nyomdából, akkor megvan még benned az a büszkeség érzet, ami az elsőknél?
2: Nincs. Már? Ezt nagyon bánom. Tehát, hogy...
1: Tehát rutinná vált?
2: Azt nem mondom, hogy rutinná vált, tehát a munkának bizonyos szakaszaiban előjön annak az amata, ami régen volt, de régen minden jobb volt, ahogy szokták mondani. Tehát amikor az ember már megcsinálja, mit tudom én most nem említi, 20. könyvet, akkor az nem tud akkora örömet okozni sajnos, mint az elején. Tehát, hogy az elején ebben benne van minden, hogy mennyire várja az ember az elismeréseket, és most... Ez már nincs annyira.
1: Na most ezt csak értsék jól a hallgatók, ez egyáltalán nem egy ördögtől való dolog.
2: Persze, hát ezt gondolom majdnem mindenkiben.
1: Hát hogy ne, pont ha valaki, akkor én ezt abszolút át tudom érezni, de ezt én mindig egy fennköltebb, meg magasabb rendű dolognak tartottam, amit te csinálsz művészettörténészként.
2: Vannak ennek olyan pontjai, amikor visszajön ez az érzés, például a tárlatvezetések alkalmából. Tehát, hogy az írói munka az egy magányos meló, tehát az ember ott ül mondjuk a levéltárba, a könyvtárba, otthon ír, az is nagyon élvezetes, de ugye abban benne van az effekt, hogy úgy dolgozol, hogy semmiféle visszajelzés nincs.
1: Igen.
2: És ugye ezt igazából a visszajelzés részét akkor kapja meg, amikor kiáll 100-150 ember elé tárlatvezetéskor, és látja, hogy amit mond, az hat, és utána oda jönnek gratulálni, az persze abszolút jól esik, és egyébként erre jó a közösségi média, amit az utóbbi években fedeztem föl, hogy az ember be tud gyűjteni sikerélményeket, azon túl, hogy közben azt is érzi, hogy jót tesz, mert én nem is tudom, talán veled beszéltünk pont a múltkor erről, hogy mindenki sok rosszat mond a közösségi médiáról, és valóban olyan tartalmak vannak, amik hát nem éppen építik az elmét meg a társadalmat, de ugye ez ellen egyet tudunk tenni, hogy mi magunk megpróbálunk hát igazi tartalmat föltenni, úgyhogy én ezt tudatosan elkezdtem pár évvel ezelőtt, csodálkoznak is mindig, hogy nekem hogy jut időm erre, azért, mert ezt fontosnak tartom, plusz az önző cél az, hogy abból bejön olyan mennyiségű sikerélmény, ami tovább tud lendíteni, hogy az ember egy kicsit megunja azt, amit csinál.
1: Figyelj, ezzel is abszolút egyet értek nagyon is, hiszen annak idején még a bulvárban is mindig azt mondtam az igazi művészeknek, mert akik ugye morogtak, hogy hát ők nem fognak celebek között szerepelni. Mondtam, hogy oké, de ezt veszik a legtöbben, ezt olvassák a legtöbben, a tömeg ott van. Ha mindenki azt mondja a nagy művészek közül, hogy nem, akkor nem lesz benne normális tartalom. Tehát valahogy ezt el kell kezdeni.
2: A lényeg az arányérzék szerintem. Igen. Tehát, hogy a legkönnyebb azt mondani, hogy nem, és semmit sem, meg azt is könnyű mondani, hogy benne vagyok mindenbe. Szerintem az igaz, hogy az, hogy tudja az ember, hogy hova adja a nevét, és hogy hogyan. Abszolút. Tehát én is a mondani valómat nagyon sokszor tudatosan formálom olyanra, hogy egy olyan engedményt teszek, ami behoz lehet, hogy 15-20%-kal több olvasót vagy nézőt, nem csorbítja a tudományosságot, de egyszerűen nekünk meg kell tenni, mert hogy azért végül is, amit mi csinálunk, annak is a lényege a hatás. Tehát, hogyha nincs hatás, akkor
1: megette az egészet.
2: Akkor nem nagyon van értelme
1: abszolút,
2: az egésznek.
1: Abszolút. Ebben a másfél hónapban, amíg a kiállítás lesz, addig hányszor fogsz tárlatvezetést tartani?
2: Hát most egy kicsit elmegyek pihenni egy hétre, de utána szerintem hetente kétszer-háromszor biztos.
1: Na, szóval, tehát akkor leszel
2: a szokásos tempóban,
1: veled
2: igen.
1: Szeretne találkozni, meg a kulisszatitkokról megtudni.
2: Lesznek.
1: Mindenfajta érdekességet, akkor ott ezt megtudhatj. Meddig tart általában egy ilyen tárlatvezetés?
2: Hát ez egy olyan egy óra. Uh-huh. Én azt vettem észre,
1: kérdeznek?
2: Hogy a végén kérdeznek, egy óra az, amíg én beszélek, és akkor utána persze mindig felajánlom, hogy bárki kérdezhet, és szoktak lenni kérdések, sőt olyan is van, hogy amikor már úgymond lezajlott a tárlatvezetés, akkor még mindenki, vagy sokan oda jönnek, hogy a nagymama lakásában van egy ilyen kép, akkor neki van egy olyan kép, akkor rögtön egy kis festmény meghatározási kurzus indul, meg utána e-mail csere, tehát
1: de egyébként őszintén ezekből a nekünk van otthon valami, vagy találtam a padláson valamit,
2: van. Ritkán, de van, de általában olyan kezekben vannak a jelentős műtárgyak, akik eleve tudják, hogy miük van, mert hogy annál marad meg, aki megbecsüli, az ilyen egyszerű.
1: Na, a Budapest című giga extra, de csoda kiadvány, akkor összesen hány művészettörténész munkája?
2: 8 művészettörténész, és mondom, fantasztikusak, tehát hogyha több idő lenne, akkor mindegyikről beszélnék, minden tanulmányról, tehát hogy van például a Csáki Tamásnak egy fiatal művészettörténész, akit én már a pályája kezdetétől figyelek, mert akkor láttam a zseni. és írta Vágó Józsefről egy tanulmányt. Vágó József volt az, aki a 30-as évek közepén megálmodta a modern Budapestet, és csinált egy ilyen ideál városterv sorozatot, ki is állította akkor 3 kiállításon, és ilyen nagyméretű, 1 méteres akvarelleken megfestette a jövő Budapestjét. Jellemző módon mindegyik elveszett, viszont van róluk fotó. És ezeket a fotókat megénekelte ő ebbe a tanulmányba, és én meg megkértem Misi fiamat, hogy az AI segítségével teremtse újra ezeket színesbe, tehát hogy milyen lehetett akvarelbe, meg csináljon olyan változatokat, mintha egy 30-as évekbeli filmet látnánk, tehát hiperrealista stílusba. Tehát most először gyakorlatilag zsigeri módon beleélhetjük magunkat, hogy milyen lett volna Budapest, hogyha a Vágó József terve, aki egyébként egy világhírű építész volt, aha, népszövetségi palotát ő tervezte, utána Amerikába csinált karriert. Nagyon érdekes, mert erről csináltam egy posztot a közösségi médiában, és nagyon ellentétes vélemények születtek.
1: Szerintem azt olvastam is.
2: Valakinek rettenetesen tetszik, hogy végre Art Deco Budapest lehetett volna, és valaki, a többség egyébként érdekes módon azt mondja, hogy sokkal jobb, hogy nem valósult meg, mert azok a patinás 19. századi épületek a közízlésbe jobban beleilleszkednek.
1: Uh-huh. Na van itt egy játék, képzeld el, hogy mindig, amikor valaki könyvvel érkezik, akkor kinyitom csak úgy találomra, aztán meglátjuk, hogy nyílik ki. Azért az megvan, hogy ennyi lap közül, vagy oldal közül pont a tiéd. Titokzatos városképek, egyébként tényleg nagyon izgalmas Budapestet a festők szemével is nézni. Majd mesélj, de hát tulajdonképpen eddig is erről meséltél. A másik Ferenc József koronázási kardvágása a Pesti Duna parton. Ez volt 1867.
2: Így van, tehát volt egy olyan szándékom is, hogy Budapestet ne csak mint egy a festőknek egy motivum témakatalógus mutassam be, uh-huh, hanem mint a történelem kulisszáját. Tehát azért itt, igen, végül a Magyarország 19.-20. századi történelme az ezeken a festményeken megelevenedik, és vannak olyan képek, amelyek kifejezetten egy-egy fontos történelmi eseményt ábrázolnak. Úgyhogy ilyen szempontból végigmegy a könyvön egy ilyen vonulat, a Ferenc József bevonulása, akkor a megkoronázása, akkor vannak természetesen egy viszonylag hosszú része a Budapest pusztulásáról, mert azért sokszor elfelejtjük, de Európa egyik, ha nem a legtöbbet pusztult, vagy háborúk, vagy ostromok során elpusztított, igen, városa volt, és az 1945-ös hídfelrobbantásokról is van egy külön rész sok festménnyel, úgyhogy ez nem csak egy várostörténeti, hanem Magyarország történeti könyv is.
1: És ugye nagyon gyakran ráfogják bizonyos alkotásokra, hogy kordokumentum, de azt gondolom, hogy ez aztán tényleg az nagy betűnek.
2: Én nekem egyébként valóban már ilyet is hallottam az egyik könyvemmel kapcsolatban, hogy ez a festő nem is annyira lényeges, mert inkább a color locale, meg a kordokumentum jellege fontos, például, aha, Batthyány Gyulának, hogy megidéz egy kort, de igazán mély művészi értéke nincsen. Most magyarán szóval ezt hülyeségnek tartom, uh-huh, mert egy mű hatásmechanizmusában nagyon is beleszámít, és nem lehet leválasztani a nosztalgia faktort, azt, hogy visszarepít egy bizonyos korba, tehát ez ugyanúgy a művész, ez egy tudás. Uh-huh. Tehát egyébként a Czerny Béla ebbe volt óriási, hogy az ő, hogy nagyon ritka az, amikor egy ember a saját korában, a saját életében meg tudja mondani azt, hogy 50 év múlva mi fogja visszahozni azt a kort.
1: És megmondta.
2: És ő azokat fel is ismert, és, igen, azokat festette meg, igen, hogy pedig az csak egy egyszerű kávéfőző, ez a kotyogós, igen, de mégis ma valamiért az emberek meglátják, akkor az orrukba érzik, abszolút, a kávéillatot, és, abszolút, visszaröpülnek a régi.
1: Na de ebben az
2: években.
1: 560 oldalon nagyon sok ilyen lesz.
2: Így igaz.
1: Amire rá érzünk, ráismerünk, és tényleg, ahogy hallgatlak, meg így rakom össze a mozaikokat, azért ez, persze ők is megfestették, és ott van, évszázadok óta megmaradt, de ha te ezt nem építed művészettörténészként, hídépítőként, ilyen szorgalmasan meg alázattal, akkor nem marad meg így, és nem jut át a mostani, akár a fiatalokhoz is.
2: Volt egy ilyen szándékom, mert hogy születtek Budapestről könyvek, de valahogy egyiket se éreztem olyannak, amit úgy odaadnék egy, ugye volt ez a híres, hogy egy marslakónak, vagy egy külföldinek, uh-huh, hogy na itt van Budapest a festők szemével, ami, igen, a kötetnek a, igen, címe, hogy tényleg ebbe, én nem azt mondom, hogy minden benne van, de egy olyan töménység, egy olyan dózis, amivel úgy el lehet hetekre, hónapokra, évekre lenni. Egyébként ez hozzáteszem, hogy pont azért, mert a közösségi médián én elég korán meghirdettem, hogy küldjenek Budapestet ábrázoló képeket, teljesen napi élmény, hogy még ez is a töredéke. Tehát, hogy azon gondolkodunk éppen, hogy talán kéne ennek egy sorozatot, tehát sorozatindítóként tekinteni erre a könyvre, mert például a szocializmus évtizedeiben annyi jópofa, ilyen koridéző műalkotás született, hogy nyugodtan egy újabb kötet kitelne belőle.
1: Van még a kommuníció.
2: Lesz.
1: Oké. Okay. No, ha már annyit emlegetted a közösségi felületeket, hol érünk el téged? Hol olvashatjuk a
2: írásaidat? Hát én a Facebookon, mondom, elég régóta aktívkodok.
1: Molnos Péterként
2: találunk meg? Molnos Péterként, persze, és
1: Kizelbach oldalán is.
2: Ott is, de ezek a napi tartalmak, ezek ez általában ott szoktak lenni, és én csináltam, vagy csinálok a fiammal mindenféle ilyen ismeretterjesztő videókat is, de most nyilván az elkövetkezendő hetek, az elkövetkezendő egy hónap biztos, hogy Budapest nevében fog, vagy Budapesttel fog telni. Úgyhogy akit ez a téma érdekel, nagyon sokakat érdekel, tehát hihetetlen, hát, ekkora érdeklődés még nem volt. Ugye nagyon sok ilyen Facebook csoport, valami a Budapest történet, a kerületek történet, ezek mind megkerestek most, úgyhogy szerintem lesz dolgom elég az elkövetkezendő hetekben.
1: Követünk mindenképp, és ott leszünk a Kizelbach galériában a következő másfél hónapban a kiállításon is. Hát vigyázz magadra, meg sok ilyet kívánok még neked. Köszönöm nekünk, szépen. Az nekünk lesz a legjobb. Molnos Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, figyelmükkel viszonozzák. Hol itt, hol ott, mindenfajta fórumon. Na, és megyünk tovább, kedves hallgatóink, jön a második rész. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéged, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Sirox Martini nagyon régóta hatással van.
2: Erre a bizonyos buongiorno, sziasztok.
1: Kulturális életre, ugye? Hogy mondtad, majdnem 40 éve?
2: 37 év, igen.
1: Szívből gratulálok.
2: Nagyon
1: szépen. És örülök neked, még nem találkoztunk itt az éterben. Milyen jó, hogy most végre megtörténik egyszer.
2: Hát, mindig van egy első alkalom azért, hogy minden van.
1: Abszolút. Ezek fontos mérföldkövek.
2: Én hallottam rólad, szóval
1: ja, én is hallottam rólad, olvastam is sok mindent, meg hallgattam veled kapcsolatban, és most meg is tudunk nézni téged. Nem is akárhol fogsz fellépni.
2: Igen.
1: Emiatt találkoztunk most.
2: Igen, pontosan. Augusztus 22. megismételjünk egy olasz koncert, ez már másfél évvel ezelőtt megtörtént.
1: Akkor is siker volt, ugye?
2: Igen. Hála jó Isten, igen. Nagyon-nagyon szép buli volt, nagyon sokan volt a teli háza, és most gyakorlatilag gondoltunk, egy kicsit nagyobb megcsináljunk.
1: Hát most már elmentek az MVM domba. Kicsit.
2: Egy kicsit.
1: Talán a legnagyobb, ugye, ami fedett koncerthelyszín Budapesten.
2: Budapesten, igen, abszolút. Hát,
1: no, de lehet biztosra menni az olasz muzsikával? Meg ezzel a stílussal?
2: Hát nézed, én amit tapasztaltam, mondjuk a kvázi égi életen át, itt Magyarországon, azt tapasztaltam, hogy a rajongója közösség, a magyar nép imádja ezt a fajta élet olaszosan, úgy, hogy mint zene, mint ételek, mint ruha, parfumok, szóval ezt nincs gond, de mondjuk visszatérni a zenevel kapcsolatban, nagyon tudnak bulizni az olasz zenevel, szóval ezt biztos tudok.
1: Az örök.
2: Örök, így van.
1: Ugye? Hát valamiben te is beleszeretnél.
2: Az, ami nem múlik soha, tudod.
1: De ne is múljon el. Ez a dolga, nem? Hogy kiragadjon a hétköznapokból.
2: Hát valahol.
1: És feltöltsön energiával, életkedvel, jókedvel.
2: Igen.
1: A zene segít? Hát neked is segített életed minden korszakában, ugye?
2: Abszolút. Nekem egész élet ezt csinálom. Mondom őszintén, hogy nem mindig írom, de már egy pár lemez van. És akkor írom, amikor bizonyos pillanat vannak az életemet, és akkor jön ki egy nagyon szebb produktum, mint most például írtam megint egy új dal, ami benne lesz a Best of Aerox, a Bakelit lemez is.
1: Na, szuper. Az van neked Bakelit lemezet?
2: Nem, ez az első
1: ez
2: lesz.
1: Az első.
2: Ez az első lesz, igen. Lemez, ma van 15.
1: Azt tudom, azt abszolút. Csak hogy adathordozó volt-e ilyen?
2: Nem.
1: Vinyl vagy Bakelit?
2: Nem, Bakelit nem volt még, és pont mert nem volt soha, csináltunk egy olyan, mint egyedi legyen természetesen, mint a Beatles. Hát, aha. Ez nem a fekete tudott, hanem ilyen szép, ilyen pirosat látsz.
1: Világos. Na, igen. Hát egyedi leszel abban.
2: Egyedi
1: is.
2: Leszem, mert ez egy Best of Aerox, amit szintén a MVM Dome a privilégium, aki megveszik a VIP jegyeket, és akkor ezt...
1: Ja, jár hozzá.
2: Igen,
1: aha, jár értem. Hozzá. Oké. Hát kedves hallgatóink, akkor még egyszer augusztus 22, hogy megmaradjon mindenkinek a fejében a dátum. Ez egy óriási Sanremo legendás hangulata.
2: Pontosan.
1: Eljön Budapestre.
2: Igen.
1: És hát ott nem akármi lesz, mert hát lesz egy különleges jubileum is.
2: Igen, a Ricky Poveri ünnepelnek a 60 év pályafutása, amit ő nem tudnak meg, hogy hatalmas nagy torta lesz a színpadon.
1: Tényleg?
2: De olyan hatalmas, nem mondom, mint a színpadon, de aha, a fele.
1: Na, te igen. Velük volt már korábban találkozási pont?
2: Persze.
1: Szereted is őket, mint embereket?
2: De képzeld el, hogy nekem az első velük volt 2010, de nem voltam én a szervező, ott voltam egy Star Vendek fellépő, és a velein Szétó neki volt egy kis koncert.
1: Aha.
2: Most nem emlékszem pontosan, ki volt ott a szervező, de mondjuk kicsi volt. Aha. Egy kicsit ilyen.
1: Hát nem egy MVM dom.
2: Képzeld el, hogy tudod, hova aludtunk? Hát a, nem tudom, hogy létezik meg a Juventus Panzio. Ja. Nem tudom, hogy felejteni. Ott voltok a Ricky Poverival, és nem maradt ezt a barátság.
1: Na, ezt akartam kérdezni.
2: Neki nagyon tetszett, hogy nyitottam a koncert neki. Akkor volt az ő lemezkiadó, a producer manager, a Marino, aki később meg az én kiadóm is lett az Hamburgba, és akkor együtt dolgoztunk. És mindig csak én foglalkoztam az én karrierrel, de kintről Németországban mindig beszéltünk, hogy jó, mondja, Erox, de milyen nem csinálod, és egy nagy burjarike poverival, milyen? A 2010-est nem maradt a fülebe, tudott, de nem valósította. Ameddig utána jött a Covid, tudott, ilyen meg olyan, és Covid utána kezdjük újra jelezni mindenki. Igen, és akkor jöttek a buli, megint a munka. Megjelentette meg egy pár dolgai nekem, lemezek, videoklipem, stb. És akkor gondoltam, amikor mentem nyaralni haza Palermóba, találkoztam beluk, mert neki volt koncert odakint, és akkor megnéztem, mondom, szerintem most van az ideje, csak így.
1: Aha, érzi ezt az ember,
2: igen,
1: hogy mikor van itt.
2: És akkor találkoztam beluk, és megmondtam neki, hogy szeretném, hogy eljönnek ide. És akkor másfél év volt az első, és most lesz a második.
1: Örülök neki, mert, és pont ezen gondolkodtam, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy azért egy előadónak a pályája nem mindig egyenes. Ugye itt össze-vissza hullámhegyek, hullámvölgyek vannak, és szerintem ember legyen a talpán, aki a nagy sikereket meg tudja tartani évtizedeken át. Ők se tudták.
2: Ez így van. Jó mondod.
1: De abszolút. Időszakok vannak, amikor visszajönnek, megint népszerűbbek,
2: ez
1: megint... Nyilván ez a te pályádra is ugyanúgy elmondható.
2: Ugyanaz.
1: De ezen te gondolkodtál már, hogy van ennek bármifajta garanciája? Meg hogyan, te mivel próbálod magad óvni attól, hogy ne bolondulj bele abba, hogy mindig ugyanazt a sikert hajszolod? Mert más a mai siker, mint a tegnapi.
2: Mivel mondtam ezelőtt, hogy 37 év itt vagyok, és hogy mondjam, én így születtem. 12 éve volt, amikor kezdtem ilyen zongorázni, meg imádni a zene. Köszönöm az édesapám, aki ezt... De amikor itt megérkeztem, és az első lemez kiadó, elsősorban volt az Universal, de átmentem a Dorosmai Peti, a
1: Tomtonnál. Igen, a Tomtomhoz.
2: Igen, amit nagyon-nagyon megköszönöm, a Peti is, ezt a trampolin, amit nálam kezdtem, a magyar... Dálo Kóla Szul, mert soha nem csinálta senki egy ilyen produkció, és meg is sikeres jártunk. Utána viszont gondolkoztam, hogy saját lábam szeretném folytatni az én zenei karrierem itton. Egy bátorság volt a talajrom, de viszont találkoztam olyan csodálatos ember, mint ti, a média, meg mindenhol, aki valamilyen szinten úgy támogatottak, hogy meghívott,
1: felületet kaptak.
2: Ilyen felület kaptak. Nem ilyen kormányi támogatás.
1: Világos.
2: Nem.
1: Ez soha... Te mindig magadtól, önerőből
2: pontosan,
1: értél el mindent.
2: Pontosan, önerőből. És látom, hogy meg a Jóisten nagyon mellettem.
1: Szeret a Jóisten?
2: Igen. És akkor megtanultam ezt a szakmam, és próbáltam stabil tartani ezt a helyzet, hogy sok munka beletettem. Ambíciók, munka, projektek, új dálok, és maradni jó lesz.
1: Na, ez egy milyen fontos mondat. Itt most be is bizonyítjátok mindannyian, akik ott lesztek augusztus 22-én az MVM Domban. Egyébként ott is, amit majd veled kapcsolatban látnak, az is egy ilyen best of Erox.
2: Én gyakorlatilag a zenekáromat fogunk nyitani a Ricky Poveri koncert, de van egy jó musor előtt, hogy a Ricky Poveri visznek a Prima, és végig fogjanak szorakoztatni az emberek, mert természetes van egy jó dolog, hogy lesz egy Adriano Celentano tribute show.
1: Aha.
2: Az Adriano Celentano nem tudom miért, vagy most már tudom, soha nem volt Magyarországon.
1: Tényleg?
2: Te esküszöm, soha nem volt itton, pedig mindenki imádja, szereti, igen, a Zurro, meg az, igen. Ez nem kevesebb, mint Enrique Poveri, Toto Coutinho, vagy Albano, igen, mit tudom, igen. Ez a rögző. Ezt meg tudtam, mert ő igazán utálja repülni.
1: Ja, értem.
2: És akkor ezt Magyarországon, ezt a gyönyörű művész kimaradt. Most közel van a 90 éves is, és gondoltam, hogy meghívni nem fog menni, de történt egy csoda, mert mindig az Isten mellett, hogy ugyanolyan produkció, hol vannak a Enrique Poveri meg a Toto Coutinho, ugyanúgy kiadom a menedzsment, leszerződtek egy olyan művész, amit szintén Celentano is gratulált, mert egy az egybe. Úgy, mint hogy nézi, hogy nézze ki, a hangot, a musor, és mindent. És akkor megnéztem a produkciók személyesen, és elájultam. És mondta, jó van, akkor ezt elhozunk azt is Magyarországon.
1: Óriási.
2: És ezt gyakorlatilag a Enrique Poveri mellett az lesz, és viszont meg egy kis klasszikus festes az este, hogy gondoltam, hogy meg is a Morricone fia kell, az Andrea, aki örökült az apjától az összesen zenei mű, meg és meghívtam, elfogadta, mondta, hogy rossz, nagyon szépen köszönöm, és el fogja játszani guestként az apja legszép mű zenei.
1: Akkor ez egy nagyon-nagyon tartalmas este lesz.
2: Igen, igen, nem csak a Enrique Poveri lesznek, hanem azt, amit végig soroltam, és természetesen én, aki természetesen fogom eljátszani ezt az új lemez, ami fogja megjelenni, az egy dal, amit a címe Bácsami, az a Bácsami, azaz jelenti Csokolj meg, de ne szeretném azt pontosítani, hogy ez nem csak egy szerelmes dal, és nem szól egy pár, vagy. Ez a Bácsami, Csokolj meg, ezt én pontosan elsősorban beszélem a csók. Hogy mi a csók a világ? Ez mit jelent? Miért nőttünk fel, és tapasztaltunk minden fiatalságkor, meg a felnőttkor a csók. Ez mi? Miért kérjünk, miért nem kérjünk, elmúlt, nem múlt el, mit jelent? Szóval az új dalom erről fog szólni.
1: Zseniális. És ahogy most hallgatlak meg, ahogy nézem tényleg a kínálatot, hogy nagyon méltó társaid lesznek ezen a színpadon.
2: Igen.
1: Tehát nem, és most nem a magyar zenetársadalmat szólom le ezzel, hanem az, hogy te ahova tulajdonképpen ide is tartozol, meg oda is.
2: Hát abszolút, én mind a kettő a saját otthonom tekintem.
1: Mert
2: nem felejtem, most Michel Raz az ideg a kérdés, amit tettel, mert ne vicceljünk, én például Áronszor Media és koncertturnét csináltam, meg az Apostol is, ez egy nagy együttes, meg az, aki szeretem, meg a Meződi van egy duettunk is, Charlie-val, csomó nívós művész Magyarországon feldolgoztam a dalai olaszul, mint a Damien Rozsi is, meg mondtam ezt, hogy Charlie, néz az egyfelem.
1: Igen.
2: Én nagyon szeretem a Charlie például, nagyon benne a szívem van, mint művész, mint énekes, és nagyon megköszönöm meg egy mai nap, hogy meg is tudtunk feldolgozni ezt a, ezt a dolog. Szóval csak emlékszem, amikor annó kijöttem a Doros Máj stúdió, ő ott volt, mondta, mi az? Miért nem menekeltem addig ezt a szatadál olaszul? De vele lenne, remélem, hogy valamikor, mert csomó duett van nekem.
1: Igen.
2: Magyarországon szeretne majd vele is valamit csinálni. voltak a Szomorú Vasárnap, volt a Máté Péter, csomó-csomó, minden. Szóval jó mondod, hogy nekem ez a saját az tekintem. Magyar állampolgár is vagyok.
1: Igen.
2: Ez szóval mindenkettő a saját azam. Vannak, amikor kérdez, megyek Olaszország, és akkor kérdeznek, Eroksz, amikor utázod el, és mész a háza, hova érzed jobban? Hát, kénytelen vagyok ütközben.
1: Oké, útközben. Útközben a legjobb, nem?
2: Igen, legalább nincs, ja.
1: És mi van az úti társakkal? Meddig cipelünk mi oda csapódó embereket? Meddig illik cipelni? Hogy mind múlik ez?
2: Meg úti társam.
1: Hát most az egész életre értem, mert ez lehet privát is, meg lehet a szakmai társak is egyébként, mert csapódnak hozzánk mindig emberek, ha útközben vagyunk. Nem tudom, például barátfelvétel van még nálad? Vagy bizalmatlan vagy?
2: Barátfelvétel nem nagyon. De pontosan mire gondolsz barátfelvétel?
1: Az, hogy jössz-mész akár Olaszországban, akár Magyarországban, fellépsz, élsz, mindent csinálsz.
2: Igen.
1: És kapcsolódnak időnként hozzád emberek, most akár szakmailag, de ez lehet egy szervező is, igen, aki segít neked a karrierben.
2: Igen.
1: És meddig illik valakivel kapcsolatot fenntartani? Amíg az mind a kettőnek jó? Meg mind a ketten épültök belőle? Tehát te például régi harcos társakkal, akár zenészekkel tartod a kapcsolatot, akikkel most egyébként nincsen dolgod? Akár Olaszországból, akár innen, Magyarországról?
2: De nézed, ez egy jó kérdés, mert igazán attól függetlenül, hogy ismerjünk egymást mindenki, és ezt az időszak, amikor az éjszaka bulisztunk, mindenki együtt, és éltünk az élet, és akkor zenéről beszéltük be mindenről, a Carré Porbor mellett, egy kicsit megváltozott. Egy kicsit megváltozott, nem azért nem tiszteljünk egy másik, hanem gondolom, hogy mindenkinek van a saját élet, a saját foglalkozás, de ha találkozunk, örömmel.
1: Örültök, jó,
2: igen, ez igen, abszolút. Igen, nekem igazán Magyarországon nagy gond nincsenek senkivel, mert nagyon szeret típus vagyok, szóval nem szeretem bajézni, vannak barátaim, zenei kollégáimat, aki nagyon jó jövünk úgy, igen. Ja.
1: A közönség nyitottsága, meg az, hogy szeretnek-e bulizni, és egy-egy dal mit indít el bennük más Magyarországon, mint Olaszországban? Ki tud jobban bulizni?
2: Szerintem mind a kettő.
1: Mind a kettő, oké. Okay.
2: Hát függ, milyen kedvű van, és hova mennek, és mit hallgatnak. És...
1: Ezt én gyakran kérdezem itt a vendégektől, hogy más-e például a budapesti, meg a magyar vidéki közönség?
2: Nézd, nekem...
1: Te mit tapasztalsz?
2: Nem tapasztalsz, hogy körülbelül nekem van 8000 előadásom. Összesen 37 év alatta. Hát az egész ország, nem tudom, hányszor
1: megcsinálta. Körbe-körbe.
2: Annak a nívós helyek, meg a pusztán, meg a nagyobb vidéki, szóval én tapasztaltam, hogy a magyar nagyon szereti bulizni. És oda teszik a szíve, és látszik, hogy kedve van hozzá lazítani és elengedni maga. Ezt látom meg a szemfellépéseimet is.
1: Hát az olasz virtust is szereti.
2: Igen, ez igen.
1: Veled együtt. Neked meddig kellett bizonyítanod, hogy magyar is vagy meg olasz is? Mikortól érzed azt, hogy már nem kell többet, nincs miről beszélni? Mert mindenkinek egyértelmű. Volt ilyen? El kellett jönni egy pontnak?
2: Nem.
1: Nem, tehát ez teljesen egyértelmű volt az elejétől.
2: Igen.
1: Hogy mit képviselsz, és azon az útról te nem...
2: Hát igen, mivel én nem pályázom a miniszterelnöki posztomat, és nem kell...
1: Meg lehet, hogy jól tudnál.
2: De ezt akarom mondani, nem kéne nekem tökéletes magyarul beszélni. Ez jó így, hogy megtanultam saját magam, és a zenei terület szeretném megállni az életemet. Nekem egyetlen ambíció, ami van, és azt szeretem, hogy megmarad, hogy művész maradjon, meg a zenei őrizem meg. másik fél ambíciói hagyom a ki.
1: Világos. No, hát én sok csillogó szempárt kívánok ott az MVM Dómban is, meg akármerre jársz, kapd ezt, mert azt a sok energiát, amit beleteszel az imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozza a közönség.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, mellem, hogy tegyed is látod.
1: Hát na, úgyhogy örülök, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, akkor még egyszer augusztus 22-e.
2: Igen, augusztus szombat. 22-en, így van.
1: MVM Dóm.
2: MVM Dóm.
1: Ott találkozunk, és...
2: Szárajmai Fesztivál, Rike Poveri. És polizatok.
1: Hát meg én rogsz, ami a legfontosabb. Okay. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Grazie. Arrivederci a tutti. Ciao.
1: Hát sok ilyen elköszönést szeretnék még hallani, mert akkor Érox gyakran visszatér hozzánk ide a műsorba. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Molnos Péternek és Aerox Martininak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: További haladékot kapott a főváros a szolidaritási adó befizetésére. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség grippenjei. Több budapesti kórházban is megjavítják a klímákat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Karácsony Gergely megköszönte a döntést és közölte, folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség grippenjei. Magyar Péter miniszterelnök este arról számolt be, hogy egy izraeli utasszállító miatt rendelte el a legmagasabb szintű riadót a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja. A Tel Aviv-Prága között közlekedő járat ugyanis nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően a légtér határig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervnek megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből Ausztria irányába. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Átvilágítás következik a kulturális intézményekben. Valamennyi minisztériumi fenntartású kulturális intézmény működésének átvizsgálását, valamint a hatalmi visszaélések kivizsgálására alkalmas etikai szervezet létrehozását fogja szorgalmazni a tárca, közölte a kultúráért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Nagy Ervin kiemelte, a kulturális intézményekből folyamatosan jönnek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről, például a budapesti Operett Színházból. Az államtitkár szerint a korábbi rendszer lehetőséget biztosított arra, hogy egyesek politikai támogatással félelemben tartsanak egész társulatokat. Több budapesti kórházban is megjavítják a klímákat. A kormány több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött, melynek célja az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett megújítása, a betegbiztonság javítása és a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A beruházások részeként megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórházba, valamint helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky kórház hőszivattyúit. Fejlesztések lesznek még többek között Miskolcon, Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heimpál Gyermekkórházban is. Jól halad az M4-es autóút Monori szakaszán épülő új komplex pihenőhely kivitelezése, amely 2027. augusztusára készülhet el. A munkaterületen már láthatók a leendő utak nyomvonalai. Zajlik az anyagbeszállítás, a töltésépítés és a geodézia mérés. A Szolnok felé vezető oldalon pedig megkezdődött a kamionparkoló kialakítása. A foglaltságjelző rendszerrel felszerelt pihenőhely irányonként 30 tehergépkocsi, 5 autóbusz és 34 személyautó számára kínál majd parkolót, köztük akadálymentesített helyeket is. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik ma, jelentős csapadék nem lesz, de északkeleten előfordulhatnak zivatarok. A hőmérséklet a hűvös reggel után 21-27 fokig emelkedik, de

0: Ezt a szél miatt hűvösebbnek érezhetjük majd. Hétvégén kiránduló idő lesz, mérsékelt meleggel és változóan felhőséggel. Napközben 28 fokot mérhetünk majd. A kánikula a jövő hét második felében tér vissza.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, július 5-én vasárnap 19 órától érkezik a Plegykafészek, méghozzá a Városmajori Szabadtéri színpadra, ahol New York város alpolgármestere 10 éves házassági évfordulója alkalmából baráti vacsorát rendez. Igen, akkor pont a Városmajori Szabadtéri színpadán a vendégségbe érkező házaspárok estjét azonban jelentősen megnehezíti, hogy az ünnepeltek eltűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd,

0: A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorgelenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a Slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia, mármint a sikerre? Igen van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője. Súlyos áramütés ért egy gyereket a Várpalotai vasútállomáson. Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Lemondott tisztségéről Früht Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője. Döntését az ügyészségen belüli szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. A HVG cikke szerint a háttérben az úgynevezett ukrán pénzszállítók ügyében zajló nyomozás állhat, amelyben vita alakult ki a nyomozás irányításáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Az ügyészség közlése szerint egyes magas beosztású szereplők esetében a legfőbb ügyészség már megalapozott gyanút lát, még a nyomozó ügyészség más eljárási sorrendet tartott indokoltnak. A márciusi rajtaütés során csaknem 27 milliárd forint értékű készpénzt és aranyat foglaltak le ukrán pénzszállítóktól. Súlyos baleset történt tegnap a Várpalotai vasútállomáson. Egy gyerek áramütést szenvedett, miután felmászott egy vasúti szerelvényre. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság közölte, a 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a Várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az eset körülményeit a Várpalotai rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja. Azonnali hatállyal felfüggeszti a kormány a Mohácsi új Dunahíd kivitelezési munkálatait, írja a HVG a magyar közlönyben megjelent határozat alapján. A kormány szerint a híd és a kapcsolódó úthálózat kétszer kétsávos kialakítása a korábbi tanulmányok alapján nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért teljes körű felülvizsgálatra van szükség. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek augusztus 31-éig kell költségcsökkentési tervet készítenie, amelyben azt is vizsgálják, hogy a híd és a hozzá kapcsolódó útszakasz kétszer egysávosra csökkenthető-e. A szerződést ez alapján október 31-éig módosíthatják. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Ma zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, szombaton pedig Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren 15 órától, mondta el a Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
3: Megnyertük ma Kranci Zolánt, aki most már évek óta házi gazdája az eseménynek, és két ismert személyiséggel, Tóthverhő énekesnővel, illetve Steiger Vaz Krisztián generációkutatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz amellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkért személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek, és aztán utána pedig egyszerűen csak közösen olvasunk, mondjuk 10-15 percen keresztül a téren. Tulajdonképpen teljesen kötetlen a dolog. Annyi, hogy 3 órakor pontosan elkezdjük az eseményt, de tényleg, hogyha valaki aznap kijön várogatni a könyvhétre, megnézni az újdonságokat, és választ mondjuk egy könyvet, akkor akár azzal is érkezhet a flashmobra, nincsen semmi regisztráció, egyszerűen csak a nagy színpadnál várunk mindenkit.
2: A könyvtár 51-es standján egész hétvégén játékos és interaktív programok várják a látogatókat, a családoknak, az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Változóan felhős időre számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A szél még mindig élénk lehet. A fővárosban csapadék nem várható, csak északkeleten lehetnek záporok. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén mérsékelten meleg, napos felhős idő valószínű, jelentős csapadék nélkül. A kánikula a jövő hét második felében tér vissza.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelé. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Eddig még

0: Programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, két programajánló, vagy két program is a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadra vonatkozik. Július 7-én, kedden este 20 órától Kepes András Igazad van címmel érkezik oda a színpadra. Ez egyébként egy egyszerre irodalmi esemény, gondolatébresztő társasági est és személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az este során nem csak a könyvről, hanem azokról a kérdésekről is szó lesz, amelyek mindannyiunkat feszítenek. Hogyan értsük meg egymást egy széttöredezett világban? Ha eljön az olvasó találkozni az íróval, akkor garantáltan máshogy megy majd haza, mint ahogyan érkezett. Az est házigazdája Grisnik Petra, színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható. A Független Színházi Széna aktív alkotója, társulatok és közösségi projektek állandó résztvevője, munkáiban a hitelesség és az érzékenység jellemzi. Aztán két nappal később, július 9-én csütörtökön este 20 órától Beck és Grecsó Szeretet vesző béke. A Beck és Grecsó duó új előadás egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó szenvedése múlttal, örökséggel, utonlevéssel és megérkezéssel. Városok

0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: További haladékot kapott a főváros a szolidaritási adó befizetésére. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség gripenjei. Több budapesti kórházban is megjavítják a klímákat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Karácsony Gergely megköszönte a döntést és közölte, folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség gripenjei. Magyar Péter miniszterelnök este arról számolt be, hogy egy izraeli utasszállító miatt rendelte el a legmagasabb szintű riadót a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja. A Tel Aviv-Prága között közlekedő járat ugyanis nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervnek megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből Ausztria irányába. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Átvilágítás következik a kulturális intézményekben. Valamennyi minisztériumi fenntartású kulturális intézmény működésének átvizsgálását, valamint a hatalmi visszaélések kivizsgálására alkalmas etikai szervezet létrehozását fogja szorgalmazni a tárca, közölte a kultúráért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Nagy Ervin kiemelte, a kulturális intézményekből folyamatosan jönnek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről, például a Budapesti Operett Színházból. Az államtitkár szerint a korábbi rendszer lehetőséget biztosított arra, hogy egyesek politikai támogatással félelemben tartsanak egész társulatokat. Több budapesti kórházban is megjavítják a klímákat. A kormány több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött, melynek célja az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett megújítása, a betegbiztonság javítása és a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A beruházások részeként megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórházba, valamint helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky kórház hőszivattyúit. Fejlesztések lesznek még többek között Miskolcon, Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heimpál Gyermekkórházban is. Jól halad az M4-es autóút Monori szakaszán épülő új komplex pihenőhely kivitelezése, amely 2027. augusztusára készülhet el. A munkaterületen már láthatók a leendő utak nyomvonalai. Zajlik az anyagbeszállítás, a töltésépítés és a geodézia mérés. A Szolnok felé vezető oldalon pedig megkezdődött a kamionparkoló kialakítása. A foglaltságjelző rendszerrel felszerelt pihenőhely irányonként 30 tehergépkocsi, 5 autóbusz és 34 személyautó számára kínál majd parkolót, köztük akadálymentesített helyeket is. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik ma, jelentős csapadék nem lesz, de északkeleten előfordulhatnak zivatarok. A hőmérséklet a hűvös reggel után 21-27 fokig emelkedik, de ezt a szél miatt hűvösebbnek érezhetjük majd. Hétvégén kiránduló idő lesz, mérsékelt meleggel és változóan felhőséggel. Napközben 28 fokot mérhetünk majd. A kánikula a jövő hét második felében tér vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Nagy Szabolcsot köszöntöm, nagy szeretettel, rég találkoztunk, Szabolcs. Örülök
2: igen,
1: neked.
2: Igen. Szia, üdvözlök mindenkit.
1: Hogy visszatértél, és amikor visszatérsz, az mindig egy jó ügy.
2: Igyekszem.
1: A tehetségeket támogatod, jó régóta.
2: Így van.
1: Kiállsz értük, és azért ez egy másfajta tehetségkutató, mint amiket a tévében látunk.
2: Igen, ugye a Füles-Bagoly tehetségkutató sorozatról beszélünk.
1: Mondod ezt egy Red Hot Chili Peppers-es pólóban.
2: Igen, tehát szeretem a jó zenét, azért vagyok Red Hot Chili pólóban. Alapvetően ez egy könnyű zenei verseny, most már a 10. évadát éljük.
1: Hát szívből gratulálok, azért az nagy szó a mai világban, amikor valami így fennmarad.
2: Hát köszi szépen, nem kis menet volt azért megszervezni, ugye átmentünk mi is egy Covid-on, mindent megtapasztaltunk, és mindent túléltünk. Lényegében Covid alatt is megtartottuk az összes esemény, csak éppen közönség nélkül volt, hogy maszkban. De itt vagyunk most a 10. évaddal. Jelenleg a jelentkezési időszak van.
1: Meddig lehet jelentkezni?
2: Június 25 az első jelentkezési határidő. Könnyű zenei produkciók jelentkezhetnek, legyen az pop, rock, jazz, funky, hip-hop, két saját dallal. Van 4 tehetségkutatónk idén, és mind a 4-re lehet jelentkezni június 25-ig, aztán, hogy telik az idő, úgy egyre kevesebbre.
1: Uh-huh. Na, hol lesz a legközelebbi?
2: Július 12-én, ez
1: vagy
2: egy vasárnapi nap,
1: elsőnek?
2: Az az első, akkor kezdünk Budapesten az A38 hajón, aztán lesz egy dupla napunk Martonvásáron, a Brunswick-Beethoven Kulturális Központ rendezvényterén. 25-én, július 25-én lesz a hagyományos Füles-Bagoly tehetségkutató, tehát a zenekaroknak. Másnap pedig egy Füles-Bagoly Kid, a 18 éven aluliaknak. És itt a Martonvásári Önkormányzatnak a segítségével meg is ünnepeljük a 10. évadot egy Ájri Mafia és egy Konyha koncerttel, és aztán a sorozatot pedig augusztus 8-án Keszthelyen fejezzük be.
1: Na, tehát ez egy szép nyár lesz.
2: Igen, igen, hát mozgalmas, munkával teli. Végre nem kell pihenni, juhú.
1: Igen, ja, igen. Na, de milyen jó, hogy a Martonvásár mellétek állt ilyen szempontból.
2: Igen, tehát Martonvásáról indult az
1: tudom,
2: egész.
1: Tudom, ezt akarom kérdezni, hogy ők teljesen a magukénak érzik?
2: Igen, tehát a rövid történet az az, hogy Martonvásáról indult 2017-ben, és akkori alpolgármesterhez, most már polgármester Horváth Bálint bekopogtattam, és tárt kapukkal várta a rendezvényt, és azóta is az ügy mellett áll, támogatja mindenben.
1: De neked ezt te találtad ki egyébként? Magát a tehetségkutatót?
2: Nem, tehát ugye tehetségkutatás az nem is tudom mikor kezdődött,
1: hát
2: időszámításunk előtt
1: okay,
2: 100 millióval.
1: De az, hogy ez legyen.
2: Maga a Füles-Bagoly tehetségkutató az igen. Tehát úgy indult
1: miért
2: az egész.
1: Miért volt ez fontos neked?
2: Alapvetően én már középiskolás koromban is szerettem kazettákon mutogatni a zenéket az osztálytársaknak. Ez lényegében ugyanaz, csak nagyban. Tehát, hogy vannak tök jó zenekarok, meg zenék, amiket a kutya sem ismer.
1: És te megmutatod őket
2: és
1: a
2: és ezáltal igen.
1: Aha, értem. Igen. Azért ez egy komoly misszió, meg vállalás.
2: Az, de alapvetően testhez álló, tehát hogyha nekem kozmetikai szereket kellene mutogatnom a közönségnek, és elmagyarázni, hogy ez már pedig nagyon jó, az nem lenne testhez álló, és nem szívesen csinálnám, de én egész nap zenét hallgatok, tehát munka közben is szól a chill out, edzés közben szól a metal, kocsiban szól a komoly zene, tehát mindig hallgatok zenét.
1: Mert hogy az tölt, az ad erőt, az kapcsol ki?
2: Nagyjából ezek az érvek, tehát attól függően, hogy mit csinálok, ahhoz képest választok zenét. Tehát van, hogy tölt, van, hogy erőt ad. Tehát az Ellipszis tréneren kizárólag new metal tudok hallgatni.
1: Megértem, hogy miért. No, azt arról beszéltünk tavaly is, de hát egy újszülöttnek minden, meg egy új hallgatónak minden információ új, hogy azért te kineveltél, vagy ti kineveltetek ezzel a tehetségkutatóval, akár egy generációt is a 10 év alatt. És vannak igen neves versenyzők, egykori.
2: Köszönöm az elismerő szavakat. Talán a kinevelés az nem a legpontosabb kifejezés.
1: Egy nagy ugródeszkát.
2: Igen, tehát az biztos, hogy sok produkciónak adtunk nagy lökést.
1: Kitermelt, ezt akartam.
2: Igen, igen. És nem is egy, hanem akár több lépcsőfokon az előrehaladást. És a mai napra már elég sok zenekar jött ki tőlünk, és jutott el állandó fesztivál fellépésekig, fesztivál szereplőkig, vagy YouTube-on, Spotify-on, listákon jelenlévőnek.
1: Hát de azért jó, ugye, hogy itt van egy csomó rendezvény, amit biztosítotok számukra, tehát hogy hozzátok a közönséget is.
2: Abszolút.
1: Meg a színpadot.
2: Igen, bár ugye azért maguk a tehetségkutatón tudtok, ugye úgy zajlanak, hogy jelentkezik rengeteg zenekar meg előadó, és történik egy előzsűrizés, és a döntőkön már a 10 legjobb produkció mutatja meg magát a közönség és a zsűri előtt, és azért ez a műfaj nem az, amikor tömegek állnak a színpad előtt, mert fú, most biztos nagyon nagy tehetségeket lehet látni, és akkor én annyira nyitott vagyok, és annyira nyitott fülű, hogy én ezeket meghallgatom vasárnap délben az A38 hajón. Nyilván van közönség is, de ennek az utóélete, ami fontos lehet elsősorban a díjak tekintetében, tehát idén 13 vagy 14 fesztivál fellépést adunk át például.
1: Szép.
2: Tehát nagy a tét, 3 klippet, stúdiózást, social media és sajtó megjelenéseket.
1: Tehát ez mind nagy értékek.
2: Igen, nagy értékűek, meg nagy számúak is, tehát nagyjából én 160 díjat adunk át.
1: Mennyit foglalkozol te ezzel? Ebben benne van egy év?
2: Persze, tehát az idei sorozat augusztus 8-án fejeződik be Keszthelyen. Utána én még benne vagyok a pályázati elszámolásokban, a partnereknek a riportolásban, ez mondjuk eltart szeptember elejéig, közepéig, és utána már kezdődik a következő évadnak az előkészítése, partnerek megkeresése, pályázatok írása, szponzorkeresés, zsűri összerakás. Abszolút. Tehát nincs olyan nap, amikor ne foglalkoznék vele.
1: Ki van benne most a zsűriben?
2: Ugye 4 döntőről beszélünk, átfedés az alig van a zsűriben. Neves zenészek, zeneipari szereplők, fesztiválszervezők, zenészek között ott van a Méringer Marci, a Lábas Viki, Krisa, aki a Pazónak az énekese, meg az Azaria menedzsmentjében van benne, a Katona Tamás Művészetek Völgyének a szervezője, vagy a Bóna Márk, a Sziget Fesztiválnak a szervezője, Andrássy Kremó, Varnus Zsuzsi, Lajtai Kati. Majd, hogy nem mindenkit felsoroltam.
1: És gyakorlatilag a szakma elfogadta ezt a tehetségkutatót?
2: Nézd, én a tehetségkutató indítása előtt nem kértem ki a szakma véleményét, és nem volt egy közvéleménykutatás arra vonatkozóan, hogy ezt mi most csinálhatjuk, és ha igen, akkor mi a véleményetek róla. Az mindenképpen a szakmám részéről szerintem egy pozitív visszajelzés, hogy 37 zeneipari szereplő az, aki mellénk állt partnerként. Ott van a Sziget Fesztivál, a Művészetek Völgye, a Szegedi Ifjúsági Napok, Campus Fesztivál, a MOME, a zeneszöveg.hu, a VMMD, és még sorolhatnám, tehát kiadók, klipkészítők, szervezők, tehát én azt gondolom, hogy nagy utálat nem övezi a mi munkánkat.
1: Azt gondoltam, természetesen. Bocsánat, te minden évben ugye ez valahol egy misszió is neked.
2: Most, abszolút, igen, igen.
1: Ezt így megismertem veled kapcsolatban. De mi az, ami motivál újra és újra minden évben? A növekvő számok, tavaly arra emlékszem, hogy itt azt mondtad, hogy évről évre egyre többen van.
2: Igen, tehát hogy, érintettük ezt a témát, tehát a fő motiváció erő az az, hogy én szeretek zenét hallgatni, ismert és kevésbé ismert előadókat, külföldieket és magyarokat is, olyan magyarokat, akik alig ismertek, és azt gondolom, hogy van sok olyan magyar produkció, ami megérdemli azt, hogy nagy nyilvánosságot kapjon, meg elinduljon egy irányba. Tehát ez az egyik. A másik nyilván motivációt jelent az is, hogy sikerül évről évre növekednünk. Ez jelentkező számban is megmutatkozik, abban is, hogy egyre több a partner, egyre több a nyeremény. Van olyan partner, aki az első években kivárt, eleinte nem akar csatlakozni, aztán látta, hogy ez egy komoly ügy, és aztán ők is mellénk álltak, és akkor ez nyilván erőt és lendületet ad a szervezéshez. Meg hát vannak olyan szervezőtársaim, akik alapvetően nem csak munkatársak, hanem az elmúlt években barátokká is váltunk, és ők is sokat segítenek, legyen az a Szenkovics Árság, a Vignori, vagy a Preczniki, tehát ők is ugyanazt a lendületet képviselik, mint én. És ugyanabba az irányba toljuk a szekeret, nem kell senkit sem nógatni a munkában.
1: Hát képzeld, amíg én vártalak itt, meg készültem a veled való beszélgetés, azon gondolkodtam, hogy azért is jó, meg nemes ez a fülesbagoly, nevezzük nevén a gyermeket, a tehetségkutatás a részedről, az részletekről, mert a mai világban, ahol tényleg azért legfőképpen online tartják egymással az emberek a kapcsolatot, és inkább nyomkodják a telefont, meg az üzenetküldő rendszereket, azért itt lehet találkozni egymással. Tehát felületet adtok annak, vagy helyszínt, ahol azonos érdeklődésű emberek összegyűlhetnek. Tehát abszolút. Közösségépítő szerepére.
2: Abszolút, tehát ugye a nyeremények miatt szerintem van ebben egy motivációs erő is, hogy jelentkezzenek. Ha már jelentkeznek, akkor úgy vannak vele, ha addig nem is tették volna, hogy akkor ideje intenzívebben próbálunk dalokat írni és jelentkezni a Fülesbagoly tehetségkutatóra. Alapvetően itt mi a zenéről beszélünk, tehát ez a zenének többek között a közösségépítő ereje. És igen, aztán a döntőbe eljönnek a zenekarok, egymást megnézik, közös koncerteket beszélnek meg, közös jammelések, több esetben is előfordult, hogy egyik zenekarból a másik leigazolt zenészt, vagy vendégszerepeltetett, tehát elindul egy közös gondolkodás és alkotás is sok esetben a döntős produkciók között. És igen, tehát, hogy ez nem egy online, hanem egy fizikai offline tehetségkutató, tehát itt ki kell mozdulni otthon otthonról a szobából, a monitor elől, el kell jönni, másokkal beszélgetni, együtt zenélni, így működik.
1: Hát és én majd lassan be is vonultok a zenei történelem könyvekbe.
2: Hát legyen úgy.
1: Hivatkoznak rátok, hogy ott
2: igazából, hogyha egy negyed oldalt kapunk egy lexikonba, akkor én nagyon boldog vagyok.
1: Ez így volt annak idején, soha nem értettem, mindig mindenki a zenészek közül a Salgó-bányai rocktáborokat emlegette. Ami a Salgó-tanyáknak semmi nem volt, mert fel se fogták, hogy mi történik a városban annak idején. Ez még jóval gyerekkoromban történt egyébként, de a legtöbb zenei történelemkönyv hivatkozik rá, hogy az Exotikot jött össze, és stb. És hosszan sorolhatnám.
2: Ilyen például az elmúlt évekből a Gitármánia tábor is, amit Andrássik Remó csinál most már, nem tudom, 30-valahány éve. Ott
1: nagy találkozások
2: vannak. Nagy találkozások, ott bontotta ki a szárnyait. Margaret Island, Subscribe, az AVS, és még csomó más zenekar.
1: Úgyhogy be fogtok vonulni szerintem előbb-utóbb.
2: Na,
1: de most van az a lélektani pont, mondd el, hogy hogyan lehet jelentkezni, hol találják meg az összes létező pontos információt.
2: 2 darab MP3-mal lehet jelentkezni, ez fontos, hogy saját dalok legyenek, biográfia, fotó, kontaktok, van egy leprogramozott felületünk, aminek a kitöltése 40 másodperc. Minden információ fent van a fülesbagoly.blog.hu oldalon, és jelentkezés után pedig történik a szervezők és a zsűri részéről egy előzsűrizés, és kiválasztják minden döntőre a 10 legjobbat.
1: Szóval 40 másodpercről van szó.
2: Abszolút.
1: Összesen, ami a regisztrációt illeti. Hát a dalírás az már egy picit bonyolultabb.
2: Igen, abban érdemes több időt belefektetni.
1: Vannak kedvenc dalaid az elmúlt 10 évből? Kifejezetten a Fülesbagolyból? Ról?
2: Vannak különböző playlistjeim ugye a Spotify-on, és ezekben vannak az elmúlt 10 évből Fülesbagoly tehetségkutatós zenekarok, illetve dalok szép számmal. Én a kezdetek óta minden produkciónak minden dalába belehallgatok, tehát ez most már biztos, hogy több ezer dal, ebből azért jó néhány kiszűrődött és felkerült a listáimra.
1: Stílusok. Melyek az átlag stílusok, amiben a legtöbb zenekar vagy előadó jelentkezik?
2: Ugye ez egy olyan könnyű zenei verseny, mert értelemszerűen a könnyű zene bármilyen ágából fogad el jelentkezőt, ahogy említettem, ez lehet pop is, jazz is, rock, metal, bármi. Az jól látszik, hogy ez az alternatív rock, az továbbra is nagyon él. Az elmúlt években a hip-hop vonal is megerősödött, illetve a finom zenék, a jazz az is szemmel láthatóan jelen van a nevezésekben.
1: Általában magyarul, vagy idegen nyelven, akár angolul énekelnek?
2: Ilyen jellegű kutatást nem csináltunk, ilyen statisztikát nem csináltunk. Szerintem azért valamivel több a magyar nyelv, illetve sok esetben jelentkeznek úgy dalokkal, hogy az egyik angol nyelvű, a másik magyar nyelvű, vagy mind a kettő angol, vagy mind a kettő magyar.
1: És előadók vagy együttesek vannak nagyobb számban?
2: Hogyha 3-4 évvel ezelőtt kérdezted volna, akkor azt mondom, hogy hát azért előfordul egy-egy olyan produkció, ahol egy szál gitáros énekes jelentkezik, és túlnyomó részt 95%-ban zenekarok. Ugye a világ zenei trendje abba az irányba mozdult el, hogy egyszemélyes produkciók vannak a fesztiválok nagy színpadán is, meg a Spotify listán is, ha megnézel egy Sziget honlapot, ahol felsorolják a fellépőket, és látható a fotójuk is, akkor 10-ből 9 képen egy darab ember szerepel, és a többi zenekar, és ez nyilván befolyással van a fiatalokra is, a jelentkezőkre is, tehát most már egyre többen vannak, akik egyedül otthon alkotnak, és úgy jelentkeznek.
1: De pont a közös zenélés élménye veszik így el.
2: Nincsen ezzel semmi gond. Az a fontos, hogy zenéljen, zenét alkosson, aztán eljön a tehetségkutatóra, és legfeljebb a zsűri elmondja neki, hogy figyelj, tök jó, amit csinálsz, de hogy ebbe még szuper lenne egy gitáros, vagy ide tök jó lenne még egy basszusgitáros, vagy egy fuvolista, vagy egy dobos, vagy ilyesmi. És több esetben előfordult, hogy aztán így indítottunk el egy szólóprodukciót zenekar irányába.
1: Na szerinted az AI-jal mennyien próbálkoznak? Illetve adnak-e be olyan dalokat, amiről kiderül, hogy AI?
2: Én megmondom őszintén, az idei dalokban még nem hallgattam bele. Biztosan lesz rá példa, de én azt gondolom, hogy idén nem fog problémát jelenteni nekünk az AI.
1: Tényleg?
2: Aha, igen, igen. Ja, tehát ugye arról beszélünk, hogy csináljátok zenekart, és építsetek közösséget, akkor ebbe az üzenetbe azért annyira nem fér bele az AI.
1: Jó, én értem.
2: Nyilván próbálkozni fognak vele, meg jelenleg szerintem még ott tartunk, hogy az AI zenéket ki tudjuk szűrni, 2 év múlva már nem biztos.
1: Igen.
2: De azért most még a fül meghallja az AI-t.
1: Igen. zenében is egyébként, meg hát az énekben meg pláne.
2: Igen, igen, igen.
1: Van. Na jó, de a lényeg az, hogy kreativitásra ösztönzitek. A fiatalok, a idősebbek is vannak egyébként?
2: Igen, tehát jelentkezhet óvodáskortól lényegében, tudom, 100 éves korig bárki. Erre azt a közhelyet tudom mondani, hogy a zene mindenkié. És
1: legyen mondani valójuk hozzá.
2: Legyen mondani valójuk hozzá. Élnek is lehetőséggel, tehát van olyan, az elmúlt években olyan zenekar, aminek a tagjai 40 éve ugyanabban az üzemben dolgoznak, ugyanannak a szakszervezetnek a tagjai péntekenként összejönnek garázsba zenélni, ők is jelentkeztek.
1: És milyen jó, hogy megvan, ez megmaradt ez a szenvedély.
2: Abszolút, tehát jellemzően azért a 20-as korosztály jelentkezik, aztán ahogy megyünk fölfele a korba, ugye egyre kevesebb, meg azért a 10 évesek között is van egy jól látható létszám.
1: Izgalmas lesz ez idén is.
2: Igen,
1: Füles Bagoly tehetségkutató, kedves hallgatóink, fülesbagoly.blog.hu.
2: Igen, ott van minden info.
1: Megtalálnak mindent. Nagy Szabolcsal beszélgettem. Sajnos jó társaságban repül az idő. A végén vagyunk, de sok tehetséget, sok csillogó szempárt a közönség soraiból, és akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog.
2: Köszi szépen.
1: És szívből gratulálok a 10. A jubileumhoz, jövőre úgyis találkozunk.
2: Nagyon kedves vagy, köszönöm
1: szépen. A 11-nél. Kedves hallgatóink, Nagy Szabolcsal beszélgettem, és Szabolcsról most elköszönök. Önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Amikor nem mentem oviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője. Súlyos áramütés ért egy gyereket a Várpalotai vasútállomáson. Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Lemondott tisztségéről Früht Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője. Döntését az ügyészségen belüli szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. A HVG cikke szerint a háttérben az úgynevezett ukrán pénzszállítók ügyében zajló nyomozás állhat, amelyben vita alakult ki a nyomozás irányításáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Az ügyészség közlése szerint egyes magas beosztású szereplők esetében a legfőbb ügyészség már megalapozott gyanút lát, még a nyomozó ügyészség más eljárási sorrendet tartott indokoltnak. A márciusi rajtaütés során csaknem 27 milliárd forint értékű készpénzt és aranyat foglaltak le ukrán pénzszállítóktól. Súlyos baleset történt tegnap a Várpalotai vasútállomáson. Egy gyerek áramütést szenvedett, miután felmászott egy vasúti szerelvényre. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság közölte, a 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a Várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az eset körülményeit a Várpalotai rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja. Azonnali hatállyal felfüggeszti a kormány a Mohácsi új Dunahíd kivitelezési munkálatait, írja a HVG a magyar közlönyben megjelent határozat alapján. A kormány szerint a híd és a kapcsolódó úthálózat kétszer kétsávos kialakítása a korábbi tanulmányok alapján nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért teljes körű felülvizsgálatra van szükség. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek augusztus 31-éig kell költségcsökkentési tervet készítenie, amelyben azt is vizsgálják, hogy a híd és a hozzá kapcsolódó útszakasz kétszer egysávosra csökkenthető-e. A szerződést ez alapján október 31-éig módosíthatják. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Ma zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, szombaton pedig Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren 15 órától, mondta el a Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
5: megnyertük Makranci Zolánt, aki most már évek óta házigazdája az eseménynek, és két ismert személyiséggel, Tóth-Varga énekesnővel, illetve Steiger Vad Krisztián generációkutatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz a mellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkért személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek, és aztán utána pedig egyszerűen csak közösen olvasunk, mondjuk 10-15 percen keresztül a téren. Tulajdonképpen teljesen kötetlen a dolog, annyi, hogy 3 órakor pontosan elkezdjük az eseményt, de tényleg, hogyha valaki aznap kijön válogatni a könyvhétre, megnézni az újdonságokat, és választ mondjuk egy könyvet, akkor akár azzal is érkezhet a Fresh Mobra, nincsen semmi regisztráció, egyszerűen csak a nagy színpadnál várunk mindenkit.
4: A könyvtár 51-es standján egész hétvégén játékos és interaktív programok várják a látogatókat. A családoknak, az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A szél még mindig élénk lehet. A fővárosban csapadék nem várható, csak északkeleten lehetnek záporok. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén mérsékelten meleg, napos felhős idő valószínű, jelentős csapadék nélkül. A kánikula a jövő hét második felében tér vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Gesztei Nagy Zsuzsát köszöntöm, képzőművész nagy szeretettel. Először találkozunk az életben, meg az éterben is, de örülök én neked, is, hogy itt vagy. Az apropónak meg még inkább, úgyhogy igyekezzenek a hallgatók az új kiállításra, mert nem látható olyan nagyon sokáig.
6: Sajnos nem, igen, csak 3 hetes fugában nagyon pörög az élet.
1: Tudom, sok helyen pörög az élet, de egyébként ez egy képzőművésznek ilyenkor tényleg szívfájdalma, hogy csak 3 hét, mert az se kevés idő.
6: Nagyon nagy szívfájdalom, igen. Bár elég fura ezzel kezdeni, hogy szívfájdalom, mert hatalmas öröm,
1: hogy ez egyáltalán
6: hatalmas létezik. Ünnep, csak hát 2 év munkája van benne, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen napi 14-16 órákat dolgoztam, alig volt hétvégém, amikor ne dolgoztam volna. Hétvégénként dolgoztam a legtöbbet, mert akkor ugye nem lehet más csinálni, és akkor... Szóval olyan sok munka van benne, és nem csak az én munkám, hogy egy picit fájdalmas, tehát hogyha mondjuk így 2 hónap lenne, aha, akkor azért több lehetőség lenne.
1: Oké, de az ember, vagyis az alkotó tudja azt, hogy ez 3 hétre készül?
6: Igen, igen.
1: Tehát az a 2 év munka, az 3 hét.
6: Igen, meg. Tehát amikor megkaptam az időpontot a fugától, onnantól már így mindent tudtam.
1: Uh-huh. A kiállításra járó közönség ezt tudja? Hogy nem. Ebben mennyi munka van?
6: Nem.
1: Hát azért jók az ilyen beszélgetések, igen, hogy ezt el tudjuk, igen, akkor szépen mondani. Örülök neked tényleg. Mesélj, kérlek, a kiállításról.
6: Hát én 2004-ben diplomáztam a Képzőművészeti Egyetem festőszakán, tehát 22 éve, és egészen másból jöttem. Hoztam is neked egyébként egy katalógust, hogy mivel diplomáztam.
1: Hát meg én, amit lehetett, azt én már felfedeztem, megnéztem, meg elolvastam rólad, és pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak, hogy ennek a 22 évnek melyik volt a legszebb időszaka, amit a legjobban szerettél, alkotóilag?
6: Ez nagyon érdekes kérdés. Ez ilyen hullámzó, de mondjuk ez az időszak, ez most nagyon-nagyon...
1: Te szereted a mostanit?
6: Nagyon-nagyon szeretem, és végtelen nagy öröm, hogy a Tóth Krisztina nyitotta meg. Végtelen nagy öröm, hogy kaptam egy olyan segítséget a Bendik Zsilinszki Zsófi személyében, aki fél éve anyám helyett anyám volt, tehát tényleg, ha láttál gicses hollywoodi filmet, ilyen művész, híres művész és művészettörténész, aki ott próbálja összelapátolni, akkor az mi voltunk, szóval éjfélkor felhívhattam, tényleg, tehát, hogy ez nem egy túlzás, hogy Zsófi, kimaradt egy Y, vagy nem tudom, tehát, hogy így mindenre figyelt, mindenben segített. Szóval, hogy 2004-ben diplomáztam, és ez a katalógus, ez a diploma évem körüli anyagomat tartalmazza, ezzel nagyon sikeres voltam, ezzel a sorozatommal, szakmailag is, eladásilag minden szempontból, de nekem egyszer csak kevés lett, és akkor jött be a gyerekkorom, és így 15 éve a gyerekkorommal foglalkozom, és ez a kiállítás ennek az egész gyerekkor témának a csúcsa. Ennek ez egy feldolgozás történet, ami ki van állítva.
1: Hát ami mindenkire ráfér, szerintem.
6: Így van. És a Tóth Krisztina beszédében elhangzik egy olyan mondat, aminek a hatására én elsírtam magam.
1: Hát nem csodálom.
6: Legugoltam a... Tehát leültem a föld. Egyszerűen nem tudtam ott állni, mert zokogtam, ami... Tehát így felépítette a beszédét, és egyszer csak elhangzott, most is el fogom magam sírni, elhangzott az a mondat, hogy és jaj annak, aki nem.
1: Hát igen, mert de hát minden erről szól most, hogy ezzel foglalkozni kell. Ide járnak szakemberek ebbe a műsorba, akik konkrétan azzal foglalkoznak, hogy a hozott mintákat segítsenek feldolgozni. Tehát valahogy ezt az embernek ki kell magából. Sajnos nevet nem mondhatok, de most beszéltem, tegnap hívott egy országosan ismert sztár, aki elmesélte egy történetet, hogy mi történt vele a színpadon. Egy 38 évvel korábbi történetet mesélte el színpadon, és zokogásban tört ki ő is. Tehát azt mondta, hogy 38 év után most engedett el valamit, vagy most dolgozott fel valamit így. Tehát ezt előbb-utóbb ki kell ventilálni valahogy.
6: Igen.
1: És milyen jó, hogy neked itt a művészet erre.
6: Igen, igen. Bár egyébként én nekem ez egy ilyen témám, hogy a művészet terápia-e, mert szerintem egy komplexebb és mélyebb dolog, de nyilván ez is egy megközelítés. Tehát, hogy az ember feldolgoz, csak valahogy a művészet ez nem, tehát én nekem is elég nagyon terápiás tapasztalatom, nagyon sokat jártam. Tehát, hogy pszichológushoz is, családállításra 15 évig van jártam.
1: Ez a te tudatosságodat jelzi, hogy foglalkozol magaddal.
6: Az az igazság, hogy nekem muszáj volt, mert annyira nehéz traumákat hordoz a család. Elhurcolt nagypapák mind a kettő.
1: Az a foglalkozni kellett.
6: Abszolút. Tehát, hogy én nem is tudtam az elején, hogy mi bajom van, csak hogy annyira rosszul vagyok, és mélabús, és depressziós, és olyan terheket cipelek, amiket nem tudtam megközelíteni se. Úgyhogy nekem muszáj volt.
1: Szóval szerinted a fugában látható kiállítás, aminek el kell majd mondanunk a címét is, mert még már beleugrottunk a legmélyebb témákba, én örülök neki, de hogy tudják a hallgatók, hogy akkor pontosan meddig mehetünk a fugában? Tehát most ugye a héten ez még biztos, hogy tart, de...
6: Persze, persze, még két hétig.
1: Na, még van két hétünk, oké. Okay.
6: Igen, igen.
1: Szóval ez egyértelmű, segít a látogatóknak is? Mennyire lehet ezt tényleg picit terápiának felfogni?
6: Ez egy annyira érdekes kérdés. Nekem van egy picit egy ilyen tapasztalatom, és inkluzíve saját magam, hogy a képzőművészet nem feltétlenül, tehát hogy nagyon sok ember szereti a képzőművészetet, igényli, jár kiállításokra, vesz képeket, de valahogy nem az a műfaj, ami ilyen katartikusan átmossa az ember. Tehát, hogy én is elég ritkán látok olyan képet, aminek a hatására elsírom magam. Ez tök fura egyébként. De a másik kérdés, amiért ez nagyon érdekes ez a kérdés, de ez engem is nagyon foglalkoztat, hogy végül is kit érdekel az, hogy egy ember feldolgozza a saját gyerekkorát? Tehát, hogy kinek lehet ez érdekes rajtam hát kívül?
1: Annak, aki ennek kapcsán, vagy ebbe kapaszkodva szintén el tud indulni az úton.
6: Így van. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy nincs ilyen, van ilyen, csak hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés belülről, hogy én most így kipakoltam a saját feldolgozás történetemet, de hogy ez kinek a számára lehet
1: Zsuzsa,
6: még
1: annyi,
6: érdekes?
1: Ez olyan témákat feszegetsz te is most, amiket én gyakran próbálok a művészektől kérdezni, és akkor most abszolút témánál vagyunk, hogy ugye nektek, alkotóknak van egy szándékotok, egy üzenet jellege az adott alkotással.
6: Abszolút.
1: De biztos, hogy ugyanazokat az érzelmi gombokat nyomogatjátok a látogatón, ami mondjuk neked a fejedben van?
6: Nem. Biztos, hogy nem.
1: És
6: azért
1: baj?
6: Is. Nem, nem baj. És
1: vagy
6: nekem...
1: ez a szépség?
6: Hát ez a szépsége, és nekem most lesz ugye tárlatvezetésem a múzeumok éjszakáján, a fugában, és én megmondom őszintén, hogy én nagyon tudok beszélni a művészetemről, és szeretek is nagyon, tehát, hogy így nagyon-nagyon, de számomra az lenne a legizgalmasabb, hogy ha megjönnek az emberek, leültetni őket és megkérdezni, hogy őszintén, teljesen spontánul mondják el, hogy ránéznek valamelyik képre, vagy a sorozatra, mit gondolnak, mit éreznek, tehát hogy nekem az lenne az érdekes, hogy befogadói élményeket halljak, mert abból nagyon keveset hallok, kivéve ugye a szűk környezet, aki nyilván pozitív.
1: Ismer.
6: Ismer, és nyilván pozitív dolgokat mond, tehát, hogy hogy sajnos van egy olyan része ennek, amit nem ismerek, hogy valójában mit látnak az emberek, mit fogadnak be. Mert ugye csak az ír rám, akinek ez egy nagy élmény, az nem fog rám írni, hogy hát figyelj, ezt nem értem, nem érdekel, vagy tehát, hogy ebből nem kapok elég visszajelzést. Elég.
1: Na hát akkor hát, ha most hallgatnak, akkor tudják, hogy kell, ez mindig fontos.
6: Nagyon fontos, és nagyon érdekes, igen.
1: Hogy vagy most lelkileg?
6: Nagyon-nagyon jól vagyok, de nagyon fáradt vagyok.
1: Azt megértem. De hányszor vagyok? Láttad már magát a kiállítást ott a Fugában?
6: Igazából csak kétszer, úgyhogy holnap
1: mondd
6: is megyek.
1: Mondd el a címét, kérlek.
6: Igen, a kiállítás címe Új Életpark, és ez egy kerülete Debrecennek, ahol
1: igen,
6: én felnőttem.
1: Igen, ezt tudtam eldönteni, hogy tehát ilyen néven én, ha elmegyek Debrecenbe, megtalálom ezt a parkot.
6: Hát képzeld el, hogy ez egy... tehát, hogy most visszanevezték Libakerté.
1: Aha.
6: Ez Debrecen legelső modern lakótelepe, ilyen szocmodern, tehát nem szocreál, hanem későbbi, ilyen 60-as évekbeli, de még téglaépítésű, négy emeletes, rengeteg zöldel, tehát egy ilyen nagyon barátságos környék, és amikor én ott voltam gyerek, akkor Új Életparknak hívtak, és az iskolát, ahol jártam, Új Életparki általános iskolának hívták. De ez régebben Libakert nevű egy kertség volt. Debrecennek ilyen kertségei vannak. Olyan nehéz kimondani ezt a szót, kertség.
1: De milyen jó, hogy elhozol egy szelet hajdúságot ide a fővárosba.
6: Te honnan származol?
1: Hát néhány romantikusabb megyével, arrébb Nógrádból.
6: De ott gyönyörű falvak vannak.
1: Hát oké, én már 25 éve itt nyomom legalább. Ja. Budapesten egyébként, most többet éltem itt egyébként, mint én annak is. Idején. De persze, abszolút, abszolút vannak. De elhozod, és itt most azok is láthatják, akik még az Új Életparkban nem voltak.
6: Igen, tehát, hogy most újra visszanevezték Libakertnek, ami hát elég érdekes, mert hogy libák már nincsenek, de...
1: De új élet meg mindig lesz.
6: Új élet meg mindig lesz.
1: No, te új életet tudtál itt magadnak, ha már itt tartunk?
6: Budapesten?
1: Igen, a fővárosban teremteni?
6: Hát én, tehát 15 éves voltam, amikor felköltöztünk Pestre a kisképző miatt. Anyukám azt mondta, hogy ne legyek kolis, meg a nővéremet fölvették a konzervatóriumba, tehát egyszerre vettek föl minket, és akkor fölköltözött a család, tehát én is már nem is tudom, hanyadik évtizede itt élek. Persze, tehát az egész életem itt zajlik, de valami miatt én mindig debreceni leszek, és valahogy ez
1: lélekben.
6: Lélekben. Ez a gyerekkor valahogy nem tudom még elengedni, vagy abba hagyni, még ott valamit még mindig kutatni kell.
1: Hát ha most szakember ülne itt veled szembe, akkor valószínűleg ezt mondaná, én meg már unom, képzeld el.
6: A saját gyerekkorodat?
1: Hát persze, hogy állandóan arról kell beszélni. Meg mutogattunk hátrafelé, vagy nézek, kutatgattunk, hogy nem a jelennek kellene foglalkoznunk.
6: Igen, inkább. Tehát egy picit én is azt érzem, hogy ez nem annyira egészséges, hogy az ember a múltban van, de valamiféle szükségszerűség visz engem oda, tehát...
1: Nekem most azt ígérték mindenfajta segítő, hogy majd lefogyasztanak úgy, hogy ásogatnak a múltamban, és annyira unom, hogy nekem a múltamról kell beszélni, hát... Érted, foglalkozunk a jelennel.
6: De egyébként de ezek ilyen pszichológiai ilyen módszerek. Nem de minden abszolút, pszichológus értem. Foglalkozik a múlttal. Lehet, tudom. Hogy másik segítőt kéne keresned, főleg ha unod.
1: Ha unom, oké.
6: Mert lehet, hogy valami teljesen más dolog van. Egyébként a családállítás szívből ajánlom.
1: Már voltam.
6: Mert ott meg nem kell beszélni. Ott az a nagyon jó, hogy nem kell, tehát nem az van, hogy így analizálnak, hanem ugye feláll a rendszer, és megmutatja a probléma gyökerét.
1: Igen, csak ott meg, amikor elmentem, rajtam kívül volt egy másik férfi, aki egy országosan szintén ismert sztárszínész volt, és ő játszott el engem. Érted? Tehát amikor azt a
6: férfi... Ez nem volt jó.
1: Hát oké, de amikor azt látod, hogy ő nagy színpadokon és másoknak az életét játsz, olyan fura volt az egész, de hát mindegy.
6: Én is voltam olyan családállításon, amin egy nagyon-nagyon ismert színésznő volt.
1: Na, hát ha szeretnéd, én azért nem mondtam, hogy nem tudom, hogy
6: nem,
1: ezt ő
6: szeretné. Nem, nincs felhatalmazásom, hogy elmondjam, de nagyon-nagyon alázatos volt.
1: Ja, ott ti is, hát meg
6: gyönyörű,
1: szeretem
6: kedves.
1: Is őt egyébként.
6: Nem játszott, tehát nem színésztőnként
1: nem,
6: volt.
1: Én is azt éreztem a sajátomnál. No, de itt te vagy a főszereplő, most nem is az én történeteimet akarom rád erőltetni, hanem inkább az érdekel, hogy például miket alkottál ki magadból. Tehát mit találunk a Fugában most?
6: Igen, akkor elmondom, hogy ez a Fugának a főterme, ahol a kiállításon van, Breyer Marcel teremnek hívják, egy aránylag hatalmas tér, de én így is teletömtem, és még maradt a kis képek, szóval jó nagy lett az anyag. Két szárnyra bontható, van egy olyan szárnya, ott vannak a festmények, aminek az a neve, hogy helyek, terek, történetek. Nem tudom pontosan, hogy a történetek benne vannak. Helyek, terek, tehát ez a, hogy hol volt. Ezek lakótelepek. Nekem van egy ilyen 10 éve festett sorozatom, aminek az a neve, hogy Belső balkon. Ez az
1: emlékek terek.
6: Okay. Igen. Tehát itt vannak az olajvászon képek, és én 2 éve elkezdtem flitterezni, úgyhogy flitteres olajvászon képek. Itt vannak a balkonos képeim, ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy sorozatom, most már több mint 30, sőt, több mint 50 balkonos képet festettem. Tehát ez egy szárny, és a másik szárnyon a kollektív feldolgozás, vagy a kollektív érintettség van. Annak az a neve annak a falnak, hogy Dinamika Feminina, és egy anyalánya, egy szociál szoborból indul ki, egy sziluett, egy anyalánya egymás mellett előtt, és ennek a sziluettnek a mindenféle megfuttatása, mindenféle
1: izgalmas,
6: metaforikus buborékokban eltorzítva, elnyújtva, van Családállítás című kép.
1: Tényleg?
6: Is. Van Morfogenetikus mező című kép is, van egy Anyalánya frontvonal című kép, anyám és barátnőim anyái című képek.
1: Izgalmas
6: téma. Van egy ilyen 10-valahány képből álló, össze vannak ragasztva egymást fedően, aminek az a címe, hogy egy kudarc emlékműve.
1: Aha, milyen jó címeket adsz.
6: Ja, igyekszem. Úgyhogy az digitális.
1: Aha. Mit szeretsz a legjobban ebben a kiállításban? Melyik részét? Van ilyen?
6: Hát,
1: vagy komplett nagyon az egész?
6: A képekre gondolsz, vagy egyáltalán így...
1: Maradjunk a képeknél.
6: Hát van egy kép, egy-két kép, amit nagyon szeretek, de ha nem gond, inkább azt mondanám, nem annyira így kiemelve képeket, okay. hogy oké, és hogy nem annyira egészséges, hogy az ember a múltjában van, de hogy szükségszerű, de hogy tényleg van egy ilyen belső késztetésem sok-sok éve, hogy valahogy az, ami volt, azt így nem jó szó, hogy fölmagasztaljam, de hogy megénekeljem, hogy emléket állítsak azoknak az embereknek.
1: Vagy ez neked fontos volt?
6: Fontos nekem ez nagyon fontos volt, és hogy itt ténylegesen, tehát hogyha így meg lehet az embernek énekelni a gyerekkorát, a múltját, akkor ez itt úgy megtörténik.
1: De milyen jó, hogy egyáltalán vannak ilyenek. Mert ez is kell, én nem azt mondtam, hogy most már teljesen tegyünk le mindent, csak ne hassa át teljesen a jelenünket.
6: Így, hát igen.
1: Mert ahogy mondtad, persze, hogy szükségszerű. Úgyhogy van még része a kiállításnak. Az emlékek tereken, történeteken kívül is.
6: Így van. Van a Zsófi.
1: Igen.
6: Hát kaptam ajándékba egy olyan embert, aki jobban beleszeretett az új életparba, mint én valaha. Ő Bendik Zsilinszky Zsófia, művészettörténész, és olyan kutatást végzett, teljesen saját jogon, pénzen és energián elutazott Debrecenbe, megnézte a helyet, vett könyveket, korabeli könyveket, a városfejlesztés.
1: Bocsáss meg, mikor jártál utoljára?
6: Hát én úgy rendszeresen leszoktam utazni. Tavaly voltam, tavaly ősszel, halottak napján nagyszüleim sírját.
1: De az új életparkban is jártál?
6: Persze, mindig elmegyek. Okay. Mindig odaállok az Ibolya utca 18 elé, és körülnézek, fölmegyek a 3. emeletre.
1: Na de ezt megtapasztalta, ő volt a kurátor?
6: Igen, Zsófi. Fél éve csatlakozott be a projektbe, és hát komolyan mondom, hogy nélküle nem, hogy a kiállítás nem lenne ilyen magasztos és ennyire gazdag is. Tehát, hogy olyan ötletei voltak, ő találta ki, hogy legyenek videók.
1: Uh-huh.
6: Van 2 ember, akik ilyen experimentál short videókat, kísérleti rövid videókat csináltak a műveim alapján. Barta Balázs és Harsányi Réka.
1: Nagyon izgalmas az egész egyébként. Én most nézem, vannak egy szavak listája.
6: Így van.
1: Amik...
6: Amin sötét, hetekig dolgoztam.
1: Hetekig? Sötét hetek. Pink színnel?
6: Így van. Mert a fő színem, ez a pinkes magentás.
1: Igen. De elképesztő jó a kisugárzása. Egyébként még úgy, hogy nem voltam ott a fugában, csak kaptam tőled ugye egy nagyon szép prospektust így online, és már ezen is átjön, hogy ez azért teljesen más, mint amit megszokhattunk. Emlékszel a szavakra egyébként? Fejből?
6: Valamennyire emlékszem, de volt egy nagyon hosszú listánk, és akkor abból válogattunk meg, a Zsófi még beletett.
1: Úgy kezdődik, fontosak a hívószavak.
6: Nagyon. És mondom, ezt a Zsófi találta ki, hogy legyen, tehát hogy valami kicsi navigálás legyen, hogy mi történik itt. Mi ez a rengeteg kép, és egymástól nagyon különböző két oldal. Egyébként ilyen, tehát hogy ilyet még sose kaptam emberektől, hogy belépnek a térbe, és megkérdezik, hogy ez egy ember kiállítása, tehát aha, hogy annyira igen, sok
1: igen, rétű. Igen, igen. No, az előbb a beléd folytattam a szót, ne haragudj, azt mondtad, úgy kezdődik, hogy?
6: Hol volt?
1: Igen. Szocreál.
6: Szocreál.
1: Szüzesség.
6: Igen. Káprázat. Visszajutottam a szüzességig.
1: Milyen jó. Balkon. Ez az, amikor kint vagy az erkélyen?
6: Így van. Ebből nagyon sok képen van. Erkély felülnézetből, alulnézetből, belülről kifele, kívülről befele.
1: Szinte mindenkinek van egy saját erkélye, még akkor is, ha nem volt. Ott belül, végtelen árnyékban, korlát, otthon, akkor, és akkor most csak azért nem olvasom tovább, menjenek el a fugába és nézzék meg a kiállításodat, mert biztos, hogy olyan útravalóval és energiákkal szerintem ez a fontos távoznak, ami feltölt. Új életpark, ezzel a címmel keressék. Sajnos a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de azt mondd meg, hogy téged most ez a kiállítás meddig fog feltölteni energiával?
6: Hát jó kérdés. Ez most egy ilyen nagyon nagy kérdés, hogy ezután mi történik. Tehát az is lehet, hogy lezárult ez a gyerek, ahogy te is mondtad, hogy egyszer csak el kell engedni, tehát hogy nem látom egyenlőre, mert még nagyon sokat kell foglalkozni, hál' Istennek, a kiállítással. Tehát lesz tárlatvezetés, jönnek emberek, írnak, hívnak, hogy mikor megyek be velük.
1: De hogy ilyet lehet? Szabad, hogy...
6: Persze.
1: Hogy tehát nem csak a meghirdetett időpontokban, hanem bemész.
6: Persze, én nagyon szívesen. Hoznak kisképzőből osztályt.
1: Hát kedves hallgatóink, akkor tessenek. A közösségi oldalon elérünk?
6: Persze, persze.
1: Ott akkor Gesztei Nagy Zsuzsát keressék.
6: Így vagyok. Mit magyar ott? Sorrendben. Tehát magyar, okay. Gesztei Nagy Zsuzsanna. Tehát az is lehet, hogy ez lezárult. És akkor...
1: De egyébként maga a kiállítás az lehetne tovább vihető, mint egy vándorkiállítás?
6: Abszolút, egyébként igen, vannak is tervek rá, Babonából nem mondok semmit, okay. De úgy, ahogy van egyben, így, mint csomag, abszolút, persze.
1: Drukkolok neked. Köszönöm. Nagyon. Köszönöm, hogy itt voltál.
6: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Sok csillogó szempárt kívánok neked, akkor a tiéd is csillagni fog, nagy baj nem lesz. Ezt kívánom. Gesztei Nagy Zsuzsával beszélgettem, kedves hallgatóink. Én Zsuzsától most elköszönök, önöktől még nem, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsúzás erejéig még mindenféleképpen visszajövök.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Nagy Szabolcsnak és Gesztei Nagy Zsuzsannának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: További haladékot kapott a főváros a szolidaritási adó befizetésére. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség gripenjei. Mexikói győzelemmel és látványos ünnepséggel kezdődött el a futballvilágbajnokság. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség gripenjei. Magyar Péter miniszterelnök este arról számolt be, hogy egy izraeli utasszállító miatt rendelte el a legmagasabb szintű riadót a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja. A Tel Aviv-Prága között közlekedő járat ugyanis nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervnek megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből Ausztria irányába. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Átvilágítás következik a kulturális intézményekben. Valamennyi minisztériumi fenntartású kulturális intézmény működésének átvizsgálását, valamint a hatalmi visszaélések kivizsgálására alkalmas etikai szervezet létrehozását fogja szorgalmazni a tárca, közölte a kultúráért felelős államtitkár.

0: közösségi oldalán. Nagy Ervin kiemelte, a kulturális intézményekből folyamatosan jönnek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről, például a Budapesti Operett Színházból. Az államtitkár szerint a korábbi rendszer lehetőséget biztosított arra, hogy egyesek politikai támogatással félelemben tartsanak egész társulatokat. Több budapesti kórházban is megjavítják a klímákat. A kormány több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött, melynek célja az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett megújítása, a betegbiztonság javítása és a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A beruházások részeként megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórházba, valamint helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky kórház hőszivattyúit. Fejlesztések lesznek még többek között Miskolcon, Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heimpál Gyermekkórházban is. Megkezdődött a labdarúgó világbajnokság. A nyitó mérkőzésen a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság válogatottját. A Mexikóvárosban több mint 80 ezer néző előtt rendezett találkozón a hazai csapat már a 9. percben vezetést szerzett, majd a második félidőben biztosította be sikerét. A világbajnokság nyitányát látványos ünnepség előzte meg az Azték stadionban, ahol többek között Shakira is fellépett. Az idei torna történelmi, hiszen először rendezik három házigazda, Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok közreműködésével. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik ma, jelentős csapadék nem lesz, de északkeleten előfordulhatnak zivatarok. A hőmérséklet a hűvös reggel után 21-27 fokig emelkedik, de ezt a szél miatt hűvösebbnek érezhetjük majd. Hétvégén kiránduló idő lesz, mérsékelt meleggel és változóan felhőséggel. Napközben 28 fokot mérhetünk majd. A kánikula a jövő hét második felében tér vissza.
1: Az M1-es autópályán hegyes halom felé Győr térségében kigyulladt egy kamion, úgyhogy a 115-ös kilométernél lezárták a pályát, a forgalmat pedig a 112-es Győr-Szent Iván csomópontban kiterelik. Az 52-es számú főúton útfelújítási munkák miatt Solt és Fülöp szállás, vagyis a 34-es és 51-es kilométerek között helyenként, szakaszosan felváltva engedik át a két irány forgalmát, ezért számoljanak kicsit hosszabb menetidővel, közben pedig szintén az 52-esen az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat továbbra is zárva tartják. Itt Budapesten a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján mától buszsávot jelölnek ki az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, és ez a helyzet a 11. kerületben az Egér úton is befelé a Balatoni úttal a Péterhegyi útig. Akkor utána már csak egy bringasáv kell mellé, vagy rögtön kettő. 0630 30 30 95 8, az SMS számunk, ha bármilyen további közlekedési infójuk van, azt itt köszönettel vesszük.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 9 perccel. A stúdióban teljes melszélességgel Pordán Petra.
3: Sonyi Zoltán.
1: És teljes válszélességgel.
4: A jó öreg rádiós Cilla, jó reggel.
3: Tehát nekem mellem van neked
1: vállad. Hát vagy derek
3: vállad. Jó a leosztás.
4: Gyerés, üzd meg a száj, Zoltán.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! 6 óra 16 perc, vagyis negyed hét múlt egy perccel. Itt vagyunk, meg vagyunk.
2: Ki az, aki tegnap volt Metallica koncerten? Tessék a hallgatóink közül megírni, hogy milyen volt, mert nekem rengeteg ismerős, mindenki boldog-boldogtalan onnan posztolt, és ugye a Sláger FM-en természetesen a koncert élmények nyarán a következő Metallica koncertre még lehet nálunk jegyet nyerni, csak mondom, hogyha esetleg valaki lemaradt
3: volna
2: róla.
3: Petra?
2: Én nem. Jaj, de az összes rock imádó barátom ott volt, és figyelj, olyan felvételeket posztoltak. Hát igen, a Metallica mégiscsak a Metallica, tehát azért egy 45 éves bandáról van szó, akik azért még
3: jó,
2: mindig
3: jó, de nekem
2: tudnak.
3: Erről mindig az egy picit attól félek, tudod, hogy ott összeesik a színpadon, egy infarktussal, tudod,
2: a
1: bácsi. Nem, ők formában
2: vannak brutálisan jól néznek ki, de ők nem ilyen pocakos bácsik lettek, tudod, hanem jól néznek ki, nekik jó.
3: De nem, de ki volt, kit láttam a múltkor, nem a
2: Billy. Az Axl Rose.
1: Hát van egy pár, aki már borzasztó.
3: Az Axl Rose láttam, tényleg, és jaj, hát mondom, Istenem, kapják el a bácsit.
2: Nem, a Metallicások jók, és egyébként ugye azt tudjuk, hogy most az egész főváros Metallica lázban ég, hiszen mivel tegnap volt az egyik koncert, holnap lesz a következő. Ma például lehet menni a Metallica rajongóknak vért adni, ami nagyon fontos, mert nekik tök fontos az, hogy mindig felhívják valamire a figyelmet, aha, és például most a Vöröskereszttel összefogtak, és a Metallicások mennek szépen sorban adják a vérüket.
1: Igen, tegnap is voltak sokan, nekem ismerősök erről posztoltak.
2: Tök
1: most
2: jó.
1: Most már végre van vér.
2: Vért adunk, igen. Végre vért.
1: Hát ezt nem viszik külföldre, tudod.
2: Így van. Reméljük, hogy az itt marad. Igen.
3: Ja, viszik külföldre a vért? Miket?
2: Volt ilyen probléma,
1: azt
2: tudod,
1: mondták, hogy
2: kirobbant egy ilyen botrány.
1: Egy ilyen botrány, hogy elvitték.
2: Hogy bár itthon nincsen elég, de aztán elvitték külföldre.
1: Aztán kérdőt, eladták jó pénzére a plazmát.
2: No, szóval tessék figyelni.
3: Jó, de akkor ez... Jaj, ez április elő. Jaj, jó, hát...
2: Tessék figyelni, hát, ha valaki a holnapi koncertre mondjuk nyerhet jegyet. Csak mondom, igen, hogy ennyire menő a Sláger FM a Metallicára. Bizony.
3: Elképesztő.
1: Hát meg zsinórban lesznek itt más koncertek, bizonyám, tehát ne is ragadjunk le. Én a Stingre szeretnék nyerni jövő hétre.
2: De biztos te, mehetsz.
3: Te nagy Stinges voltál?
1: Igen, én szeretem.
3: Mert nekem a volt sógornőm az óriás Sting rajongó volt, de óriás teljes őrületben volt. Nem, hanem ja, én hogy... meg nem ismertem annyira, úgy tudod, hogy meghallgattam, de az az igazság, ugye, hogy én egy forradalom már 90-es évek, ugye Madonna rajongója voltam.
2: Ja, te nem Englishman in New York-ot.
1: Hát jó, de
2: te
1: nem zárt ki
2: egymást.
1: A Papadon
3: Preach-re ugrottam, érted meg a Like a Prayer, I hear your call, my name. Én ugye ebbe voltam, és nagy Madonna, egyszer Madonnának költöztem a Farsangon.
1: Látod, bocs.
3: Madonnának költözöm, azt meg
2: melyik
3: is nyertem.
2: Melyik korszakából?
3: Ezt meg is nyertem, ez a True Blue korszakban volt, és akkor izé...
1: Ott volt a sötét haja, várjál?
3: Nem, ott hófehér.
2: Nem,
1: ott
2: volt
1: akkor
2: azért
1: pont
2: nagyon
1: a szöszi, igen, a nagyon
2: igen,
1: világos.
3: És bocs, a következő évben is annyira élveztem, hogy én Madonna lehettem tavaly, és következő évben, de akkor már csak egy sima prostinak néztek, és mondták, hogy most már menjek haza, mert nem öltöztetek minden alkalommal Madonnának. Mondtam, pardon.
2: Nem sikerült olyan jól akkor.
3: Az nem, de az első Madonna az bejött. És akkor, na mindegy, és visszatérve a Stingre, és a sógornőm így, akkori sógornőm, és most elvitt egy Sting koncertre, ez ilyen 90... Mikor lehetett itt a Sting?
1: Hát figyelj, volt 99 környékén, én akkor voltam először, szerintem a kis stadionban még
3: akkor
1: találom.
3: Ez előtte volt szerintem, ez jóval előtte lehetett ilyen 18, hát ilyen 93, valahogy így. Én úgy untam, mert hogy ugye én egy madonnás vagyok,
2: igen,
3: ugye?
1: Jó, hát ahhoz képest persze, tök más.
3: Egy popcorncilla voltam mindig.
2: Ahhoz képest más.
3: Igen, és egy popcorncilla voltam, már a Bravo és Popcorn, nem tudom, hogy emlékeztek ezekre a magazinokra.
1: Szerelem, szex, gyöngétség
2: rovat. Én alig vártam, hogy olvashassam mindig.
3: Tényleg. Igen, hát én oda voltam.
1: Hát elolvasta, hogy Ebi haluszkált a vízben, akkor most lehet, hogy kis babám lesz.
2: Én írtam,
1: ilyen... én írtam.
3: Meg a popcorn is, ugye, hát ugye nekünk a apukám ugye Bécsbe dolgozott, úgyhogy az elsők, azok nem voltak magyarul a 80-as években. Úgyhogy én ennyi fürendig, várjál, néztem a szót, tehát próbáltam lefordítani.
2: És simogattad rajta a kis posztereket, mert
3: hát
2: azok mindig nagyon jók voltak.
3: Raktam ki az összes, igen. És ugye másik nagy őrületem, ugye, az a Michael Jackson volt, tehát ugye Madonna, Michael Jackson, tehát nekem a Sting, az Englishman in New York, vagy az is... ó, mondom, muccet elalszunk ezen. És ugye ez ilyen, tudod, ez ilyen öngyújtó hajtogató, ilyen dölöngélő volt.
1: Hát
3: a legtöbb száma.
1: Ja, igen, olyan
3: a legtöbb
1: is van,
3: száma
1: de...
3: ilyen, tehát hogy azért nem egy...
2: Nem fogsz ugrálni, ez igaz.
3: Igen.
1: Hát, Csabi, kell hozzá lélek, hogy ezzel így azonosul.
3: Tudom, nem volt, most is meg. De hát
2: nem érkezett meg azóta
3: se a léteg. Azóta se, tehát nekem olyan balladás volt. Olyan,
2: az,
3: ó,
2: egyébként igen.
3: Szóval, hogy mondom, mit csinálunk itt ezen az unalmas koncerten?
1: Hát rádőlsz a melletted ülő vállára, átkarolod, meg ilyenek, tudod?
3: Az izé jut eszembe mindig, tudod, a Sophie Marceau van a La Boom,
2: jaj,
3: tudod.
2: Jaj, de szeretem, ahogy ott ülnek a koncerten. Az olyan
1: ilyen.
2: Ezt a filmet nem tudom
1: megmondani.
2: Közben megírta egy hallgatók, hogy 91-ben volt a koncert, amin ott voltál, Csabi, és katonaként volt ő is ott. Hoppa. Tessék, egy katona vállára, hát miért nem hajoltál oda, látod?
3: Istenem.
2: Katonák is
3: voltak. Most már ő is egy öreg katona.
2: Hát már igen.
3: Egyébként képzeld el, hogy ezzel az égett a világon semmi probléma nincsen, és ezt megfigyeltem. Volt barátomat láttam a múltkor, és így néztem, mondom, te Jézusom, hogy néz ki ez az öreg? És úgy rájöttem, de ha együtt öregedtek,
2: akkor te is.
3: Akkor szépen, mint két paradicsom, igen, a kosárba, úgy elfonnyadtok. És az egyik paradicsom ránéz, a másik, fel se tűnt, hogy elfonnyadtál.
2: Mert nem látjuk szerintem egymáson. Igen. Ugye? De
1: ha mint, hogy magadon se látod a napi. Te látod, te miatt
3: aggózni. De ha nem látod 30 évig azt a paradicsomot, csak most rakják vele. Te jó Isten, de romos vagy.
2: Hát én most voltam, ugye osztálytalálkozónak 25 évesen, és azért meglepődtem.
3: Hát és tudod,
2: máshogy láttam őket, mint...
3: És tudod, mi a másik, hogy én is azt szoktam nézni, de egyébként nagyon, nagyon nehéz ez az önkép dolog, hogy romosak, tehát hogy a fele néni, a másik fele bácsi, és akkor volt olyan, tudod, ilyen érettségi találkozó, hogy néztem, mondom, atyavilág, hogy néz ki az XY, nem mondok nevet, és odafordul, hogy vagy, jaj, 1000 éve nem láttalak.
1: Pont úgy nézze ki, mondta mi, hogy...
3: Annyira nem változtál semmit egyébként, nekem most állítják be a vérnyomásomat, nem
2: hát
3: neked.
2: Igen, egy idő után már ilyen betegetések jönnek,
3: igen. Neki állítják a vérnyomást. És az 50, tudod, ez még azért nagyon vicces, mert ugye ez, mert a 40 az ott nincs sem, 30-40 nincs semmi, az ég adta a világon, de hogy az 50-nél
2: valami változik,
3: ott
2: igen.
3: Kezdődik ez a hormonális változás, férfiaknél, nőknél egyaránt, de nőknél ugye Dr. még Cilla. Drasztikusabb. Nem, hanem ott egy ilyen nagy, ott egy ilyen nagy átkattanás van, utána ez mikor megtörténik, akkor semmi, akkor már 60 lesz, és akkor már megint stagnál minden. De itt van, tudod, hogy látom a barátnőimet, tudod, az első hőhullámok. Aha. Amikor azt mondja, olyan izületi fájdalmai vannak az gyakorlatilag ez a menopózzal, tudod, most írt fel egy hormonkúpot az orvos, tudod, szóval, hogy így
2: ez erre mondta Heidi Klum, amikor most megkérdezték, hogy gyereket vár-e, mondta, hogy nem, menopauza. És hogy azért lett egy kis hasa. Mert ugye elkezdték cikizni, tudod, hogy jó, biztos, szóval nem, menopauza, ennyi, hasam lesz,
3: szóval, kész. Hogy, de tehát, hogy ez egy ilyen, szóval ez egy olyan nagy változás, igen. Tudod, hogy így elkezdesz ráfordulni a bácsi-néni korszakra, aztán az lesz 30 év,
2: igen.
3: De ez a kanyar, ez olyan éles.
2: Tudod, én még nem akarom bevenni
3: hogy
2: az
3: ezt, hogy ezt olyan nehezen veszed be, tudod, igen. És kézzel egy Heidi Klum, tehát
2: hát az.
3: Érted, egy Victoria's Secret Angel,
2: igen.
3: De neki úgy jött a menopóza, hogy én lötyizik a hasa. Hát de neki lötyizik. Én nekem is két ilyen kis buszülőke lett a derekamon, érted, így ilyen 46-tól, de sajnos legyünk őszinték, 46-47-től elkezdett vibrálni a telefonom, zakson, az a szemed romlik, és akkor ugye ezekkel így mész tovább boldogan, tudod, egy pillanatra. Szóval ez a kanyar, ez nagyon éles, aztán amikor beveszed, akkor már újra már... egyenesen mész a tatasságba.
2: Kérdezzük meg, hogy a mi drága hallgatóink hogy vették észre, hogy öregszenek?
1: Mi volt az első
2: jele? Jó, 0, 30, legyen így.
3: 30, 30, nekem a szemem.
1: Addig is. Nem lázogunk.
3: Térd meg a reumó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
9: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadel modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadel Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
10: Akáció!
11: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
12: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőség. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
13: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
14: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
15: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: A reklám után.
16: Drága aranykövető rajongó. Ja, várjál, itt a mikrofonom. Persze. Ja, elnézést.
17: Hova tetszik
16: figyelj
17: beszélni?
16: Ide, persze azért, mert tudod, front van, és jön a hideg front, a meleg front, a kis front, a nagy front, a lefront, a föl front. Az az igazság, hogy szeles, ugyanakkor napsütéses időre számíthatunk. Tényleg nagyon kellemes napsütésre ébredhettünk. A mai napon reggel 6-kor 11 fok volt, úgyhogy én már föl is vettem egy kis nermellényt, hogy csinos legyek, és abban jöttem be. Mondjuk lassan majd kivonják a forgalomból, pedig eddig olyan jó ment, olyan büszke voltam rá, hogy még. Úgyhogy hajnalban 11-12 fok volt, napközben viszont 21 fokra is számíthatunk, ami a holnapi napot illeti, arról nem mondok semmit, mert most pollenjelentés van, ami közepes, az a pázsitfű, az útifű és a csalánfélék és a gombák is közepes, hál' az Úr Jézusnak, a szelíd gesztenye alacsony.
17: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében balesetek történtek, több is. A 112-es Győr-Szentiváni csomópontban egyelőre mindenkit leterelnek a határ felé a pályáról. Az M3-ason Budapest irányában Bagy és 60 között három személyautó ütközött, a 48-as kilométernél ezért van forgalomkorlátozás. Itt van velünk a vonalban a MÁV Inform ügyeletese Jancsurák Bence. Nálatok mi újság most? Jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Szegléd vasútvonalon egy korábbi biztosító berendezési hiba miatt várhatóan 7:30-ig még 10-20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen tervezett változásokra kell számítani a vonatforgalomban. A déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak kelenföldi közlekedik, és onnan is indul. Ma éjszaka karbantartást végeznek Rákos rendezőn, emiatt az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több esti és hajnali vonat helyett pótlóbuszra kell látszálni. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 3:47.
2: Jó, bocsánat.
1: 2 perccel, és kérdeztük,
3: nem öregszel.
2: De öregszel.
1: Nem tud megnyugtatni.
3: Jó, csak de arról beszéltünk, mert hallgató nem csak úgy bekapcsolódott, igen, mert itt egy stúdióbeszélgetés volt, hogy mondta Petra, ilyenkor jövök rá, hogy öregszem. Nem mondom el, hogy mikor jön rá.
2: De... Én nem mondom. A TikTokon elém...
3: Nem az inkontinenciára gondoltál. Jó.
2: Az még nincs. Nem, az még nincs. Remélem, hogy még egy darabig nem is lesz.
1: Az izzadság rohamkodó, melege van.
2: Nem, az sincs még, hőhullámaim sincsenek, nem hál' Istennek.
1: De
2: nem, akkor, amikor a TikTokon látok olyan fiatalokat, tudod, akik nagyon hadarva beszélnek, nem értem, amit mondanak, és látom, hogy Csiliárdon követik őket, olyan tartalmakat tesznek ki.
1: Amit... Nézd meg a körmömet, és annyira cuki látom, hogy megcsinálták.
2: És akkor tudod, így nézek, ugye? Hogy szerintem megöregettem, vagy nem tudom.
3: Én szoktam, én például ma reggel futottam szerintem bele, és nem. Akkor van egy olyan vágás, vagy nem tudom, hogy ez vágás-e, hogy
2: vágás.
3: Hogy ilyen plusz 3-mal fölgyorsítják a beszédet, igen, és igen. Akkor ez ilyen, így zajlik. Elmondom, story time, el szeretném mondani azon történetemet, mi történt velem most New Yorkban. Kint voltunk New Yorkban, és majdnem lehúzták a kártyámat 11 millió forinttal, de szerencsére ott tudtam lenni egy pillanat alatt, mert limit volt kártyámon, ezért kártyámat nem tudták lehúzni 11 millióval, és... Nem érted, hogy
1: mi az? Nem az öregedésére, mert ezt a 20 éves korodban is ugyanilyen furán nézted volna.
2: Nem.
1: De te akkor sem szeretted volna, hidd el, amikor 20 voltál.
2: De a mostani 20 évesek meg imádják őket.
3: Hát jó, de 1 millióan követnek egy ilyen tartalmat. Elmesélem nektek lehúzásom történetét. És ebben a hangnemben, gyorsított hangba, gyors vágások, kártok, és biztos ettől modern, vagy a másik, amit nagyon szeretek, Úristen, végre vége van a vizsgaidőszaknak. Ilyenkor el akarok most menni körmösöt. Nem hiszem el, Úristen, szerelmes vagyok a körmeimbe. Ez a legszebb.
1: Na jó, hagyd abba, kérlek.
3: Nagyon drága a telefonom, ezért nem vágom földhöz, de majd, hogy nem ott tartok. Tehát ekkor akarom földhöz vágni, meg amikor egy újabb applikációba be kell regisztrálni.
2: Ez én értem. Kettő. Attila azt írja, hogy ő is akkor akarja földhöz vágni, mert hogy akkor érzem fiúk, lányok, ahogy öreg vagyok, amikor regisztrálok online valahova, és a születési év megadásánál egyre tovább tart lefelé görgetnem, hogy megtaláljam az 1983-at. Te még Tini vagy a 83-mal hozzánk.
1: Nem emlékszem, hogy hol volt a kezdetek, volt mikor olyan, ahol vissza lehetett görgetni egészen 1902-ig, vagy nem is tudom.
2: Na, tudod, látod?
1: Ja, ők mindenkire számítanak. Ja. Van egy jó hírem, nem feltétlenül kell új és új applikációba regisztrálni, mert hogy most olvasom, hogy már például nem kell külön Tinder, mert hogy az Instagram az kiváltja a Tindert egyre inkább, és hogy ez is a kor előre haladtával így van. Ehhez ti mit szóltok?
3: Hát valószínűleg megmondom, hogy ebben mi lehet a nagy igazság, hogy én azt figyeltem meg az én követőimnél, hogy ugye van egy korosztály, ez a mi korosztályunk, tehát mondanám azt, hogy még ez a 35 és 50 között Instagramon vannak az emberek. Ez a korosztály az Instát tekergeti. Aha. Az 55 és 65 közöttiek, vagy 70 közöttiek Facebook, inkább már több 75,
2: igen, 70
3: azok Facebookon, minden info a Facebookon van, fake news a Facebookon, tudod, lezuhant XY helikopterje, anyám küldi, nézd meg, meghalt a nicaraguai elnök. Anya, azt nézted, hogy a papillon.com tette ki? Tehát azért ez nem egy hiteles volna. Gondolod, nem halt meg? Ez anyám, és utána mindent megrendel, és akkor mondja, képzeld, ez a szemétcég havi 50 eurót levon a kártyából, de mondom, miért regisztrál? Beírtad, hogy nyugodtan vonja le. Én csak a kis ajándékmintákat akartam, a krémet. Tehát ez az, és akkor van egy ilyen még idősebb korosztály, aki se Facebook, se Instagram, se semmi, azok viszont a YouTube-on vannak, és én csak arra jöttem rá, hogy ugye a mikor, és ezért gondolom az Instagramot, és ezt akartam kihozni, az lehet, hogy ugye Tinderen lenni, tudod, az olyan egyelő, hogy lóasz nincs az életedben, tudod, ember nem nyitja rád az ajtót, és olyan kínos, hogy ott jobbról balra 50 évesen ott húzogassa, nem tudom, várjál, hogy néz ki, nem szeretem a szakállt, tudod, és akkor ezt húzogatod, és akkor jobban néz ki, tudod, hogy ott látod az Instán az egész életét, a miket képeit, és akkor ilyen, tudod, olyan mintha nem akarnánk ismerkedni, mert a Tinder az obviously arról szól, hogy most nálad vagy nálam, igen, nem? Tehát, hogy az Insta meg arról van szó, szia, de aranyos a cicád, meg lehet simogatni, tudod, és akkor ott elkezdődik egy beszélgetés.
1: Nekem pont az jutott eszembe, csak nem a Tinderhez képest, hanem a társkereső oldalakhoz képest, amik egyébként még mindig működnek, tehát döbbenetes, de van ilyen, hogy ott ugye csinálsz magadról egy profilt, ahol azt mutatod meg, amit te akarsz, és nyilván próbáld a lehető legjobb arcodat mutatni. Persze ez nyilván igaz az Insta meg a Facebookon is, de mégis az Insta meg a Facebookon sokkal őszintébb vagy, tehát ott azért sokszor gondolkodás nélkül megosztod, amit éppen átéltél, ami történt.
2: Csabi, nem csináltál meg ilyet, ugye?
1: Nem válogatod meg annyira, és szerintem pont ezért jóval hitelesebb forrás az ismerkedéshez, mert ha valakinek ránézel az Insta profiljára, hogy sokkal átfogóbb képet kapsz arról, hogy valójában milyen ember, mert nem szűri meg úgy, mint mondjuk a társkereső oldalon, ahol csak a legszebb képét teszik, és csak olyat oszt meg, ami céltudatosan még akár kamukázik is benne, hogy jobb színben tüntesse fel magát.
3: Egyrészt, másrészt meg pont azon gondolkodom, tudod, hogy azért több ilyen oldal van, még akkor is, ha ezek mondjuk ki, hogy nem helyes, hogy léteznek ilyen oldalak, de van, ami csak arról szól, hogy egy légyotra találkozzunk. Mm. Tehát, hogy ugye azért a társkereső oldalaknak én szerintem azért szerintem egyre kevésbé tud működni, mert ugye ezek a social media felületek azt ledarálják, de aki úgy biztonságosabban akar ismerkedni, ez lehet, hogy megpróbálja, de ezek, tudod, ez a társkereső oldal, ez nekem mindig olyan, mintha így hát nincs társam, és úgy, mintha egy kuncsorognék, úgy szenvednék. Tudod, és így én nem akarnék így, tudod, hogy egy hát, beregisztráltam, évek óta nincs senki. Mm. Tehát, hogy én ettől nem tudok szenvedni, tudom. Mm. Vagy jön, vagy nem. Igen. Nem, akkor már haláljól előtt jögök.
2: Isten, te már ismerkedtél?
3: Én nekem a régi páromat ott ismertem.
2: Komolyan? Ott és ő írt rád, vagy te rá?
3: Ő írt rám.
2: És akkor egyszer csak elkezdtek beszélgetni. De csekkoltad, megnézted, hogy miket posztoltam?
3: Meg, és nagyon jól nézett ki. De... A Bubika egyébként, és őt ott ismertem meg, ott irogatott. Aha,
2: akkor ez itt tök jól működik.
3: És aztán igen, abból egy két éves kapcsolat. Egyébként szerintem semmi probléma nincs azzal, hogyha az ember társkereső
2: szerintem
3: oldalon.
2: Sincs. Meg azzal se, ha az Instán valakire
3: nekem
2: ráisz,
3: mert drága nagynéni, olyan édes volt, ő volt a legjobb. Tudod, így a nagyanyám 80. születésnapján üldögélünk, és ő a férjét, akitől két gyönyörű gyereke van, ő társkereső oldalon ismerte meg. És ülünk a nagyanyám 80. születésnapján a remízbe, és ott van nagyon mélyen vallású Zsuzsa anyu és Gyula bácsi, az Ildi meséli Kanadába, és így meséli. De mielőtt megismertem, hogy ott te vagy 80 randim volt, te jó Isten, 80 randia volt.
2: Valahogy ki kellett választani.
3: Figyelj, egyébként ez biztos ilyen, tudod, hogy hát vadidegen emberrel találkozott. Nekem volt olyan randim, egy másik ilyen társkereső, minden meleg társkereső oldalon, tudod, hogy így te már 10 olyan találkozón volt, tudod, hogy már ott a találkozón, amikor megérkezel, igen, tudod azt, hogy hú, ebből hogy jövök ki. Tudod, mert akkor tudod
2: hogy
3: azt,
2: menjek
3: hogy,
2: haza.
3: Hogy menjek haza. Igen. Én nem bírom. Nekem volt olyan, hogy Nizzába egy WC ablakon másztam ki, érted, mondom, mert tudod, a kávézónál látta olyan volna, kimegyek, munkik a
2: kutatni.
3: Hátul tudod, hogy ne kelljen ezt a kínos excuse-moi, mais moi j'y pensais non, c'est no, ça marche pas. Ezt így nem akartam. Figyelj, és akkor volt olyan, hogy találkoztam, ültem a kocsimba, akkor még a Blahánon meg lehetett állni, és mondom, szia, hogy foglak megismerni, ha odaérek, de már ott sasoltam. Itt vagyok a 7-esnek a megállójában, egy sárga kapucniban néztem. Hú, de csúnya.
2: Tovább hajtottál, mi?
3: Mert hogy, szóval, hogy nehéz, érted, tudod, és megmondom, hogy mi a nehéz ebbe az ismerkedésbe, én nekem legalábbis ebbe a, hogy ugye látsz egy képet, most lehet, hogy ez ki van kozmetik, most már nagyon filterezik, igen, de régen mondjuk nem lehetett
1: annyira. Már AI-jal csinálják, ne viccelj, ja, nem is filterezik.
3: Most már megismered a képen, nagyon tetszik, ugye este 11 után sötét van, akkor hú, de jól néz ki, akkor még jobban jól néz ki, és utána mi történik, jön hozzá egy chemistry, egy hang, egy gesztikulálás, egy gondolkodásmód, és rájössz, hogy te ez meg ki.
2: Igen.
3: Szóval ez a baj.
1: Illetve
3: tudod,
1: nem jön a chemistry, nagyon sokszor. Hát én ezért azt mondom, adtam fel az internetes társkeresést, mert nem jött hozzá soha a kémia.
3: Egy illat, én arra gondolok, igen, tudod, igen, igen. Tehát úgy chemistry, hogy egy kémia, hogy úgy ránéz, és fie, nem tudom, vagy nem tudom, nem csúnya a foga, most mondtam valamit, tudod, vagy szóval, hogy valami, és akkor mondom, ó, én voltam, találkoztam, és szegényként tud megérkezni, és ilyen konyhaolajszaga volt.
2: Jaj, ott ne!
3: Mondom, te szakács, hát mondom, hát akkor az ilyen.
2: Hát akkor az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk, Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és

0: újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A Jysknél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. Jyszk, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője. Súlyos áramütés ért egy gyereket a Várpalotai vasútállomáson. Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Lemondott tisztségéről Früht Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője. Döntését az ügyészségen belüli szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. A HVG cikke szerint a háttérben az úgynevezett ukrán pénzszállítók ügyében zajló nyomozás állhat, amelyben vita alakult ki a nyomozás irányításáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Az ügyészség közlése szerint egyes magas beosztású szereplők esetében a legfőbb ügyészség már megalapozott gyanút lát, még a nyomozó ügyészség más eljárási sorrendet tartott indokoltnak. A márciusi rajtaütés során csaknem 27 milliárd forint értékű készpénzt és aranyat foglaltak le ukrán pénzszállítóktól. Súlyos baleset történt tegnap a Várpalotai vasútállomáson. Egy gyerek áramütést szenvedett, miután felmászott egy vasúti szerelvényre. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság közölte, a 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a Várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az eset körülményeit a Várpalotai rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja. Azonnali hatállyal felfüggeszti a kormány a Mohácsi új Dunahíd kivitelezési munkálatait, írja a HVG a magyar közlönyben megjelent határozat alapján. A kormány szerint a híd és a kapcsolódó úthálózat kétszer kétsávos kialakítása a korábbi tanulmányok alapján nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért teljes körű felülvizsgálatra van szükség. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek augusztus 31-éig kell költségcsökkentési tervet készítenie, amelyben azt is vizsgálják, hogy a híd és a hozzá kapcsolódó útszakasz kétszer egysávosra csökkenthető-e. A szerződést ez alapján október 31-éig módosíthatják. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Ma zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, szombaton pedig Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren 15 órától, mondta el a Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
3: Megnyertük ma Kranci Zolánt, aki most már évek óta házigazdája az eseménynek, és két ismert személyiséggel, Tóthörhő énekesnővel, illetve Steiger Wolf Krisztián generációkozatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz a mellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkész személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek, és aztán utána pedig egyszerűen csak közösen olvasunk, mondjuk 10-15 percen keresztül a téren. Tulajdonképpen teljesen kötetlen a dolog. Annyi, hogy 3 órakor pontosan elkezdjük az eseményt, de tényleg, hogyha valaki aznap kijön válogatni a könyvhétre, megnézni az újdonságokat, és választ mondjuk egy könyvet, akkor akár azzal is érkezhet a flashmobra, nincsen semmi regisztráció, egyszerűen csak a nagy színpadnál várunk mindenkit.
2: A könyvtár 51-es standján egész hétvégén játékos és interaktív programok várják a látogatókat, a családoknak, az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Változóan felhős időre számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A szél még mindig élénk lehet. A fővárosban csapadék nem várható, csak északkeleten lehetnek záporok. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén mérsékelten meleg, napos felhős idő valószínű, jelentős csapadék nélkül. A kánikula a jövő hét második felében tér vissza.
4: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében a 113-as és a 115-ös kilométernél is baleset történt, úgyhogy a 112-es kilométernél a Győr-Szent Iváni csomópontnál mindenkit kiterelnek egyelőre a pályáról. Az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között 3 személyautó ütközött össze, a 48-as kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek, már több mint 5 kilométeres a torlódás. Aztán a 60-nál, hogyha valaki lemegy, számítson rá, hogy a 3-as

0: főúton keresztül lehet ugye kikerülni a balesetet, de ott is egyre inkább lelassul a haladás. Az 52-es számú főúton útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöp szállás között, ezért szakaszonként a két irány forgalmát felváltva engedik át. Budapest 16. kerületében a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében baleset történt, közben pedig lassabb már a haladás a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint a Műegyetem rakparton északi irányban. Ne lepődjenek meg, és próbáljanak meg nem káromkodni, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől az M3-as felé egy rövid szakaszon buszsávot jelölnek ki a mai naptól. Még nagyobb lesz a dugó, mint eddig, illetve buszsávot alakítanak ki az Egér úton is befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Türelmet, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: 7 óra 7 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
2: Somogyi Zoltán.
3: És a jó öreg, Rádiós Cilla is.
2: Hát, Csabi témája jön.
0: Igen, ez a te napod. Figyelj, ma lesz a mozgás éjszakája.
2: Mozgás éjszakája. Oh my God. Lehet zumbázni.
0: Vagy biciklizni, elküldjük este 10-kor.
3: Vagy kamózni akarok. Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Jók.

0: Sláger reggel.
1: 4:08 lesz már, 2 perc múlva, és hát ez muszáj, a magas lasztival kezdenem.
2: Csabi elhagyta a fejhallgatóját.
1: Nem lesz telefonáló. Csabi, rám figyelj. Muszáj ezt a...
3: Megnyugoztáltok és félrelögtétek közt.
1: Volna kedved ma este bugyiban biciklizni velem?
3: Most képzeljétek el, hogy a Zoli azt mesélte, hogy megy New Yorkba, és New Yorkban van egy olyan SoulCycle, ahol aminek az a lényege majd, hogy nem egy bugyiba vagy, és egy lesötétített szobába ordít a zene, és egy kisnő ordít veled, hogy meg tudod csinálni.
2: Ez most nem okay. Az.
1: Kicsit elkanyarodtunk.
3: Nem az.
1: Örülök, hogy ismét a kérdésemre válaszoltál.
2: Nem.
1: És valójában már is revidiálunk el, mert hogy valójában ez olyan, mint szokták mondani, hogy nem veres egy házán, hanem veres egy házon, az úgy van helyesen, és azt is megtanultam, hogy nem bugyiban, hanem bugyin. Egy Pest vármegyei településről beszélünk. Én ma este ott leszek a mozgási éjszakáján.
2: Mert rosszul kérdeztem.
1: Viccelődni akartam, de nem vetted hát alapot. Nem baj, semmi baj.
3: Ne ragudj, Zoli, nekem azt mondod, hogy bugyiban biciklizzek vele,
2: hát
3: de
2: az
3: mondom,
2: más,
3: hogy
2: ilyen. Okay.
1: Jó, ne rakadjunk le itt, szóval ma estén bugyin leszek, de egyébként az ország több pontján lesz mozgás éjszakája.
2: Igen, ő ott fog misort vezetni.
1: Igen, és éppen ezért a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke, ifjabb Antal Ferenc, illetve az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója, Petényi Mirko a vendégeink. Jó reggelt az uraknak!
2: Sziasztok!
1: Kicsit szegények lefagytak itt.
2: Nem értették a bugyi sztorit.
1: Szóval mozgás éjszakája ma este, már messze nem először, viszont egyre több helyen. Hány helyen lehet mozogni ma este, és miért pont éjszaka mozgunk, majd ezt is tegyük rendbe, kérlek.
2: Nagyon közel a mikrofonhoz, amelyikőtök beszél, kérlek.
3: Éjszaka sokat mozgunk.
4: A mozgás éjszakája Budapesten már több tíz évre visszamenő hagyományokkal bír, viszont 3 évvel ezelőtt a Aktív Magyarország program keretében elkezdett egy országos brendé kiteljesedni a dolog. Első alkalommal 15 helyszín, tavaly 55 helyszín, most pedig 80-90 közötti helyszínen lehet országosan is jelentkezni a különböző mozgásformákra. Igazából ez egy nyárindító sport mozgás fesztivál, minden korosztályt szeretnénk ezzel megszólítani. Felhívni a figyelmet, nyáron is, akár szabadság alatt, pihenés alatt lehet mozogni, és hát nyáron, mivel nappal meleg van, akár este, éjszaka is ki lehet menni és futni, bármiféle mozgást gyakorolni. A program, a brand az azzal köti össze az egyes településeket, hogy a 4 kötött sporták, tehát mindenhol lehet gyalogolni, futni, kerékpározni és táncolni, és ezen kívül pedig a különböző helyszíneken, különböző helyszínekre szabott mozgási lehetőségek vannak, valahol falat mászni, sárkányhajózni, kenozni, szapozni, szertágozó sportágakkal készülnek az egyes településeknek a szervezői.
2: Falat mászni hol tudunk?
4: A mozgáséjszakája.hu weboldalon lehet megnézni a helyszíneket, úgyhogy ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy nézzék meg, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy az Aktív Magyarország segítségével, támogatásával mindig ingyenesek ezek a programok. Nevezni érdemes előtt a felületen, hogy mindenféleképpen jusson hely az adott pont, a falmászás, a sárkányhajózásra, azokra a helyekre, ami ugye kapacitás korlátos, úgyhogy érdemes szétnézni a weboldalon, és érdemes akár még most megbeszélni a nap folyamán a munkahelyen, hogy vagy éppen az iskolában, hogy akkor délután este hova fogunk kimenni sportolni.
1: Petra kérdésre válaszol, a bugyin például lehet falat mászni.
2: Komolyan?
1: Igen, na, lesz éjszakai falmászás, úgyhogy gyere nyugodtan.
2: Azt végre kipróbálnám.
3: Én pont ezen gondolkodom, hogy gyere akkor ez nem a sportágakról szól, hanem ez kifejezetten a mozgásról. Tehát, hogy
5: alapvetően az egésznek a gondolata, hogy mozgassunk az embereket, és hogy egy olyan alternatívát mutassunk az esti programokra, hogy lehet nem csak este meccset nézni, meg mozgva menni, meg kocsmába menni, hanem hogy lehet mozogni, és lehet együtt mozogni, és egy nagyon-nagyon széles választék az, amivel készülünk. És egyébként ledagadtunk a falmászásnál, de mondjuk lehet lábtól labdázni, és egyik kedvencem tiszta futasportág, olyan, mint a tollaslabda és a tengónak a keveréke, egy ilyen tollaslabdaszerű ízét kell rugdosni, nagyon nehéz, de nagyon szórakoztató, viszont lehet például jégkorongot is kipróbálni, ami nyáron egészen vicces, sőt, snowboardot is ki lehet próbálni a hősöktei programon, úgyhogy egészen szertágazon elkészülünk.
1: Egyébként nekem még az a nagy előnye, egy a tavalyi tapasztalataimra, hogyha visszagondolok, hogy egyrészt nincs olyan dögmeleg, mondjuk este 10-kor, vagy 9-kor.
2: Hát ma úgy sem lesz.
1: Ma egyébként se, de hogy ez tavaly igaz volt, és hogy a másik, hogy nyilván péntek este. Az ugye eleve egy olyan időpont, amikor az ember így lelazul az egész hetes meló után, és hogy sokkal szívesebben fogsz bele ilyen foglalkozásokba.
3: De hogy sokkal szívesebben kocsmázol este pénteken, mert fú, gyerekek, adj ide azt a posgőt, ehelyett most megyünk kocogni a párommal, utána láptólasozunk, alig várom. Bugyin falat mászom.
1: Tök jól éreztük tavaly az emberek, amikor mentek, az esti túra az erdő felé, meg a bringázás, ez abszolút jól sült el, úgyhogy szerintem...
3: Én például minden nap a kutyáimmal kimegyek egy nagyon nagy, hosszú sétára. Mennyire mozognak az emberek Magyarországon? Tehát, hogy mennyire fontos erre fölhívni a figyelmet, hogy ezért ez egy ilyen egészségmegőrző, ez egy ilyen prevenció a mozgás, hogy...
5: Állati fontos erről Magyarországon beszélni, ugyanis úgy néz ki nagyon alakban a magyar társadalom, hogy az egyharmad az úgy mozog, az egészen aktív. És van egyharmada az embereknek, aki tudja, hogy mozogni kéne, megszólítható is, azt mondja, okay, néha felkelek a kanapéről, és csinálnak valamit, és akkor van egyharmad, aki menthetetlen, aki a kanapé krumpli. És igazából az a helyzet, hogy ezzel azért elég rosszul állunk nemzetközi összehasonlításban, és nem csak az a baj, hogy keveset mozgunk, hanem ami ebből következik, ezeket sajnos tudjuk, hogy mennyire magas Magyarországon az elhízottak aránya, mennyire magas Magyarországon a magas vérnyomással küzdők aránya, stb. Tehát, és olyan problémákra ad a mozgás választ, amiket, hogyha megtesszünk, vagy mozgunk, akkor ki se fognak alakulni igazából, és ez a lényeg.
1: Most nézem a mozgáséjszakája.hu weboldalt, ahol egyébként vármegyénként rá lehet keresni, hogy hol milyen programok vannak. Én most a Budapestit nézem a Hősök terénél, egészen szertágazó. Értem a tollaslabdát, meg a latin táncokat, meg a jégkorongot. Az ergométeres evezést azt még úgy nagyjából próbálom kitalálni, miről szól.
2: Ott a víz.
1: Okay. De mi az a roundnet, ami a Hősök terén lesz? Roundnet.
4: Rengeteg különböző sportággal készülnek a különböző helyszíneken, és itt én szeretném kiemelni és megköszönni ezúttal is a több mint 80 vidéki helyszínnek a munkáját, hisz ugye némi anyagi támogatás, némi kis propagandát igyekszünk nekik itt a brand mögé tenni, viszont az a rengeteg önkéntes és az a rengeteg szervező, az a rengeteg munka, amit beletesznek ebben az egész dologban, úgyhogy visszatérve a kérdésedre, az, hogy erre az egész mozgásra fölhívjuk a figyelmet, szerintem már ennek is van egy óriási értéke az, hogy az országban egy időpontban elkezdődnek 6 órától a programok vidéken, Budapesten 8-tól van a megnyitó, de már 7-től lehet mozogni, ez szerintünk nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy a helyi közösségeknek az életébe valahogy jusson az be, hogy az adott településen lehet közösen kocogni, vannak futópályák, lehet kerékpározni, el lehet menni a közeli erdőbe, vagy a parkba sétálni, egy esti sétát meg lehet tenni. Ennek az üzenete nagyon fontos, és hogy kicsit tovább triggereljük itt a dolgokat. Van az a bizonyos országos 5 próba mozgalom, ahol különböző ajándéktárgyakat, jutalmakat is lehet gyűjteni ezért a dolgokat, úgyhogy van ez a GeoGo telefonos applikáció, ezzel lehet bemutatni méni szabad edzés funkciójával, hogy részt vettem ezzel az eseményen, és aki elég sokat mozog, azok után hátizsákot, pólót, különböző mindenféle apró műtyűröket talál, amiben megint egy közösséghez, egy sport réteghez való hozzátartozás a lényeg, hisz hogyha lát, hogy hú, nézd, ez is bolondőnek is már van ilyen pólója, meg ilyen hátizsáka. Szerintem ez nagyon fontos, hogy országosan ez az egész dolog kiterjedjen, és visszatérve, hogy Budapesten van nyilván a legszertágazóbb programkínálat és a legtöbb lehetőség, de azt gondolom, hogy ebbe az elmúlt 3 évben nagyon jó kialakultak azok a különböző kis helyi vidéki rendezvények is, aminek most már úgymond hagyományt tudunk ezzel teremteni.
3: Egy olyan kérdésem lenne, hogy milyen lehetőség van, ugye ez azért egy nap, vagy egy hétvége, ugye ez az egész, hogy egyébként, mert hogy most hirtelen az jutott eszembe, hogy például nálunk anyukáméknál Franciaországban a nyugdíjasok, vannak ilyen szabad futópályák, például a tengerparton, egy gym, hogy mondják, ilyen beach gym, tudod, ilyen különböző lehetőségek, hogy ingyen húzóckodjál, de ugyanez mondjuk Rio de Janeiroban, tehát ott van egy ilyen egészségtudatosság, és akkor ott leszoktak, mert anyám az 78 éves, és a 93 éves barátjával azt mondja, megyünk sportolni, és akkor ott egy picit húzóckodnak, meg nem tudom én, egyensúlyoznak, meg kocognak egy futó, hogy erre van lehetőség? Mert itt azért az lenne a lényeg, hogy utána rendszeresen ezek az emberek elmenjenek mozogni.
5: Igen, van, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos kérdés, amit feszegetsz.
3: Kösz.
5: Én nekem is volt lehetőségem egy fél évet Finnországban élni, ahol pont azt láttam, hogy én egy város szélén laktam, ahol télen sífutópályák voltak, nyáron azok pedig ilyen futópályákká váltak, és 90 éves emberek jöttek, mentek rajta, és akkor az ember hazajön, hát Magyarországon 90 éves embereket sajnos nem nagyon látunk jönni-menni, vagy hát nagyon ritka, aki megéli
3: a
5: szép
3: kort. A Fény utcán néha látsz egy párat.
5: Igen. Az is egy érdekes sporta, minél gyorsabban felszállni a tárca villamosra cekkerrel, de vannak más lehetőségek is, amit Csaba kérdez, hogy pont erről szól az Aktív Magyarország program. Az utóbbi években nagyon sok ilyen szabadtéri mozgási lehetőséget igyekeztünk támogatni. Minél több városban, településen építeni futópályákat, most több mint 40-et építettünk az elmúlt években. Fiatalabbaknak pumpapályákat építettünk, ezek ilyen bringa pályák. Több mint 100 mászótermet támogatunk idén, amik iskolában készülnek el, illetve elindítottuk idén a szabadtéri közösségi pálya felújítási programot is, ahol focizni lehet, kosárlabdázni lehet, tehát igyekszünk, és ez a legfontosabb dolog, hogy azon kell dolgozni tovább az Aktív Magyarország programnak, hogy minél több ilyen ingyenes sportolási lehetőség legyen, amit az anyukád is, nagymamák is, és egyébként a kisgyerekesek és a babák is el tudnak érni, és tudnak mozogni.
1: Csak kell hozzá a szemléletváltozás is, mert egyébként sok helyen vannak ilyen street workout dolgok is, vagy ilyen mászókaszerű valami, ahol lehetne húzóckodni, csak nem használják az emberek, mert a tudatukat kell formálni, de bent talán pont jó a mozgás éjszakája.
3: De pont ez a másik kérdés, hogy például ti hogy látjátok, hogy a magyar társadalom, vagy inkább ez a középkorú plusztosok, hogy milyen testkép van, vagy egy ilyen body positivity, tudod, hogy így jól nézzek ki, sportos legyek, vagy úgy inkább úgy hagyják, és van rajtam 20 kiló, mindegy, anyámon is volt nekem, mindegy. Tehát, hogy, mert mondjuk, tudod, mondjuk Rio de Janeiroban azt látom, hogy egy ilyen nagyon fontos dolog, tehát, hogy ott mindenki formába akar lenni.
5: Nálunk pont ez a középkorú korosztály, és a középkorú férfiaknak a rétege az, akit nehéz megszólítani. És az egészségtudatosság az nagyon-nagyon alacsonyan van. Készítettünk közösen a szabadidő szervezőkkel egy életmódkutatást, ahol az jött ki, hogy a magyar férfiak azok egészen sokáig azt mondják, hogy egészségesek, egészen addig, amíg meg nem halnak. Tehát, hogy nem fordulsz a problémáddal orvoshoz, nem foglalkozol azzal, hogy egyébként jaj, hát ugye van ez a mondás, a férfi a 100 kiló fölött kezdődik, meg hogy egy kis pocak az nem baj, persze nem baj, csak éppenséggel, amikor a második emeletre nem tud fölmenni, anélkül a lépcsőfordban álljon meg, akkor ez probléma. Csak azt gondoljuk, hogy hát ez természetes, az ember megöregszik, stb. A nőknél sokkal jobb a helyzet, tehát a nők sokkal inkább figyelnek magukra. Sajnos Magyarországon pont a középkorú férfiak azok, akiket legjobb lenne így felrázni, hogy tesó, ébredj föl, kell majd nagypapa is az unokádnak, nem kéne meghalni 65 évesen.
1: Hát, ha ebben is segít a mozgás éjszakája, még egyszer, tehát a mozgásészakája.hu oldalon minden részletet megtalálnak a ma esti programokkal kapcsolatban. Az uraknak pedig köszönjük szépen. Köszönjük.
3: Zolit meg Bugyiba találjuk.
1: Ez a Sláger reggel, 7:30 lesz, 3 perc múlva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
10: Akáció!
11: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
12: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Meghosszabbították a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Több helyen is buszsávot jelöltek ki a fővárosban. Baktériumfertőzést mutattak ki a kecskeméti katonai repülőbázis ivóvízhálózatában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A kormány szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Erről Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter számolt be a közösségi oldalán. A döntés az uniós helyreállítási alapból finanszírozott program kedvezményezettjeit segíti, akik önhibájukon kívül nem tudták befejezni a vállalt fejlesztéseket. A hosszabbítás azoknak jelenthet megoldást, akiknél az ügyintézés elhúzódása vagy a kivitelezés késése okozta a csúszást. A miniszter szerint sok pályázat veszélybe került, ezért volt szükség a beavatkozásra. Közölte azt is, azoknál az eseteknél, ahol a kivitelező nem teljesítette vállalásait, az állam a vállalkozásokon hajtja be a befizetett előleget, nem pedig a támogatást elnyerő családokon. Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a készenléti rendőrség élén, derült ki a belügyminisztérium közleményéből. A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot, pénteki hatállyal pedig kinevezte Markó Attila István rendőrdandártábornokot a készenléti rendőrség parancsnokának. Korábban az országos rendőrfőkapitányság is új vezetőt kapott Mecser Tamás rendőrdandártábornok személyében. A BKK járatok előnyben részesítése érdekében mától buszsávot jelölnek ki a 13. kerületi Róbert Károly úti felüljáró végénél, az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél. Az intézkedés célja, hogy a buszok elkerülhessék a felüljáró külső sávjában esetlegesen kialakuló torlódást. Ezzel a tömegközlekedéssel utazók gyorsabban és kényelmesebben jussanak el úti céljukhoz. A 11. kerületi Egér úton a centrum irányába, a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén mától alakítanak ki buszsávot, hogy a hosszú jobbra kanyarodó sávban elsőbsége legyen a buszoknak, főleg a reggeli csúcsforgalomban. Az elmúlt időszakban több helyen is kialakítottak már buszsávokat, például a 11. kerületi Budafoki úton és a 19. kerületi Bátori utcában. Baktériumfertőzést mutattak ki a kecskeméti katonai repülőbázis ivóvízhálózatában, ezért a vizet jelenleg sem fogyasztásra, sem tisztálkodásra, sem egyéb háztartási célra nem lehet használni. A helyi sajtó szerint a fertőzést egy rutinszerű laborvizsgálat során azonosították, amely két különböző baktériumtípus jelenlétét is kimutatta. Információk szerint a problémát egy műszaki hiba okozhatta, amelynek következtében szennyvíz kerülhetett az ivóvízhálózatba. A lezárást megelőzően több katonánál hasmenéses és gyomorpanaszokkal járó megbetegedést jelentettek.
2: Drága aranyhallgató, nagyon szép időre számíthatunk, de hűvös idegfront van most jelenleg, úgyhogy hajnalban 11 fok, napközben akár 21 fok is lehet a hőmérséklet, úgyhogy egy kellemes, ilyen tavasziasan hűvös idő várható holnap is, és a mai nap folyamán. Azon gondolkodom, hogy adjak egy kis orvos meteorológiát, de hát hagyjuk azt majd a következő időjárás jelentésnél. Elmondom, addig is figyeljenek. Zoltán közlekedik, mert rengeteg a buszsáv, hála az Úr Jézusnak, köszönjük Karácsony Gergőnek, és még több biciklisávot és dugót a városba, csak így előre hajrá!
14: A közlekedés viszont kezdjük először a vasúti információkkal. Jancsurák Bence a vonalban a MÁV Infortól. Mi a helyzet most? Jó reggelt!
15: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak kelenföldig közlekedik, valamint onnan is indul. Rákos állomáson karbantartást végeznek, emiatt az Újszászi vonal elővárosi szakaszán a megszokotthoz képest néhány perces eltéréssel közlekednek a vonatot. Jó utazást kívánok!
14: Köszönjük szépen! A Soroksári úton az Illatos útnál baleset nehezíti a közlekedést. Lassan már a haladás a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra, és a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárónál, aztán a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd. Közben Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható burkolat felújítás miatt. Az M3-ason Budapest irányában Bagy és 60 között három személyautó ütközött. A 48-as kilométernél az átterelt sávban árulnak a járművek, több mint 5 kilométeres a torlódás, aki teheti 60-nál tudja elhagyni a csomópontot, az ottani csomóponton keresztül a pályát és a 3-as főút felé kerülni. Az M1-esen pedig arra számítsanak, hogy Hegyeshalom irányában Győr elkerülő szakaszán baleset történt, ezért a 112-es kilométernél mindenkit kiterelnek.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

olyan kellemetlen tud lenni. Jöttek be a zenész haverok, és hoztak egy viccet. Na mondom, hogy ez jó a vicc, ezt elmondom. Úgy szólt a vicc, hogy moziban beszélget két moly. Vége van a filmnek, azt mondja egyik moly, a másiknak azt mondja, nem tudom, valahogy a könyv jobb volt. Na, hát ez egy... egy kis hülye vicc, kész. Na, képzeld el. Jön be a vén hülye, mármint én, és a következőképpen mondom el a viccet. Moziban beszélget két szú. Amikor már kimondom, készen van, és a közönség nem volt beavatva, az így ült, hogy na, majd figyelni az ugyan. A zenekar meg pisált a röhögéstől, na, a Dönci, hogy mászik ki ebből ezek. És én meg próbálkoztam, hogy azt mondja a szó a molynak, meg ilyen. Tudod, mi a cikorina az egészben? Hogy én vagyok a hülye, és pont én vagyok megvilágítva. Hát a sötétben ott meghúznám magam, ugyan. Ez ide ki kell jönni. Ja, ja.

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Ági úgy jelentkezett a játékunkra, Csabi, csak azért, mert hogy két napja nem sikerül megfejteni, hogy mit dudoráztál, hogy halál biztos tuti tippen van.
2: Ó, jöttem, hallottunk. Ja.
1: Hello, ez merész, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Biztos vagy a dolgodban, tényleg?
4: Láttam én már karónban.
2: És láttam már fűben nyulat, Johnny?
4: Exactly.
1: Na, Ágikám, azért hallgassuk meg, jó?
3: Jó, rendben.
4: Dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-
3: Lenny
1: Kravitztől
3: és az Are You Gonna Go My Way?
1: Igen!
2: Ah.
1: És tényleg, jó
2: vagy,
1: Ági! Gratulálunk, tiéd a páros belépő a június 25-i 4-es Street koncertre a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő június 20-ára az Edda Művek Szimfoni koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
2: Ági, egy nagyon fontos kérdés. Hogy a csodába jöttél rá?
3: Nem tudom, egyszerűen csak megérzés volt, bekipődött, és aztán utána annyira jellemző, vagy jellegzetes ez a része igen. A számnak, hogy
4: Jó,
1: gratulál, Ági!
2: És jó szórakozást!
1: Szia!
3: Sziasztok!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: dance all night.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
4: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
5: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
6: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 tele. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
9: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
10: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia. A motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Magyar Péter részvétét fejezte ki a ma hajnali M1-es balesetben elhunytak hozzátartozóinak. További haladékot kapott a főváros a szolidaritási adó befizetésére. Mexikói győzelemmel indult a futballvilágbajnokság. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter részvétét fejezte ki a ma hajnali M1-esen történt tömegszerencsétlenség áldozatai hozzátartozóinak. Az autópályán két baleset történt Győr közelében, az egyikben egy, a másikban 7 személy vesztette életét. Először egy teherautó munkagépnek ütközött, majd egy kis busz neki ütközött egy az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A kis buszban összesen 9 utaztak, közülük 7 személy a helyszínen meghalt, 2 megsérültek. Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán korlátozás van érvényben. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Karácsony Gergely megköszönte a döntést és közölte, folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Akcióba lendültek tegnap a magyar honvédség grippenjei. Magyar Péter miniszterelnök este arról számolt be, hogy egy izraeli utasszállító miatt rendelte el a legmagasabb szintű riadót, a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja. A Tel Aviv-Prága között közlekedő

0: rendszerek ütemezett megújítása, a betegbiztonság javítása és a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A beruházások részeként megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc Délpesti Kórházba, valamint helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház hőszivattyúit. Fejlesztések lesznek még többek között Miskolcon, Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heimpál Gyermekkórházban is. Megkezdődött a labdarúgó világbajnokság. A nyitó mérkőzésen a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság válogatottját. A Mexikóvárosban több mint 80 ezer néző előtt rendezett találkozón a hazai csapat már a 9. percben vezetést szerzett, majd a második félidőben biztosította be sikerét. A világbajnokság nyitányát látványos ünnepség előzte meg az Azték stadionban, ahol többek között Shakira is fellépett. Az idei torna történelmi, hiszen először rendezik három házigazda, Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok közreműködésével. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik ma, jelentős csapadék nem lesz, de északkeleten előfordulhatnak zivatarok. A hőmérséklet a hűvös reggel után 21-27 fokig emelkedik, de ezt a szél miatt hűvösebbnek érezhetjük majd. Hétvégén kiránduló idő lesz, mérsékelt meleggel és változóan felhőséggel. Napközben 28 fokot mérhetünk majd. A kánikula a jövő hét második felében tér vissza.
1: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt, ezért a 112-es Győr-Szent Iváni csomópontban még mindig mindenkit leterelnek a pályáról a határ irányában. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkákat végeznek, a 34-es és 51-es kilométerek között szakaszonként felváltva engedik át a két irány forgalmát. Budapesten a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál jelenleg baleset nehezíti a közlekedést. Közben lassan járható a 10-es főút befelé az Ürömi körforgalomnál, a Műegyetem rakpart a Petőfitől észak irányban, a Pesti alsó rakpart pedig a Margit hídtól délre. Ahogy Bori is mondta a hírekben, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon buszsávot jelölnek ki az M3-as bevezetője irányában vagy kivezetője felé, és ugyanez a helyzet az Egér úton befelé a Balatoni úttal a Péterhegyi útig. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt, illetve a Fiumei úton mától napközben a Festetics György utcánál zárva a külső sáv az Orci tér felé, mert javítják a csatornát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 8 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kíván Portnál Petra és Cilla nevében is, hogy Zoltán üdvözlet. A kérdésünk az lenne, hogyan viselik, amikor feltartják önöket, amikor valaki szórakozik az idejükkel. 0 30 30 30 95 8, vagy mindjárt a Facebookon is írhatnak.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 10 perckor. Ugye előfordul olyasmi, hogy egy kollega elkésik, és emiatt mondjuk csúszik az értekezlet, vagy mondjuk később kezdődik a reggeli műsor, mert a Csabi nem jön meg időben, nem úgy, mint ma, amikor ő volt itt elsőként.
2: Na jó, hát...
1: Látod, ezt is elismerem.
3: De várjál, olyankor a reggeli műsor nem kezdődik később, mondjuk, csak ő csatlakozik később.
1: Mert mi elkezdjük nélküled, de...
2: Hát hogy ne, de hát mindegy, én, hát mindig pontos, mint a Schaffhausen-ek vagyok.
1: De.
3: Ennél sokkal durvább
1: az, amikor egy Ryanair járatnak azért kellett a levegőben köröznie negyed órán keresztül, mert hogy ahol leszállt volna, ott elkésett a légiforgalmi irányító.
3: Ezt látom magad előtt, nem? Tehát, hogy ilyen létezik. Tehát, hogy ott vár egy csomó utas, hogy leszállhasson.
1: Csináljuk meg legközben, hogy itt ülünk negyed órán keresztül, és így malmozunk, hogy hát nincs itt még a Csabi, addig nem kezdjük.
2: Csak ennyit mondtok, jó reggelt. Nem tudunk miről beszélni, mert nincs itt az agy.
3: Az agy
1: jelen esetben Vargagi Gábor, az Egek Ura blog alapítója. Szavasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Te jártas, hogy ilyen mindenféle légiügyek, mert hogy a fenébe fordulhat az elő, hogy te nincs ott a légirányító, és akkor... Mi van, ha kifogy a kerozin közben a gépből, érted? Tehát, hogy...
4: Tényleg nagyon érdekes az eset, de azért azt kell tudni, hogy vannak olyan repülőterek a világon, nem is kevés. Igen. Én éppen márciusban voltam egy ilyen repülőtéren, ahol mondjuk naponta egy-két, esetleg három járat érkezik és indul. Azok is időben össze vannak hangolva, tehát mondjuk ez a két-három indulás is egy-két órán belül történik. Ugye nyilván ott nem tartanak fönt egy 24 órás légiforgalom irányító szolgálatot, hanem az emberek, a szolgálatot ellátó emberek megfelelően elő pufferidőknek a kikalkulálásával, tehát kicsit korábban, meg kicsit későbben távozik, érkeznek be ebbe a szolgálatba, szépen segít a repülőgépnek a landolásában és a felszállásában, utána bezárja a boltot és távozik. Jól végezte dolgát.
1: Bocs, csak erről eszembe jutott, hogy két-három éve történt, hogy Egerben el akartunk menni mozizni az Agria, a plázában található moziba, a nyár közepén, június-július, és délután 4-kor odasétáltunk, 5 óra körül, hogy hello, a ma esti, nem tudom, 8-as vetítésre szeretnénk két. Egy pillanat, mondja a büfés lány, ott a büfében tudsz egyet venni, telefonált egyet, hívta a mozigépezt, hogy figyelj, jöttek a vetítésre, be tudnál jönni elindítani a vetítőt.
3: Ez komoly. Na,
1: Jézus, ez ennyire nagy probléma. Igen, hát akkor hagyjuk.
2: Nem,
1: bejön.
2: Ezért ne jöjjön.
1: De bejön. Biztos úgyis még lesznek még mások is.
2: Hadd tegyek föl most egy kérdés, visszakanyarodva erre a repülésre, hogy milyen okok szoktak lenni, azért sokszor van az, hogy így érzem, hogy érzékelem, mert ezt ugye nem mondja be a pilóta, hogy te várja, mintha köröznénk, tudod, úgy érzed, hogy úgy fordul a gép, hogy mik lehetnek ezek az okok, ezen kívül, hogy elfelejt bejönni hát a
1: mondják a légirányítók pár, hogy a Cilla van a gépen, nem engedjétek leszállni, fordítsátok vissza.
4: Van a másik véglete a repülőtereknek, amikor például egy adott időpillanatban, vagy egy adott időintervallumban annyira sok gép érkezik arra a repülőtérre, vagy éppen indul onnan, hogy össze kell hangolni a repülőknek a forgalmát, meg biztos tudjátok, hogy ilyen kötelező elkülönítések vannak. Igen. A légi forgalomban, igen, tehát nem mehetnek közvetlenül egymás után a gépek, bizonyos várakozási idő is van két leszállás között, és akkor, amikor a légi forgalom irányítóknak be kell sorolniuk a repülőgépeket sorrendbe, akkor lehetséges, hogy van olyan repülőgép, amelyiknek várakoznia kell a légtérben. Aha. És ezt mindig úgy teszik meg, hogy a leszállási egyenes, a final approach előtt valahol a légtérben kijelölnek egy tulajdonképpen egy területet, ahol tényleg körözni kell, tehát pontosan ez van, amit érzel, Cilla. És akkor ilyenkor, amikor a repülőgép megkapja az engedélyt, hogy oké, most már tiszta az út előtted, megkapod a leszállási engedélyt, akkor abba hagyja a körözést, ráfordul a végső egyenesre.
2: Aha, és ekkor halljuk ezt, hogy igen. Ladies and gentlemen, is the captain speaking, we are not landing for the moment because we have no permission to land.
3: Nem akarsz pilóta lenni? Már lehet, hogy még kell valami, nem csak a jó beszéd
2: Van
3: még egy extrém eset egyébként, ami ehhez hasonló?
4: Képzeljétek el, hogy egyébként elég sok eset van, sajnálatos módon egyébként van tragikus eset is. Az USA-ban is vannak például ilyen kis repülőterek, egyszer a Ronald Reagan repülőtéren valamikor a 2010-es években előfordult hasonló. Ott azonban olyanok a légi közlekedési szabályok, hogy mivel nem volt irányító a toronyban, a pilóta úgy döntött, hogy ő látva a radarképet, a forgalmi helyzetet, meg rádiózott is egy kicsit, végül úgy döntött, hogy irányítás nélkül le fog szállni a repülőtérre, és ezt sikeresen meg is tette. És bár nem szeretnék ünneprontó lenni, de felidéznék egy tragikus esetet is a 80-as évekből, amikor Omskban pedig egy 254-es az szintén leszállt ilyen körülmények között, csak ott sajnálatos módon volt a futópályán egy földi karbantartó jármű, aminek neki ment, úgyhogy ebben a járműben négyen sajnos életüket vesztették abban az esetben.
2: És például még egy, hogy ugye Madeirára, amikor leszállnak a gépek, ugye ez az egyik legnehezebb ilyen leszállópálya, ezt ilyen oszlopokon építették ki. Hogy ott például sokszor van olyan, hogy a szél vagy az időjárási viszonyok miatt nem tud leszállni a gép, és akkor ilyen nagyon nagy
3: ott
4: olyan gyorsan változik az időjárás, hogy ugye az alapeset az, hogyha elindul egy járat, és már a érkezési repülőtéren olyan időjárási körülmények vannak, hogy alkalmatlan a leszállásra, akkor ugye a járat el sem indul, és késleltetik vagy törlik. De Madeira pont az a hely, ahol előfordul nagyon sűrűn az, hogy egyébként menet közben ugye 5 órát kell repülni Madeiráig körülbelül Budapestről. Budapesten, amikor felszáll a repülőgép, még úgy tűnik, hogy minden nehézségektől mentesen rendben lesz a leszállás, majd valamikor megváltozik a...
2: És megérkezel Lisszabonba.
4: És akkor ilyenkor például a közeli Tenerife-re kell kitérülni.
3: Közeli Tenerife, igen.
2: Igen, tényleg lelöknek.
1: Figyelj,
2: oda.
1: Egyébként Madeirain túl, melyek még a legveszélyesebb repterek? Nekem rémlik, hogy például Peruban Cusco-nál mondták azt, hogy a sötétedés után nem engedélyezik vagy egy időben így volt, nem engedték landolni a gépeket, mert hogy az Andoknak a hegycsúcsai annyira körbeveszik a városnak a kifutó pályáját, hogy hiába van műszeres leszállítás, egyszerűen veszélyes a manőver, mert úgy fordul rá az óceán felől, és rögtön be kell süllyedni a hegyek, hegycsúcsok közé. Mondj még ilyeneket.
4: Ráadásul viszonylag magasan van ez a repülőtér, tehát nagy sebességű megközelítést kell
1: végrehajtani,
4: mondjuk ahhoz képest, mint hogyha a tengerszint közelébe lenne egy repülőtér. De hát mondhatnám például a ismert Palermo repülőterét, ahol szintén kell valamennyi extra kiképzést kapniuk a pilótáknak ahhoz, hogy használhatják, és nagyon sok ilyen tengerparti hely van még egyébként.
2: Nekem van
4: a világon, a Himalájában is olyan nagyon necces repülőterek vannak,
3: ezeknek
4: kiképzéssel tudnak repülni a pilóták.
2: Aha. Nekem van egy pilóta barát, egy volt modellem egyébként, aki Tötös Balázs, és hogy mikor jut el oda egy pilóta, hogy önállóan leszállhat? Tehát, hogy mi kell ahhoz? Repülési órák kellenek, vagy tudod, azért ez nagy felelősség több száz emberrel a fedélzeten.
4: Gyakorlatilag, amikor egy pilóta megkapja a kereskedelmi járatok üzemeltetésére vonatkozó szakszolgálati engedélyt, előbb ugye first officer lesz valaki, majd megfelelő számú repült óra után és megfelelő kiképzés teljesítése után kapitány. Gyakorlatilag a first officer belépésnél már alkalmas a tudása arra, hogy egyedül leszálljon, és általában úgy szokták ezt a légitársaságok csinálni, egyébként egy kicsit különbözőek a gyakorlatok minden cégnél, de hogy egy bizonyos számú repült óra és néhány szupervizionált, tehát a kapitány által értékelt leszállás után tulajdonképpen megkapja elég hamar ezt a jogosultságot, de ugye nyilván az nagyon fontos, hogy egy viszonylag kezdő pilótát általában egy nagy rutinú kapitány mellé osztanak be. Hát önmagában a személyzetnek a beosztása az egy külön szakma, és nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, hogy az ideális legyen.
2: Cillának még egy kérdése van, és utána már békén is hagylak. A mi drága kis picike, de gyönyörű kis reptérünk, a Budapest Airport, az milyen leszállópályának minősül?
4: A Budapest Airport egy olyan modern repülőtér, ahol a legkorlátozottabb látási viszonyok közepette is a műszeres leszállás az engedélyezve van, tehát gyakorlatilag ez a legmodernebb infrastruktúrával felszerelt. Egy szuperbiztonságos és szuperfelkészült szakmai személyzet van itt a
1: ennek ellenére nekem sikerült már például Lufthansa-val úgy érkezni, hogy ástartolt a gép, tehát hogy már majdnem leszálltunk, nagyon nagy köd volt, és az utolsó pillanatban teljes gáz, fölemelkedtünk, és újra ráraküldtünk.
3: Csak hogy legyen valami izgalom. Ahogy
4: az üzleti életben mondanák, business as usual.
3: Ez így. Nagyon köszi.
2: Köszi szépen, szép hétvégén.
1: Szervusz. Vargagi Gábort, az Egek Ura blog alapítóját hallottuk, közben pedig akkor tegyünk vissza egy pillanatra ahhoz a gondolathoz, hogy mekkora szívás volt ez, nem? Egy egész repülőgépi embernek, hogy nem ért be időben a fickó, és akkor emiatt mindenki szívott vagy csúszott. Ti ezt hogy viselitek, amikor valakinek, egy valakinek mondjuk a hülyesége miatt borul a napirend?
3: Én rosszul.
2: Én nem örülök, miattam rengeteg ember nem borul a napirendje, de igazából én például, ha utazom, én attól szoktam, most hiába azt mondta, hogy szuper felkészült a Budapest Airport, tehát hogy a Budapest Airport az tényleg akkora, mint egy skatúja a Charles de Gaulle-hoz, ja, meg hát a nem tudom mihez persze hasonlítva. Igen. Na most ehhez képest a bőröndödet lassabban adják ki, mint bárma az atlantai reptéren, érted, ahonnan 5 kilométerről hozzák el a bőröndödet, tehát ezen a pici airporton általában egy 25 percet szoktam várni.
3: Igen? Abban.
2: Igen, nagyon lassan. Valahogy, aztán lehet, hogy késői a járat is.
3: Lehet, hogy igen, Józsi, ott már Józsi nem ért be, tudod, a váltás a nincs már. Jár, ott,
2: ez a Párizsjára, hagyjam ma, és akkor nekiállnak, mert azért ez egy meló. Tehát egyébként meg nehéz meló.
3: Igen.
1: Ha valakinek önök közül kellett már várakoznia sokat, valaki másnak a nem törődömsége, hanyatsága miatt, akkor 0-30-30-30.
2: Nem odafigyel, kínai nem és stílusra.
3: Igen.
2: Zoli, hát azért még hogy
3: töröd?
2: Nem, aki semmibe veszi a másikat, nem érdekli, hogy mi van vele. Azok írjanak.
1: Van egy posztunk ezzel kapcsolatban a Sláger FM Facebook oldalán, és persze küldhetnek SMS-t, vagy hívhatnak 0-30-30-30-95-8.

0: Jó reggelt kívánok a Sláger reggelből, 8:30 előtt 2 perccel kérdeztük ki, hogy viseli, ha szórakoznak az idejével.
1: Kriszti azt írja Facebookon, fodrászként nagyon rosszul, és milyen igaza van. Aztán Sándor üzenete, az idő értékes és vissza nem adható, rosszul viselem, ha lopják az időmet.
0: Igen, a fodrászna, hogy azért szörnyű, mert hogyha késfér oda a vendég, akkor már a következő is csúszik, bizonyám. És akkor mindenki a fodrászra haragszik, pedig nem őt eltúl, hogy az előző kuncsaft elcsúszott. És itt van velünk Petra, akivel visszakanyarodunk egy picit az utazós vonalhoz. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok!
0: Elég érdekes késést szenvedtél el egy vonatos úton. Miért?
2: Isztambulba mentünk meccse a barátainkkal. Odafelé még semmi gond nem volt, és hazafelé jövet. Úgy jött a vonat, hogy Szófián kellett keresztül haladni, és Szófiába át kellett szállni egy másik vonatra, és ugye ennek délbe kellett volna tovább indulnia. És akkor azt mondták, hogy hát ez nem fog délben elindulni, majd csak este 8-kor vagy 9-kor. Mondtuk, de hát mégis mi történt? Hát ilyen forgalmi akadály van, valami ilyesmi, és az egyik haverom, akivel együtt voltunk, ő tud bolgárul, úgyhogy ő hallotta a kocsi kísérőket, ahogy beszélgetnek, hogy ja, hát igazából semmi forgalmi akadály nincs, csak nem vagyunk elegen a vonatra, hogy elindítsák.
3: Úgyhogy
2: ez a
0: polgár
2: már, vagy nem tudom, Jézus. Ez így elég kemény, és akkor hát onnantól fogva borult az egész, ugye, amit mi kitaláltunk, hogy akkor hogy fognak csatlakozni egymáshoz a vonatok. Úgyhogy innentől fogva akkor Kelebiába tudtunk elmenni, és Kelebiából úgy jutottunk át a határon, már akkor nagyon szerettünk volna hazajutni, hogy taxikat kértünk meg, hogy vigyenek át, csak annyit, hogy a határon átjussunk Magyarországra, és onnantól majd egy magyar vonattal haza tudjunk jönni Pestre, de ugye a taxisoknak, a szerbeknek kell hozzánk vízum. Uh-huh. És nem mindenkinek volt, úgyhogy ott is egy taxist találtunk, és ő hívta az ismerőseit, akik ugye nem voltak taxisok, de volt vízumok, hogy át tudjanak jönni a határon.
3: Szép sztori.
2: Szóval ez a kis laza, kevesen vagyunk a vonatra, késés az így kicsit.
0: Aha. Emlékezetes volt, volt, azt halljuk, de örüljük, hogy itthon vagy.
3: Nagyon
0: szia
3: kemény.
0: Petra, köszi, hello.
2: Köszönöm, sziasztok.
0: Ez a Sláger reggel 8:30 van, úgyhogy friss hírek röviden, aztán Bonnie Tyler.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
5: Velem Mauter Zsófival.
6: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
4: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
10: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
11: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
3: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
12: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
13: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
14: A reklám után.
15: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Külföldiek haltak meg az M1-esen történt tömegbalesetben. Leváltotta a Magyar Fejlesztési Bank vezetőjét Kapitány István. Kigyulladt egy elektromos autó Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendrőfi Bori vagyok. Külföldi állampolgárok haltak meg az M1-esen történt tömegbalesetben. Ez Magyar Péter miniszterelnök posztjából derült ki, aki azt írta, a kormány nevében őszinte részvétét fejezi ki az M1-es autópályán hajnalban történt balesetben elhunyt 8 külföldi állampolgár családjának. A sérülteknek jobbulást kívánt. Az M1-esen Győrnél két baleset történt kora reggel. Először egy kamion munkagépnek ütközött, majd egy kis busz neki ütközött egy az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A kis buszban összesen 9 utaztak, közülük 7 személy a helyszínen meghalt, 2 megsérültek. Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán korlátozás van érvényben. A Magyar Fejlesztési Bank élén teljes vezetőségváltás történik, Kapitány István Gerendás János nevezte ki elnök vezérigazgatónak. A gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán azt írta, a vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot is felállítanak. Az új vezetőség feladata hatalmas lesz, hiszen az uniós pénzek hazahozatalában kulcs szerepet fog játszani az intézmény, tette hozzá a miniszter. Az új vezető első feladata az átfogó audit mellett az EU-s források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése. Kigyulladt egy elektromos autó Budapesten. Az eset még szerda délután történt a 13. kerületben a Zsinór utcában. A katasztrófavédők most tettek közzé felvételt az oltásról. A tűzoltók előbb eloltották a lángokat, majd egy vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték az autót, hogy nehogy visszagyulladjon. A tűzeset során senki sem sérült meg. Jól halad az M4-es autóút Monori szakaszán épülő új komplex pihenőhely kivitelezése, amely 2027. augusztusára készülhet el. A munkaterületen már láthatók a leendő utak nyomvonalai. Zajlik az anyagbeszállítás, a töltésépítés és a geodézia mérés. A Szolnok felé vezető oldalon pedig megkezdődött a kamionparkoló kialakítása. A foglaltságjelző rendszerrel felszerelt pihenőhely irányonként 30 tehergépkocsi, 5 autóbusz és 34 személyautó számára kínál majd parkolót, köztük akadálymentesített helyeket is. Budapesten és 10 vármegyében feloldották a tűzgyújtási tilalmat, közölte a Népik. Az elmúlt 24 órában lehullott csapadék miatt ezeken a területeken megszűnt a fokozott tűzveszély. A korlátozás Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győrmoson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében szűnik meg. 6 vármegyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, mert ott a csapadék nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez.
0: Köszi szépen, Bori. Nézzük a közlekedést. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán korábban súlyos baleset történt, 2 is, így a 112-es jelű Győr-Szent Iváni csomópontban még mindig mindenkit leterelnek a pályáról. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion, itt pályazár van. Az M6-oson Pécs felé pedig Iváncsánál ütközött a szalagkorlátnak egy személygépkocsi, ezért az 52-es kilométernél a belső sávot zárva tartják. Ja, ez az baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton, az Illatos útnál, valamint a Noszlopi utcában, a Gergely utcánál. Erős a forgalom a 10-es számú főúton, befelé az Ürömi körforgalomnál, a Szélkámán tér környékén, a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a pesti alsó rakparton a Margit hídtól déli irányban, és még a Hungária körgyűrűn és a Nagykörút nagyobb csomópontjainál. A Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon buszsávot jelölnek ki a mai naptól, hasonlóképp az Egér úton is, a 11. kerületben befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig, és akkor, hogyha visszatér Petra vagy Csabi, az időjárással gyertek, Lici.
1: Na nézzük, hogy milyen időre számíthatunk. A jó hírem az, hogy ma még azért záporok, zivatarok néhol előfordulhatnak, de nem lesz hideg már, délutánra 22-23 fokot mérünk, viszont hétvégére visszatér a 26-27 fokos hőmérséklet. Elnézést, csak kávésbögréket pakoltam a vendégeink után, bocsánat.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Honnan a hősöm? Itt van a hősünk a vonalban. Buenos dias, Svautne Zsófi csatlakozik hozzá.
1: Jó reggelt, sziasztok
0: mindenkinek. Már szabad elárulnunk, hogy Spanyolországban tartózkodsz.
2: Majorkán.
0: Már elárultuk. Szia! Le is tette.
1: Itt vagyok, csak gondoltam, a Cilla már is bedob valami, hiszen itt
3: és
1: ő is nagyon ajánlotta nekem egyébként a szuper idegen vezetőt, meg rengeteg tippet, gondoltam, hogy ő már itt előkészíti a teret.
0: Telefonját nyomkodja, úgyhogy
2: nem
0: most
2: igaz, hogy
0: számítom.
3: Meg. De mit csinálsz?
2: Nem igaz, hogy nyomkodom, csak nem jutottam szóhoz az Oliék miatt, elnézést. Azt mesélt, volt? Hogy milyen Majorka, hogy érzitek magatokat?
1: Hát isteni, ugye ez egy sziget, és egyébként másfél óra alatt, vagy szűk egy óra alatt itt van az ember repülővel, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek. És hát nyilván ugye, mint minden ilyen tengerparti hely, meg sziget, ugye elég komoly üdülőváros, tehát nagy a turizmus, nagyon-nagyon sok nyaraló van itt, de nekem az a tapasztalatom, hogy itt is lehet bármerre azért tovább még menni, tehát egyrészt, hogyha beljebb megy az ember a hegyekbe, akkor ott óriási nagy biciklis turizmus van, meg szép nagy hegyek, tehát nagyon jó, és maga a főváros Palma de Mallorca is, az én tapasztalatom szerint talán egyel kevésbé turistás, mint más spanyol helyek, mint mondjuk nem tudom, Barcelona, Malaga ezek. Aha. Úgyhogy nekünk nagyon-nagyon tetszik, és hát nyilván már belevetettük magunkat itt a gasztronómiába, jártunk piacon, utána néztem mindennek, úgyhogy nagyon jó. És Cilla, te is voltál itt, úgyhogy te is.
2: Én azt tudom, kézzétek el, hogy ugye két dolgot emeltek nekem ki, ami ott nagyon ismert. Van egy ilyen speciális csiga, amit fogyasztanak a majorkaiak, és ez az aioli, tudod, van ez a fokhagymás, nem tudom én, majonéze.
1: Nem tudom, melyik csigára gondolsz, mert két fajta van. Van egyszer, itt is nagyon nagy hagyománya volt régen, tehát amikor még csak az őslakosok voltak, hogy sziget belsejében, akkor ami volt, kvázi túlélésre ment minden, és akkor például a rendes, ugye az éti csiga, annak is itt nagyon nagy hagyománya volt, mint egyébként nagyon sok más.
3: Igen, a sós majorkai csiga.
1: Erre gondoltál-e, vagy arra a péksüteményre?
2: Nem, erre a csigafogyasztásra, nem a péksüte, az eszkárgóra gondoltam.
1: Az eszkárgóra, mert van egy Ensaimada nevű nagyon jellegzetes itteni sütemény, ami kvázi egy ilyen briós csiga, és az is egy ilyen csiga formára van tekerve, de mind a kettő nagyon jellegzetes. Egyébként ezt a csiga témát majd egyszer még kivesézhetjük, mert engem ez nagyon érdekel, mert amennyire ockodunk tőle egyébként otthon, meg mindenki elkönyveli, hogy ez egy ilyen francia gurmé dolog, de közben meg rengeteg kultúrában nagyon komoly hagyománya van, meg régen sokat használták, és hogyha körbe megyünk, majd elmesélem egyszer, például a Bécs külvárosában voltam egy ilyen csiga farmon, és ott is elmesélték, hogy a csiga nagyon fontos élelmiszer volt korábban, például akár még Bécsben is, mert hogy azt még bőjt alatt is lehetett fogyasztani.
3: Zsófi, közben, hogyha még nem kóstoltátok, akkor rákerestem, hogy ez a sós majorkai csiga, ez úgy készül, most már én is kedvet kaptam hozzá, hogy paradicsomos hagymás fokhagymás szószban párolják, az igazi ízvilág eléréséhez elengedhetetlen a helyi fűszeres paprika krém és a fehérbor használata.
1: Igen, tehát egy ilyen csiga ragú egyébként, ami sok kultúrában megjelenik. Na, szóval ezt a csiga most egy kicsit eltértem a majorkai gasztrótól a csiga felé, de ez nagyon érdekel engem, úgyhogy majd vagy valamelyik reggeli műsorban majd csigázunk.
2: Én ezt csak azért dobtam be, mert amikor ott voltunk, akkor ezt ajánlották nekünk, hogy ezt okvetlenül próbáljuk ki, megmondom ezt az aiolit, amit ilyen kenyérrel mártogatnak. Igen. Ez egy ilyen, ezt majd elmondott, hogy pontosan mi, de mégiscsak nem akarok.
0: Annak is van csiga háza, vagy az olyan inkább, mint egy mesztelen csiga.
2: Az aiolinak? Igen. Az nem, az nincs köze a csigához. Nincs.
0: Ja, hogy ez tök már.
2: Ja, hogy majonéz.
0: Ja, jó.
2: Én
0: kérek el.
2: Bocsáss meg, Zsófi, de te le van maradva az Zoli a gasztróba.
3: Az más, azon már túl vagyunk.
2: Jó. Az egy egészen már. Ugye ezt a két dolgot, amit így kiemeltek nekünk, ugye?
1: Egyébként nagyon, nagyon érdekes az itteni gasztronómia, mert általában az ilyen szigetországoknál, vagy szigeteken, ugye az szokott lenni, hogy van egyrészt, amit ma látunk, ugye rengeteg hal, tengeri herkentyű, stb. Hát itt a piacon egyébként maga a halrészek az elképesztő, tehát én ilyen gyönyörű friss halakat rég láttam, már olyan pink, itteni helyi vadgarnélek, meg ilyesmi, hogy csodás, tehát nagyon-nagyon jó, viszont ugye korábban az őslakosok, meg régebben ugye inkább a sziget belsejében éltek, és abból gazdálkodtak, ami volt, tehát hogy ez a szárazföldi paraszti konyha sokkal inkább meghatározóbb volt a korábbi majorkai konyhában, úgyhogy például itt a disznótor az szinte ugyanolyan kultikus státusz élvezett korábban, mint nálunk, úgyhogy rengeteg ilyen sertéshúsból készülő étel, van egy szobrászáda nevű ilyen kolbász kréminkám, amit használnak például ilyen pirítósokra, és van egy étel, ami gyakorlatilag olyan, mint a mi brassóink egyébként, tehát ilyen kis kockákra sütött krumpli, zöldségek, és a disznótor után maradt húsdarabkákból ilyen kockák vannak kisütve, és azzal össze van forgatva, tehát teljesen úgy néz ki, mint a brassói. Szóval ez a kettőség határozza meg itt a gasztronómiát, a szárazföldi, szegény konyha, paraszti konyha, illetve az abból jövő ételek, és nyilván ugye a partnak, a tengernek a gyümölcsei. Úgyhogy ez a kettőség, és nagyon klassz, és amit majd szintén ki fogunk próbálni, most pont a Cillával nemrég ugye az Elmagazinos Főzőklubhoz egy ilyen paddizsános, cukkinis, paradicsomos tiánt készítettük, majd a Cilla elmondja, igen, hogy ez mi. Na, annak itt is van egy változata, annak az a neve, hogy tumbet, és gyakorlatilag sütőbe raknak felkarikázott krumpli, cukkinit, paddizsánt, kaliforniai paprikát és paradicsomot, és azt hosszan lassan főzik, hogy egy ilyen puha, szaftos ragú keletkezzen belőle. Ez a neve, vagy tumbet, ez az egyik helyi specialitás, úgyhogy majd ennek is nekiesünk.
2: És például a növényzet Majorkán, már látod, nem emlékszem, hogy sok olívafa van Majorkán, vagy annyira nem jellemző?
1: De abszolút jellemző, ugye itt is nagy jövésmenés volt, és az olajat, olívafa, olívákat, meg minden azt ugye a föníciai, a görögök, okari, rómaiak hozták be, tehát az olíva, fokhagyma, borkészítés, mandula, az mind ekkor jött, és hát rengeteg olívaolaj van, és nagyon-nagyon jó minőségűek, úgyhogy a növényzetnek hihetetlen dús, tehát ezek a pálmafa és ősnövényzet, fú, gyönyörű.
2: Nagyon, igen, zöld az egész sziget.
1: Igen, úgyhogy hozok rengeteg receptet, úgyhogy esünk majd neki, Cilla.
3: Köszönjük szépen.
2: És ezt a csiga ügyet kitárgyaljuk, mert ugye akkor van a majorkai csiga, igen, és van ugye a burgundi eszkáko
1: de bohol. Van a frétai, amit te is láttál, meg én is, szóval a csiga sokkal izgibb téma, mint amit gondolunk róla.
2: Úgyhogy nekiugrunk. A Zoli az itt hűhög, meg forgatja a szemeit óramutató járásával ellentétesen, de ezzel nem fogunk foglalkozni, ugrunk nem. neki a cigának, kérdés barátság.
0: Köszönjük, Zsófi, és élvezd még a pihenést.
2: Szia, drágám, szia, édes!

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között Kültéri Pálmán 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
4: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
5: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései, UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
6: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten, és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
7: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Címa régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
8: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Budapest felé is akadozik a forgalom az M1-esen történt tömegszerencsétlenség miatt. Igyekezni kell a nyári táborfoglalással. Vasárnap zár a kínai császár agyakkatonait bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. Jelentős fennakadást okoz a közlekedésben az M1-es autópályán történt tömegbaleset. Kora reggel Töltéstava térségében Győrhöz közel 2 baleset történt. A 115-ös kilométernél egy kamion több álló munkagépnek ütközött, majd kigyulladt, a tűz a rakományra is átterjedt. A lángokat a tűzoltók már megfékezték. Nem sokkal később a közelben egy kis busz rohant egy nyerges vontató hátuljába. A 9 utasból 7-en meghaltak, úgy tudni, hogy külföldi állampolgárok voltak. A műszaki mentés mindkét helyszínen zajlik. Az Útinform tájékoztatása szerint a forgalmat a Győr-Szent Iván csomópontnál terelik le, miközben a Budapest felé vezető oldalon a füst miatt lassan halad a közlekedés. Már közel 500 nyári gyerektábor betelt országszerte, noha a vakáció csak most kezdődik. A táborfigyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 nyári tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és kalandtáborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. Egy egyhetes napközis tábor átlagosan 61 000, egy ott

0: A lezárást megelőzően több katonánál hasmenéses és gyomorpanaszokkal járó megbetegedést jelentettek. Súlyos baleset történt tegnap a Várpalotai vasútállomáson. Egy gyerek áramütést szenvedett, miután felmászott egy vasúti szerelvényre. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság közölte, a 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a Várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre. Közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az eset körülményeit a Várpalotai rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja. Vasárnap zár a kínai császár agyakkatonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Az intézmény közlése szerint a tárlatot eddig több mint 200 ezeren nézték meg, a záró hétvégén pedig meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Ma este 8 óráig lehet megnézni a kiállítást, szombaton és vasárnap pedig már reggel 9 órakor nyit a tárlat. A kiállításon az agyakhadsereg 10 eredeti katonaszobra mellett több mint 150 ókori műtárgy, régészeti lelet, fegyver és szertartási tárgy látható. A kapcsolódó ókori bronztárgyakat bemutató kísérő kiállítás szintén vasárnapig látogatható. Szikrázó napsütésre számíthatunk ma, csak fátyol felhők szűrhetik a napsütést, számottevő csapadék a fővárosban biztosan nem lesz. A szél viszont kissé megélénkül, emiatt hűvösebbnek érezhetjük az egyébként 21-26 fokos levegőt. A hétvégére is kiránduló időt ígérnek, nem lesz túl meleg, de sok napsütés valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke 28 fok körül alakul.
1: Ahogy Bori említette, az M1-esen súlyos baleset történt Hegyeshalom irányában. Győr elkerülő szakaszán 2 is, ezért a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban továbbra is leterelik a forgalmat a pályáról. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között történt baleset. Egy kamion felborult, itt pályazár van a 123-as kilométernél. Az M6-oson Pécs felé Iváncsánál a szalagkorlátnak ütközött egy személyautó, itt az 52-es kilométernél zárták le a belső sávot. Az M0-as keleti szektorában pedig Pécelnél, az M1-es felé vezető oldalon korábban kigyulladt egy kamion, a 49-es kilométernél a külső sáv van zárva, itt nagyjából 4 kilométeres most a torlódás. Budapesten a Soroksári úton az Illatos útnál szintén baleset nehezíti a közlekedést, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál is. A 8. kerületben a Fiumei úton a Festetis-György utcánál mától napközben zárva a külső sáv az Orci tér felé csatornajavítás miatt. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál burkolatjavítás miatt van sávzárás, és buszsávot jelöltek ki, vagy jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől az M3-as kivezetője irányában egy rövidebb szakaszon, valamint az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 9 óra 6 perc. Jó reggelt kíván Pordán Petra.
3: Somogyi Zoltán.
4: És te rádiós Cilla, a Kajdi Cilla.
1: Nem kéne már ajándékba adnunk megint koncerthegyeket?
3: Jó volna.
1: Rég csináltunk már ilyet.
3: Rég.
4: Hát én adnék.
1: Jó, akkor tessék figyelni, nagyon jó reggelt.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:43. Hogy van az, hogy azt ugye mindenki tudja, hogy amikor volt az emlékezetes Queen koncert, akkor Freddie Mercury elénekelt, hogy
2: Szóval
1: a Metallica is ugye mindig meglepi a közönségét valamilyen helyi specialitással, amikor itt voltak még régebben, akkor ugye tankcsapdát toltak, most meg a...
3: Figyelj, én lennék, bocsánat, a tankcsapda bármelyik tagja, én nem is tudom, mit éreznék, hogy a Metallica, ami a világ legnagyobb bandája.
1: Most meg tegnap ugye pokolgépet nyomtak, a totális metát, aztán ugye arról is emlékezetesek, hogy amikor többször lépnek fel egy városban, akkor mindig más a setlist. Tehát tegnap meg volt az első Metallica koncert, holnap este tök mást játszanak. Nekem van olyan ismerősöm, aki veti egyet mind a kettőre.
3: Volt ilyen mázlia?
1: Igen.
3: Mert nekem sokan nem tudták megvenni a jegyeket.
1: És elmegy holnap is, hogy megnézzük, hogy miben lesz majd más.
2: Fullon.
1: Persze.
3: Figyelj, nem lehet rá jegyet kapni, már nem tudom mióta.
1: Ja. Akkor közben ugye ma este könyvbemutató is lesz. Követe beszélgetés, igen, tehát hogy elég vegyes ez a háromnapos program.
2: Ja, Isten, és úgy sajnálom, te végig bugyiba leszel.
3: Igen, ahelyett, hogy ott lennél.
1: De ma este nincs semmi, hát napközben van a könyv. Szóval, hogy én azt sajnálom, hogy tehet házas, viszont azért nem sajnálom, hogy tehet házas, mert a Sláger FM szerzett belépőjegyeket ugye a holnap esti koncertre is. Szóval lehet még mindig Metallica koncert jegyeket nyerni. Ez pedig mire van szükség, Petra?
3: Figyelni kell, hogy mikor csendül fel a Metallica Sláger.
1: Igen, mert ha felcsendül,
3: harmadikként
2: telefonálni,
3: két egyszerű kérdésre válaszolni, és ennyi. Egy metalikás és egy Sláger FM.
2: Oké, akkor ezt fordítsuk le. Erzsike telefonál.
1: Most szól a Metallica. 0630 39 most. A többit meg megbeszéljük akkor utána. Hajrá!

0: Sláger FM, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Viki vagyok.
0: Hello, Viki! Elsőként, köszi szépen, szia! Szia.
2: Tessék, Sláger FM!
0: Még csak másodikként köszönjük. Szia. Szia! És akkor Sláger FM, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Tisztes Ildikó, sziasztok!
4: Ildikó? Oh my gosh!
0: Ildikó?
3: Ildikó, igen.
0: Jó, akkor jól hallottuk. Figyelj, mennyire ismered a Metallicát, Ildikó?
3: Közepesen.
0: Már nem biztos, hogy az elég. Meg tudod azt mondani esetleg, hogy James Hetfieldnek a zenélés mellett milyen különleges hobbija van?
3: Nem.
0: Züm-züm-züm-züm. Züm-züm-züm-züm.
4: Nem a nem a horgászás.
3: Repülés.
2: Nem a repülés.
0: Akkor bocsi. Szia. Pedig te lettél volna a harmadik. Szia.
2: Igen, hello.
0: Itt a Sláger FM, jó reggelt.
1: Jó reggelt, megint Viki vagyok.
2: Hello, szia, Viki! Figyelj, óriás bázlista vagy.
0: Mekkora rajongója vagy a Metallicának?
1: Hát, Isten igazából a férjem, meg a gyermekem, meg mindenki inkább, akik szeretik. Én ilyen kis a szélét súrol a menek, tehát nem vagyok nagy metálrajongó,
2: vagy.
0: De nem játszottunk még, ugye, a napokban?
1: Nem.
0: Ja, mert volt valaki, aki szintén a férjének vadászott jegyet. Figyelj, meg tudod-e mondani, hogy James Hetfieldnek milyen hobbija van a zenélés mellett?
1: Úristen, most a férjem meg fog ölni.
2: Hát lehet.
4: Kapaszkodjál. Valami hobbit nem tudsz.
1: Hát horgászik, de nem nagyon vicces, nem tudom, tényleg nem
2: fogalmam. Nagyon sajnáljuk, a férjed lehet, hogy morcos lesz.
0: Hello, hello.
1: Hát nagyon meg fog ölni, köszönöm.
2: Bocsi. Reméljük, hogy nem.
1: Sziasztok.
0: Hát azért ezt csak olyannak kéne odaadnunk, aki nagyon nagy rajongó, nem?
2: Így van, pontosan. Úgyhogy tessék telefonálni.
0: Na várjál. Sláger FM, jó reggelt.
5: Jó reggelt, Enikő vagyok. Méhészkedik.
0: Méhészkedik,
4: ez
0: igen.
4: Így van.
0: Ezt
4: így
0: el
4: van,
0: tudjuk
2: szuper,
0: fogadni.
2: Okay. Van még egy kérdésünk. Mi a címe Cilla utazós rovatának itt a Sláger reggelben?
0: Ami majd lesz mindjárt.
5: Pedig tudom.
4: Ezen múlik a jegy, nem tudok segíteni.
5: Utazós rovatának a címe.
2: Na.
0: Ezt kérdeztük.
2: Igen.
0: Ezt most te kérdezted
2: 3,
0: valakitől?
2: 3, 2, 1.
5: Igen, a texomtól.
4: Na.
5: Mert tudjuk igazából, mindig hallgatjuk.
4: Akkor csak. Mondd ki, csak mondd ki.
2: Mondd ki.
4: Jövök, megyek a világba, Cilla. Fejezd be a mondat.
5: Cilla túsz.
4: Igen. Oh my god, yes!
0: Lehizottam.
2: A tesod nagyon ügyes, gyors kezű, és a Google-t jól
0: használja.
2: Melyikőtök a nagyobb Metallica rajongó?
5: Hát igazából egyikünk se, és Belgiumban lakunk, szóval én fel akarom ajánlani ezt a jegyet.
0: De akkor miért veszed el más elől a lehetőséget?
4: Nem vette el, felajánlja valakinek.
0: De kinek ajánlja fel?
4: Mert ő ezt el akarta mondani, hogy méhészkedik. Köszönöm, akkor én a jegyet fölhasználom házon belül.
5: De pont ezt beszéltük, hogy a Cilának ajánlanánk. Menjen!
2: Na, Csabi, mehetsz Metallica.
4: Hát kérdele, hogy én hivatalból nem fogadhatom el, mert engem aztán a korrupciós váddal anyukám ez a tégláról, téglára viszik a Cilát. Úgyhogy... De tündéri
2: vagy. De ha te nem
4: vagy.
2: Tudsz ott lenni a koncerten, akkor igazán tényleg nem is értettem.
4: Jó, akkor figyelj, akkor ezt még egyszer nekiugrunk.
2: Meg.
4: Megnyerted, de nem nyerted.
2: Nem nyerted, örülünk, hogy tudod, hogy
4: a király, de nem tudtad, hogy méhészkedik.
0: Jó, úgyhogy akkor...
4: Nekifutunk még egyszer, addig meg tart a vonala.
0: Akkor most indítsuk újra?
2: Persze, indítsuk újra.
4: Jó. A kis újra nem kapja meg a jegyet.
0: Jó, akkor mindjárt kezdjük előről a 3 telefonát.
2: Metallica rajongókat szeretnénk, jó?
0: Igen,
2: köszönjük szépen.
0: De olyanokat, akik tudnak válaszolni, és akik tudnak válaszolni, mert nekem a kapcsolatos
4: kérdéseket.
0: Akik
4: el tudnak menni a koncertre.
2: Igen, mert tehát ez nagyon fontos, jó? Tehát, hogy
0: de legyen újabb kérdés, vagy egyszerűen, aki most harmadikként telefonál.
4: Nem, újabb kérdés, hát most a méhészkedés már belökte.
0: Hát de hogy ő megnyert, tehát van nyert.
2: Csak... Egyébként van, igen. Akkor jó, akkor legyen egy... Nem tudom.
0: Szimplán egy harmadik...
2: Döntsük el! Valamit indíts el!
0: Jó,
4: én hobbimat kell kitalálni, csak tudnám, mi a hobbim.
0: Hát lenne egy ötletem. Na, hülye, akkor zenélünk, addig kitaláljuk,
2: indulunk,
0: hogy mi legyen. Fél 10 lesz, 5 perc múlva itt a Sláger reggel.

0: egyébként Ricky Martin koncertjére is lehet majd nyerni. Most emiatt ne telefonáljanak.
1: Most a Metallica rajongókat keressük.
2: Jön a Ricky Martin.
1: Jön ő is. És hát a Sláger FM pedig ad koncertjéket. Majd arra is.
2: I wanna be there.
0: És az előbb egy nem Metallica rajongó leiskolázta a Metallica rajongókat, mert meg tudta mondani a kérdésünkre a választ, de most akkor megyünk tovább, mert az ő jegyeit nem tudjuk, illetve ő nem tudja felhasználni Belgiumból a jegyeit.
2: Igen? Nem, hanem hoztunk egy, Zoli nem fogja érteni a hallgató, mert Puki kimondta, tudna.
1: Puki mondta.
2: Szóval nem, az történt, hogy nem rajongó, nem él itthon, nem jön el a koncertre, de tudja, hogy méhészkedik.
1: Igen.
2: Evégett ez a jegye, most vagy elbukik és kikukázzuk, amit nem szeretnénk,
1: nem.
2: Hanem egy real Metallica rajongó legyen kedves telefonálni, hogy ő hogy olyan ember, aki ezt egyébként élvezi, és nem csak tudtam, hogy méhész,
1: igen, jó, de
2: az
1: jó.
2: Nekünk nem elég.
0: Mi a Jason Statham lesz a vonalban? Én vagyok a méhész. Na, nézzük, megyük? Akkor harmadikig jussunk el. Tessék, Sláger, jó reggelt.
3: Jó reggelt, Márci vagyok, szeretnék játszani.
0: Szia Márci, Márci, most te vagy az... Márci, vagy Márci?
1: Márci.
0: Első. Mindegy, első. Köszi, köszi, szia.
1: Hello.
2: Aj, Márci.
0: Következő, háló, Sláger reggel.
2: Call me maybe.
4: Sziasztok, Zsolti vagyok.
0: Szia Zsolti. Szia, nagy Metallica rajongó vagy?
4: Hát van egy 15 albumon kb.
0: Jó, és tudtad volna, hogy...
4: Nem biztos, hogy mindent tudok, de körülbelül a...
0: De én izgulsz, azt hallom. Tudtad volna, hogy méhész a Hetfield hobbiból?
4: Nem, én más hobbiára tudtam volna válaszolni.
0: Mit csinál még?
4: Amerikai veterán autókkal foglalkozik.
1: Azt is elfogadtuk volna, hát hobbi,
0: de
1: persze.
0: De hát ezen túl vagyunk, meg egyébként is csak második vagy. Köszi szépen, szia!
1: Szia!
2: És who is the első, vagyis a harmadik?
0: Tessék, Slágerek.
1: Tessék, Slágereggel.
5: Jó reggelt!
0: Jó reggelt.
2: Remélem, hogy egy vérbeli...
1: Ne beszélj csúgyár, hogy...
2: Figyelj csak, remélem egy vérbeli Metallica rajongó vagy.
5: Hát elég nagy is szeretném édesapával elvinni, mert nem hiszem, hogy még egyszer el fognak jönni ide a fiúk a Budapestre, úgyhogy nagyon izgulok.
0: Tehát akkor itthon vagy Budapest, meg apukád is itthon a Budapesten. Holnap is itthon lesztek Budapesten.
5: Természetesen.
1: A keresztneved elárulod?
5: István vagyok.
1: Hello István.
0: Na figyelj István, azért te is kapsz egy, most csak egy kérdés már, jó?
2: És nagyon könnyű, a legkönnyűbb
1: könnyű
2: kérdés.
1: Hát egy Metallica rajongónak.
2: Reménykedek.
0: Ott van az abszem? Készen lépve?
2: Hagyd már az abszemét.
0: Na figyelj, hány tagból áll a Metallica?
5: Hát ez egyszerű, felsorolhatom.
1: Persze, kérlek!
5: Ugye van egy dobos, kettő gitáros, és ugye Hetfield, aki énekel, és gitározik is egybe.
0: És többiek nevével mi van? Csak szivatlak, ne aggódj.
2: Akkor ez négy.
0: Igen.
1: Úgy lesz az.
2: És ez igen. Az igazság.
1: Igen,
0: most van. És már haladjunk.
1: Gratulálunk!
5: Wow, nem mondjátok komolyan!
1: A koncertre, mert hogy tiétek a páros belépő a Metallica M72 World Tour június 13-i, vagyis holnapi koncertjére a Puskás Arénába.
0: Yeah!
2: Megkönnyeztük mi
1: is. Apukád nincs ott véletlenül veled?
5: Nincs, basszus, mert bocsánat, basszus, hogy nem lakunk együtt, de...
1: Nem baj, az jó, ha nem lakszok együtt, én sem akarok anyámmal lakni, de a lényeg az, hogy jó, hogy viszed a koncertre.
2: Na,
5: tényleg?
2: Jó helyre kerül.
0: Igen, megvan.
5: Asszony.
1: Jaj, de örülünk a boldogságotoknak. Melyik a kedvenc Metallica slágered vagy albumod?
5: A sláger a Master of Puppets, Enter Sandman és a Nothing Else Matters.
1: Jó választások. És album?
5: Album? Hát a Saint Anger sokan nem szeretik, de nekem az nagyon tetszett.
1: Igazi rajongó. Jaj, de örülünk, jó helyre került.
0: Szép napot István. Gondolj szeretettel a Sláger FM-re.
1: Puszi.
0: Szia.
2: Minden jó, ha jó a vége.
1: Minden
2: jó.
0: Jaj, egy kicsit elhészülés.
1: Na, de figyelj, milyen jó helyre került, igen, tényleg. Igen. Na, ez a lényeg.
0: És a buli megy tovább.
1: Igen.
0: Ez a Sláger reggel, fél tízkor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. J-A-E-C-O-O. J-Co. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új J-Co 5 és J-Co 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-Co. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J-Co.hu.
1: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
7: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj. Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után.
10: Ma már végre visszatért a napsütés, úgyhogy ennek örülhetünk, bár még olyan meleg nincsen, 16 fokot mérünk, de délutánra már 22-23 fokot ígérhetek, és ahogy már a hét elején is mondtam, hétvégére visszatér a 26-27 fok, aztán jövő héten, csütörtökön és pénteken pedig már igazi nyári kánikula, 32-34 fok vár majd ránk.
11: Az M1-esen Helyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset történt. Még mindig mindenkit leterelnek a pályáról Győr-Szent Iván csomópontjánál, ez a 112-es kilométernél található. Budapest felé Tatabányánál a terelés előtt torlódtak föl több kilométeren a járművek, illetve a terelésen belül is jóval lassabb most a haladás, szóval a főváros felé számoljanak hosszabb menetidővel. Az M3-ason, ugyancsak Budapest felé, Mezőkövesd és Füzesabony között borult fel egy kamion, ezért pályazár van érvényben a 123-as kilométernél. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Iváncsánál egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, az 52-es kilométernél továbbra is zárva a belső sáv. Budapesten még mindig erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörút nagyobb csomópontjainál. Számítsanak rá, hogy a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján mától az Árpád híd felől az M3-as kivezetője felé, tehát ott a hullámvasút mellett egy rövidebb szakaszon buszsávot jelöltek ki, hasonlóképp a 11. kerületben az Egér úton is befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig, szóval ne megszokásból vezessenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: Vagyis most. Jó reggelt kívánunk, kedves Cilla. Merre vegyük ma az útirányt? Mit mondanál?
1: Hát arra gondoltam, hogy miután ugye Mautner Zsófi gasztro kolléganőm, ha szabad így mondanom, ugye.
2: Beosztottad, mondd így nyugodtan.
1: Hát ahogy anyám volt a legédesebb, mert az azt mondta a múltkor, kaptunk egy csomó ilyen fűszert, és azt mondja nekem, adod a Zsófinak, ő a szakács. Utána meg így beszélgettünk most anyámmal, melyik nap, és azt mondja, te, és a Zsófi szülei, vagy hogy mi az a foglalkozásuk. Hát mondom, és mondom, Zsófi szülei, ők is szakácsok? Mondom, anya, hagyd már a Zsófit, nem szakács. Igen. Gasztroszakember, igen. Szakácskönyvei vannak. Tehát figyelj, úgy röhög a Zsófi, mondom, nem szakács. Diplomaták, na minden. Figyelj, szóval, hogy kint van a Zsófi Majorkán, és arra gondoltam, hogy akkor barongoljunk el Majorkára.
3: Jó.
1: Szakácskodni akár. De most Majorkáról azt érdemes tudni, hogy a úgynevezett Baleár-sziget csoporthoz tartozik, és ide tartozik ezen kívül Menorca, Ibiza, Formentera, ezek a szigetek, ugye Ibizát gondolom te jól ismered.
3: Sajnos még nem, de szeretném már minél előbb közelebb.
1: Hát már ezt azért egy 10 éve meg kellett volna ismerned, kicsi anya.
3: Tudom, de figyelj, amikor látom onnan a videókat, hogy 60-70 évesek is pörögnek, ott még egyébként van, még ott teljesen normális.
1: És ez nem olyan rég volt, ez a 80-as évek óta egy ilyen bulisziget, és fantasztikus bulik szoktak lenni. Tehát ehhez a sziget csoporthoz tartozik Majorca. Fővárosa az Palma de Majorca, egy gyönyörű város. Egyébként nagyon szép látványosságok vannak itt. Itt van például a Szent Jakab templom, ami egy gyönyörű, és annak van egy ilyen érdekessége, a nap, ahogy besüt, és ott nem tudom hány ponton a katedra üvegek.
2: Fú, az ilyen Indiana Jones-os
1: hangzik. Az nagyon szép, és van egy királyi palota, tehát amikor a spanyol király ott megszokott állni és megszáll, akkor ott a királyi palotában van mindenféle hóka. Tudod, melyik a spanyol, negyedik Fülöp, vagy hányadik, az a nagyon magas.
3: Tudom.
1: Fú, tudod, aki elvette az újság.
3: Micsoda botrány volt abban.
1: Botrány is volt, hogy egy ilyen rangon alul érte, hát tényleg egy ilyen házasságot kötött.
2: Hatodik.
3: Tudod, de néha a római számokkal van az embernek baj.
2: Igen, azért mondjuk fordítva van.
1: Mert a negyedik Fülöp, aki kiűzi a zsidókat az Ibériai Fülszigetről, és a hatodik Fülöp akkor ő. Igen, az apukám meg Juan Carlos volt, aki meg félrement, érted? Szóval van
3: itt
1: botrány.
3: Ebben a királyi családban is vannak ilyen botrányok, nem csak az angol királyi
1: családban? Hát van egy pár botrány a királyi családban, de ilyenkor hallgatnak, ja, megmondom őszintén, sőt a norvég királyi család. Egyébként egyszer arra gondoltam, hogy fogunk csinálni egy Royal Perceket Cilával.
3: Jó ötlet!
1: És akkor földolgozzuk az európai királyi családok botrányait, ízét, a monakóitól kezdve mindegyiket.
2: Majd behívjuk Enikőt hozzá.
3: Igen, van de egy szuper jó újságíró csajsz, aki ezzel foglalkozik.
2: Az európai királyi családok sztoriát.
1: Csinálunk egy ilyen robotot, jó? Egy ilyen royal botrány Cilával.
2: Jó.
1: Abszolút. Na most, ami még nagyon érdekes, ahova érdemes elmenni, hogyha valaki Majorkán jár. Majorca azért nagyon jó hely, mert egyrészt átlátszó türkiszkék a tenger, tehát hogyha valaki nem akar várost nézni, kirándulni, ismerkedni, kulturálódni, megismerni a történelmét, mert hagyjanak engem békén, barnulni akarok, és mint a grill csirke pörögni a napon, akkor azt is megteheti. Viszont ha aktív a programot akarsz, akkor nagyon sok látványosság van és lehetőség van a szigeten belül. Itt megjegyzem, reklámnak nincs helye, de az ibusszal érdemes menni, mert nagyon jó idegenvezetőik vannak. Én egy szuperintelligens, nagyon művelt kis asszonkával voltam, aki ismeri az egész szigetet, ott él 30 éve. Tehát egy olyan guide-dal menni azért érdemes. Például nagyon szép város Alcúdia, ez egy ilyen... Tehát az egésznek a város kapuja, az egész bejárat egy ilyen középkorú város, de városfallal van körbevéve, nagyon szép kis város. De egyébként Szoller is nagyon szép, ez az egész Majorca, ez a Tramantuna hegységhez tartozik, így gyönyörű kilátás van, csodálatos panorámákat tudsz megnézni, például ez a Szoller, ahova érdemes elmenni. Oda az érdekessége, hogy egy egysávos út vezet föl, tehát hajnalban érdemes elmenni, mert amikor már lejövő busz, meg a fölmenő busz, meg a nem tudom, akkor már megbolondulsz.
2: És azt hiszem, hogy van egy Petra is, Majorkán is van Petra. Tehát nem csak Jordániában van Petra, hanem van Majorkának is Petrája. De Cipruson
3: is volt, le is fotózkodtam. Igen? Persze, Lissi Beach-en oda a bárt is úgy hívták, kérlek. Igen, hát hogy ne?
1: Na most akkor, ha beach time, ugye a Petra mondta nekem pont most nem olyan régen, hogy neki szüksége van a nyaralásból az első két napra pihenésre. Aha. Ez a Trent Beach, uh-huh, Majorkán, egy gyönyörű hófehér, homokos, gyönyörű kék tenger, és ez Trent Beach. Köszönöm. Úgy kell írni, hogyha rá akarsz keresni, akkor nagyon szép egy ilyen cseppkő barlang rész, amit érdemes megkeresni, ez a sárkány barlangok, uh-huh, ezt úgy hívják, hogy Cuves del Drac, Majorca, ezt érdemes megnézni, de rengeteg látnivaló van, érdemes bemenni a sziget belső részeire, belső területre.
3: Láttad? Ó, de gyönyörű, olyan, mint hogyha a karibi térségben lennél. Gyönyörű. Igen.
1: Úgyhogy nem akarok most így mindent felsorolni. A sziget belső részén laknak a sziget őslakói, mert ugye, ahogy a Zsófi is mondta, a halászat ugye az nem volt annyira elterjedt, inkább ugye a sertéstenyésztés, olivafa, mandulatermesztés, ilyesmik, úgyhogy nagyon helyes pici városok vannak a sziget belsejében, amiket érdemes meglátogatni még, úgyhogy én azt javaslom.
2: Dög meleg van? Tehát, hogy mikor célszerű?
3: Szerintem
1: hát nem. Június még nem, de szerintem nem annyira forró, de nyilván jó. Meleg van, de szerintem nem annyira forró például, mint a Görög-sziget.
3: Igen. Jó,
1: és a növényzete is sokkal dúsabb, sokkal zöldebb Majorkának. Úgyhogy én tényleg azt merem javasolni, sose hittem ezekbe a társas utakba, de nekem például az ibuszos utakkal csak jó tapasztalatom van.
2: Köszönjük az ajánlást. Köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet. Mindjárt 10 óra, te jó ég, hogy elment ez a reggel is. Úgyhogy búcsúzik már a Pordán Petra.
3: Somogyi Zoltán is.
1: És Öreg Rádiós Cilla, én a jövő héten nem leszek.
3: Mert mész, hova mész?
1: Mert édesanyámat viszem el Ciprusra és a görög részre, úgyhogy majd utána egy beszámolót fogok tartani, de utána azt követő éte meg ti nem lesztek.
2: És ti lesztek Zsófival.
1: Nagyon fogtok
2: non-stop.
1: Úgyhogy
2: egyszer csak
3: összefutunk újra.
1: Újra itt a rádióban. Szép hétvégét mindenkinek. Puszi!
0: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgás
6: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
7: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
10: A Toyota bemutatja egy év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosít.

0: régi könyvformátumú személyig. 10 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Azonnali jelentést kér a miniszterelnök az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről, miután ma hajnalban két súlyos baleset is történt az M1-es autópályán Győr közelében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A rendőrség közlése szerint a balesetekben összesen 8 ember halt meg. Először egy tehergépkocsi ütközött munkagépnek a 114-es kilométernél, majd a jármű kigyulladt, vezetője pedig életét vesztette. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz neki ment egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kis buszban 9 utaztak, közülük 7 a helyszínen meghaltak, 2 megsérültek. A rendőrség tájékoztatása szerint török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kis busz volt érintett a balesetben. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium közlése szerint a változás az Európai Uniós szabályozással összhangban történik. Az érintettek külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért a tárca azt javasolja, hogy mindenki mielőbb ellenőrizze az okmányait. Akinek kizárólag ilyen régi személyigazolványa van, annak új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelnie valamelyik kormányablakban. Akinek van más érvényes személyazonosító okmánya, például kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező új személyt kiváltania, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében ajánlott. A 70 év felettieknek az új igazolvány kiállítása díjmentes. Július elejétől nagyobb lefedettséget és gyorsabb eljutást kínál a megújuló budapesti éjszakai közlekedési hálózat, közölte a BKK. Az új rendszer július 1-éről 2-ára virradó éjszaka indul. A közlekedési központ szerint az átalakítás után a hálózat jobban hasonlít majd a nappali járatrendszerhez, így könnyebb lesz eligazodni az éjszakai közlekedésben. Több városi részből gyorsabban lehet majd eljutni a belvárosba, egyes útvonalakról pedig levágják a kerülőket, ami akár 10-15 perccel rövidebb menetidőt jelenthet. Új éjszakai kapcsolatok jönnek létre többek között Soroksár, Rákospalota, Nagytétény, Kertváros és Rákos-Szent Mihály felé. Az agglomerációban is lesznek változások, például Pécel, Gödöllő, Szentendre, Solymár, Sziget-Szent Miklós és Gyál elérése is javulhat. Új rendezvényház és rekordtán burkolatú sportpálya épült Ballószögön, emellett közlekedésbiztonsági fejlesztéseket is megvalósítottak a Bács-Kiskunvár megyei településen. A beruházások összesen 540 millió forintból készültek el, a Gárdonyi utcában felépült több mint 500 négyzetméteres Dáma rendezvényház, tágas belső teremmel, terasszal és kiszolgáló helyiségekkel várja majd a helyi közösségi és kulturális programokat. A projekt részeként új gyalogos átkelőhelyek, forgalomcsillapító elemek, egy autóbuszöböl és buszváró is épült, a kapcsolódó járdaszakaszokat pedig akadálymentesítették. A polgármester szerint a fejlesztések élhetőbb és biztonságosabb környezetet teremtenek Ballószögön. Az épület közelében több funkciós sportpályát is kialakítottak. Ma sok napsütésre számíthatunk vételkörzetünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadékot nem ígértek a meteorológusok. Sokfelé lesz élénk, erős az észak-nyugati szél, amit csökkenthet a komfortérzetünkön, délután pedig 21-23 fok között lesz a maximum.
1: Köszönjük szépen a híreket. Megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Ugye, ahogy azt már korábban Somogyi Zoli kollégám is mondta, az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán történt korábban két nagyon súlyos baleset. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban még mindig leterelik a forgalmat a pályáról. A Budapest felé vezető oldalon pedig Tatabányánál a terelés előtt torlódtak fel több kilométeren keresztül a járművek, illetve magában a terelésben is lassul a haladás. Az M6-os autópályán is történt egy baleset a Pécs felé vezető oldalon Iváncsánál, egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél lezárták a belső sávot. A fővárosban azonban ma is megugrottuk a reggeli csúcsot, most már egészen jól lehet közlekedni, viszont arra figyeljünk, hogy Újpesten az Árpád úton, a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható, mert itt javítják a burkolatot, a 6. kerületben az Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé a vízvezetéket javítják, ezért mindkét helyen útszűkület fogadja az autósokat, de dolgoznak a 4. kerületben a Homoktövis utcában és a Külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkület van, ugyancsak vízvezeték javítás miatt. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatos

Indul már is a Sláger napközben, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és folytatódik a koncertélmények nyara. Annyit segítek, hogy a következő dal, ami koncertjegyeket ér, egy Sting dal lesz. Most azonban egy John Newman dal szól, a Love Me Again.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

One Direction egyik korábbi oszlopa Neil Horan énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt Heaven című dala, mi pedig készülünk a hétvégére, mert bizony ezen a hétvégén is nagyon sok izgalom és program vár bennünket, városszerte, országszerte, ugye itt a június, ez a hónap pedig nem csak arról nevezetes, hogy végre kitör a vakáció, hanem arról is, hogy virágba borulnak a levendula kertek, hogyha szeretnének elveszni a levendula illatban, akkor érdemes ezen a hétvégén ellátogatni Ráckevére, hiszen szombaton és vasárnap családi túrákat szerveznek a levendulás. Miközben a szülők stresszmentesen, mert ugye a levendula illata megnyugtat, élvezik a levendula szüretelést, addig a kicsik jobbnál jobb gyerekprogramokon vehetnek részt, úgyhogy őket is lefoglalják majd. Lesz itt csillámtetoválás, ugrálóvár, de ki lehet próbálni a lovaglást vagy az íjászkodást, és hát olyan ügyesség és logikai feladatokban is próbára tehetik magukat, mint a patkódobálás, vagy éppen a kerti améba, de vár itt rájuk egy mini játszótér is szombat este, pedig még koncertek is lesznek, érkezik például az első szadai írkocsma zenekar, és egy kis jig hangulattal csábítanak bennünket táncba, szóval mindez a ráckevei levendula kertben. Itt a Sláger FM-en pedig, hát levendula illattal ugye nem tudok szolgálni, de stresszűző dalokkal. Igen, Paul Abdul érkezik, és Straight Up.

0: Én kérek elnézést. Olivia Dean dalaszolt, ez volt a So Easy to Fall in Love itt a Sláger FM-en, és azért kérek elnézést, mert amikor ezt a dalt hallja az ember, akkor nagyon nehéz a munkára összpontosítani, úgyhogy bocs, hogy kizökkentettük önöket. Viszont kizökkentenek bennünket a legnagyobb kedvenceink, a legnagyobb sztárok, a legnagyobb zenei ikonok dalai is a munkából, mert hogy folytatódik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, és ugye tudják a szabályokat, hogyha hallják a felhívást, és meghallják például a Scorpions, One Republic, Sting, vagy éppen a Duran Duran egyik slágerét, akkor azonnal ide kell csörögni, a harmadik telefonáló pedig, ha tud, két egyszerű kérdésre választ adni. Már léphet is a ruhás szekrényéhez, is kiválaszthatja a legkényelmesebb, legszuperebb bulizós öltözéket, és mehet a koncertre. 0630303095 ez a telefonszámunk. Most pedig megyünk tovább az infoblokkunkkal, utána pedig George Ezra énekel nekünk. Anyone for You című dalát hozom.
1: Műsorajánló.
2: Hello, Los Angeles!
3: Mi ez a hülyeség?
2: Slágerlista, a kereskedelmi rádiók játszása alapján.
4: Várjatok, még nem végeztem.
2: Ja igen, Orsi dalokatás elő a múltból. Hol tartasz?
4: Az első refrén már megvan.
2: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
2: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
6: Velem Mauter Zsófival.
0: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
7: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
10: Családi nyaralás egy szigeten. Tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
11: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
12: Grillez. Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
13: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
14: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
15: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Csodálatos napsütés fogad bennünket. Odakint bárányfelhők vannak csupán fölöttünk az égen, de az előrejelzésekből azt tűnik ki, hogy ezek a felhők esőt nem tartogatnak számunkra. 23-24 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérsékleti érték a napközben, illetve élénk lesz a légmozgás, tehát ma nem lesz hőség. És elkerül minket a kánikula hétvégén is, szombaton is, vasárnap is 26-27 fok körül alakul a maximum, és marad továbbra is a szeles idő, ráadásul hétvégén egy-egy futózápor zivatar is frissíthet minket. Jönnek az utak hírei. Lezárták a 23. kerületben a Tarcsai utcát a külső Vörösmarty utcánál elektromos közműjavítás miatt, ezért a 36-os és a 135-ös autóbusz terelve közlekedik. Egyik sem érinti a Szent László utca és az Erzsébet temető megállót. Baleset történt a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca közelében. Itt lelassult a haladás és erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton, a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt zárták le, a tizedik kerületben pedig a Fehér úton az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után tart az átépítés, úgyhogy itt a középső sávot találjuk lezárva, de napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás van. Itt is tart a csatorna karbantartás, a 11. kerületben pedig a Sáfrány utcában, a Hernád utca közelében javítják a csatornát, ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Vezessenek óvatosan!
15: A legnagyobb slágerek változatosan,

Egy pörgős kis dal a The Chorus-tól, hogy jobban pörögjön a munkaidő, ez volt a Breathless itt a Sláger FM-en, és 6 perccel járunk 11 óra előtt, úgyhogy már is érkezik a friss információkkal Zsupasági. A hírek előtt azonban még meghallgatjuk az FM dalát, megtalállak még, zárja az óránkat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
4: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Erbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. margitszigetiszínház.hu.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
10: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 8-an haltak meg az M1-esen a ma hajnali balesetben. Átvilágítás indul az Eximnél, a Hepánál és a Hippánál is. Lezárások lesznek a Metallica koncert miatt a Puskás Arénánál. Már is mondom, hol kell figyelni, 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kisbusz érintett a ma hajnalban az M1-es autópályán történt két balesetben. Összesen 8-an vesztették életüket, mindannyian férfiak, mondta a Sláger FM-nek. Cagányi Zsuzsanna, a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
12: 4 óra 30 perc körül érkezett egy bejelentés a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába, hogy az M1-esen egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött. A jármű ezt követően kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínén életét vesztette. Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométer szelvénynél egy moldáv hatósági jelzésű kisbusz nekiütközött egy előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. Kisbuszban összesen 9-en utaztak, közülük 7 személy a helyszínen meghalt, 2-en pedig megsérültek.
11: Közben Magyar Péter miniszterelnök azonnali jelentést kér az autópálya terelése okozta közlekedés biztonsági helyzetről a hajnali baleset miatt. Átfogó jogi, működés és gazdálkodási átvilágítás indul az Exim Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél. Az átvilágítás célja, hogy az intézmények hatékonyabban, átláthatóbban és eredményesebben szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését. A vizsgálatban független külső szakértők és jogi tanácsadók is részt vesznek. Az átvilágítás kiterjed az intézmények működési folyamataira, szerződés állományára, irányítási struktúrájára és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy elektromos személyautó tegnap Budapest 13. kerületében, a Zsinór utcában, közölte a katasztrófavédelem. A lángokat a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el, majd az autót egy vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték. A tűzben senki sem sérült meg. A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet, hogy személyautóban érdemes tűzoltókészüléket tartani, de azt megfelelően kell rögzíteni és olyan helyre kell tenni, ahonnan gyorsan elérhető. Közlekedési változásokra és lezárásokra kell számítani szombaton a Puskás Aréna környékén a Metallica koncertjei miatt. A BKK tájékoztatása szerint 17 órától várhatóan 23 óráig lesznek korlátozások a stadion térségében. A közlekedési központ azt kéri, hogy a koncertekre érkezők elsősorban közösségi közlekedést használjanak. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos a

0: felhőkből számottevő csapadékot nem ígértek már a meteorológusok. Sokfelé lesz viszont továbbra is élénk, erős az északnyugati szél, ami sokaknál fejfájást is okozhat. Délután 20-23 fok lesz a maximum.
1: Ági, köszönjük szépen a híreket. Jönnek a friss infók az utakról. Az M1-es autópályán továbbra is hatalmas a torlódás a hajnali baleset miatt, még mindig leterelik a forgalmat a pályáról. Ugye Győr elkerülő szakaszán történt a baj, emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik, majd a 115-ös jelű Győr iparterület csomópontban visszaengedik a forgalmat a pályára. A Budapest felé vezető oldalon pedig Tatabányánál a terelés előtt torlódtak fel több kilométeren keresztül az autók. Sajnos Budapesten is történt baleset a Ferdinánd hídon, a Podmanicki utca közelében, úgyhogy itt is számítsanak torlódásra. A negyedik kerületben pedig az Aradi utcában, a Szinyei Merse Pál utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé vízvezetéket javítanak, ezért itt útszűkület lassítja a haladást. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható csak, de ma éjszaka teljes szélességében lezárják majd a Budafoki utat, és félpályás útlezárás fogad bennünket a 22. kerületben, a Rózsakert utcában és a Rákóczi út közelében, mert itt a burkolatot javítják. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: De akkor is telefonáljanak, hogyha meghallják a felhívást, a koncertélmények nyara ugyanis folytatódik itt a Sláger FM-en. Én Kiskata vagyok és Ed Sheeran dalát hozom, a Shivers érkezik, előtte azonban Harry Styles indítja az óránkat, az American Girls szól tőle. Sláger!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Taylor Swift dala forgott, ez volt a The Fate of Ophelia, és Taylor Swift egy újabb dala lett filmzene. A napokban tartották a Toy Story 5. epizódjának premierjét, a filmben pedig Taylor Swift egyik dalát is hallhatjuk. Itt a Sláger FM-en pedig ünnepeljük a szecessziót. Ugye 2 nappal ezelőtt, június 10-én ünnepeltük a szecesszió világnapját, de hát ehhez kapcsolódóan egész héten remek programokon vehetünk részt, és hát a csúcspont nyilvánvalóan a hétvége lesz, amikor is például a kőbányai helytörténeti gyűjteményben is várnak bennünket egy szecessziós kavalkáddal. Kőbánya gazdag szecessziós örökségét ünneplik ezen a szombaton családias hangulatban, művészettel, zenével és játékokkal minden korosztály számára. Lesz alkotósarok, buborékkert, a kicsiknek légvárde, henna festéssel és hajfonósarokkal is készülnek mindez. Kőbányán a helytörténeti múzeum udvarán, a programok pedig természetesen ingyenesek, úgyhogy itt is lazíthatunk egy jót holnap, miközben megismerkedhetünk ezzel a csodálatos művészeti irányzattal. Na de itt a Sláger FM-en már futunk is tovább Király Viktorral együtt, Run című dalát hallgatjuk meg, előtte azonban Chris Rea dala szól, A Road to Hell.
1: Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison.

0: Shawn Mendes dala szólt itt a Sláger FM-en, aki tavaly nyáron ugye föllépett a szigeten is, sőt, a születésnapját is Magyarországon ünnepelte, egyeken bulizott a barátaival. Hát a tavalyi esztendő egyébként is tele volt fantasztikus koncertekkel. Mondjuk idén sem panaszkodhatunk, nagyon színes a felhozattal. Holnap például Metallica koncert, jövő héten csütörtökön Sting, szombaton Scorpions, aztán One Republic, Duran Duran, Lenny Kravitz koncert is lesz, mi pedig minden buliba szeretnénk elvinni a Sláger FM hallgatókat, úgyhogy tartsanak velünk és legyen kéznél a telefon. Most viszont megnézzük, mit tartogat számunkra a hétvége időjárása, és az utakon is szétnézünk, utána pedig jön Loi dala, a Get Lucky.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük! Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tó partján. www.hotelnautis.hu.
1: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
4: Válts prémium elektromos közlekedés. Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
5: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
6: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
1: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után...
0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Jelenleg 22 fokot mutat a Sláger FM hőmérője Veszprémben, viszont még csak 19 fok van. Azonban felhő alig van fölöttünk, az égen gyönyörűen süt a nap, és ez így lesz egész nap. Az éjszakai órákban lehet majd szemerkélő esőre számítani, de holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, bár akkor napközben is jöhet egy-egy futó zápor, zivatar. Mára erősen szeles időt és maximum 23-24 fokot ígértek a meteorológusok. A szél holnap is kitart, de emelkedik a hőmérséklet, 26-27 fokot várható. Szétnézünk a fővárosi utakon. Történt egy baleset a Budaörsi úton kifelé a Sasadi út előtt, úgyhogy itt ezért kell számítani torlódásra. Lezárták a 23. kerületben a Tarcsai utcát a külső Vörösmarty utcánál elektromos közműépítés miatt. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert csatornát javítanak. A Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján pedig buszsávot jelölnek ki az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület az Egér úton befelé a Balatoni úttól Péterhegyi útig. Erre a változásra nagyon figyeljenek. Szakaszos útszűkületre készülhetünk a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert itt javítják a csatornát. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Itt a középső sávot zárták le, és lezárták szintén a 10. kerületben a Sörgyár utcát is, a Bodza utca és a Kada utca között, mert javítják a gázvezetéket. A Rákoskert Sogár úton pedig a Ráspoly utcánál félpályás az út, mert itt beszakadt az útpálya. Jó utat!
8: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A világ legkörnyezettudatosabb zenekara, a Coldplay muzsikált nekünk, ez volt High Power című daluk, és mindjárt déli 12 lassan lehet készülni az ebédre. Előre is jó étvágyat kívánok önöknek, én most egy jó kis cukkinis risottót ennék szívem szerint. Lehet, hogy holnap főzök is. Egyébként a konyhában ügyködők is kapnak segítséget a Sláger FM-en, hiszen vasárnaponként érkezik Mautner Zsófi. Kóstoljuk meg című műsorát mindenképpen érdemes meghallgatni, de érdemes meghallgatni a híreket is. Azonnal jönnek a friss infók, de előtte még Freddy énekel. Tőle szól a Mary Joe.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten, és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
6: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
7: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
8: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
9: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Családi nyaralás egy szigeten. Tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel. És biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
11: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran június 28-a Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A Magyar Közút készíti a jelentést az M1-esen történt baleset után. Uniós nagykövetekkel egyeztetett Orbán Anita, és elindulhat a nyugati pályaudvar vasúti fejlesztésének előkészítése. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. A Magyar Közút Nonprofit ZRT készíti azt a jelentést, amelyet a miniszterelnök kért az M1-es autópályán történt ma hajnali halálos baleset után. Az MKIF közlése szerint a koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki megfelelőségének ellenőrzéséért a Magyar Közút felel. A társaság azt írta, minden szükséges információt átadtak a jelentés elkészítéséhez. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében 2 baleset is történt, amelyekben összesen 8 ember meghalt, mindannyian férfiak voltak. Az MKIF szerint a baleset nem az autópálya bővítése alatt álló szakaszán történt, hanem egy felújítási munkaterületen, ahol ideiglenes forgalmi rend volt érvényben. A társaság szerint a terelést több ponton előre jelezték. Az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter ma. A tárcavezető munka reggelin fogadta a diplomatákat, majd közösségi oldalán arról írt, hogy ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat. A nagykövetek kérdéseket tehettek fel Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. A megbeszélésen szó volt arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, illetve diplomáciai területen is vannak még kiaknázatlan lehetőségek. Több mint 1 milliárd forintos tervezési megbízást kapott a Budapest nyugati pályaudvar és Rákos rendező közötti vasúti szakasz fejlesztése. A szerződés keretében megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány, engedélyezési és kiviteli tervek, valamint közbeszerzési dokumentáció készül. A fejlesztés célja a nyugati pályaudvar és Rákos rendező közötti szakasz kapacitásának bővítése. A tervek szerint új Rákos rendező vasútállomás is épülhet 4 utasperonnal, ahonnan csúcsidőben akár 10 percenként indulhatnának vonatok a nyugati pályaudvar felé. Új kapvillamossal bővül Budapest korszerű alacsonypadlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. Szombaton délelőtt 10 órakor adják át ünnepélyesen a felújított esztergomi városházát a Széchenyi téren, írta a kemma.hu. Az ország legrégebbi városházájának tartott Bottyán palota felújítása 3 évig tartott. A munkák célja az volt, hogy az épület történelmi értékeit megőrizzék, miközben korszerű 21. századi hivatalként működhet tovább. A felújítás során megújult a homlokzat, visszaállították a barokk részletek egy részét, restaurálták a belső udvar díszítéseit, és korszerűsítették az épület gépészeti rendszereit is. A városháza lifttel akadálymentessé vált, a belső udvarban pedig pihenőparkot alakítottak ki. Többnyire kifejezetten napos az idő, csapadéktól egyáltalán nem kell tartani a fővárosban és környékén, de szélesebb vételkörzetünkben is kicsi az esély esőre vagy záporra. Az erős szél miatt

0: Ma napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás van, csatorna karbantartás miatt. A 11. kerületben a Sáfrány utcában, a Herend utca közelében a csatornát javítják, ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, és lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcában a félút pályát, a Rákóczi út közelében, mert javítják a burkolatot. A 4-es számú főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás útlezárás mellett végzik. A 11-es számú főúton pedig Esztergom átkelési szakaszán a 60-as és 62-es kilométer között folyik építési munka. Itt ezért van útszűkület. Jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 12 óra után járunk 5 perccel, és végre itt az ebédszünet, lehet egy jót falatozni, ehhez jó étvágyat kívánok önöknek is. Hozom George Michael dalát, a Freedom szól, de előtte Adam Lambert-tel indul az óránk, az If I Had You érkezik, tőle, én pedig Kiskata vagyok. Slágerek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig így ebédidőben Lionel Richie énekelt nekünk, olyan jó néha elmerülni egy kicsit a múltban, bár ez a dal csak 1983-ig repített vissza bennünket, a hétvégén sokkal, de sokkal régebbre is visszarepülhetünk, hiszen jön a Régészet napja rendezvénysorozat. Mától egészen vasárnapig országszerte remek programokon vehetünk részt. Szászhalombattán például mindenképpen érdemes lesz ellátogatni a régészeti parkba, hiszen itt szombaton folyamatosak lesznek a programok. Megismerkedhetünk például a fejedelmi temetkezések tárgyaival, ugye az ért szászhalombattai halomsírmezőn megfigyelhető temetkezések közül már a méretükkel is kitűnnek egyes nagyobb, magasabb halmok. Régészeti feltárások pedig igazolták, hogy ezek épített sírkamrákat rejtenek. Hogy az itteni feltárások során milyen titkok, rejtélyek kerültek elő, azt tudhatjuk meg egy kísérleti régészeti bemutatón, de lesz itt mikroszkópos leletvizsgálat, őskori lepénysütés bronzkori kemencében, kipróbálhatjuk a patics készítést, és lesz itt még egy vezetett túra is a bronzkori földvárhoz, szóval a szászhalombattai régészeti park is nagyon készül erre a programra. Bízom benne, hogy itt is találkozunk, itt a Sláger FM-en pedig, miközben Stingre várunk, ugye az ő egyik dala hozhat páros koncertjegyet egy szemfüles Sláger FM hallgatónak, addig énekel nekünk Robbie Williams, tőle szól már is a Candy, előtte viszont a Kowalski meg a Vegától jön, amit mondjak még.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Cher énekelt nekünk Strong Enough című dala szólt. Az énekesnő nemrég ünnepelte a 80. születésnapját, és egyszer már ő is koncertezett Budapesten 2004-ben, de jó lenne, hogyha visszatérne. Az ő koncertjére is tuti elvinnénk a Sláger FM hallgatókat. Tart a koncertélmények nyarait a Sláger FM-en egész nyáron. Most annyit segítek, hogy a következő koncert, amire bezsebelhetik páros belépőjegyüket, az Sting koncertje lesz, tehát egy Sting dalt kell majd elcsípni. Most azonban jön infoblokkunk, utána pedig Raven Lane énekel nekünk. De mielőtt teljes hosszában meghallgatnánk ezt a slágert, megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Visszafogott ugyan a felmelegedés, de most is gyönyörűen süt odakint a nap, 22 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, Veszprémben pedig már 20 fok van, így a délutáni órákban sem jön eső az előrejelzések szerint, ma csupán az észak-keleti ország részben élők számíthatnak csapadékra. Szombaton, vasárnap azonban bennünket is frissíthet egy-egy nyári zápor, és még megkímél bennünket a kánikula, mert holnap-holnap után is csak 26-27 fok lesz, jövő hétvégén azonban már akár 35-37 fokot is mutathatnak a hőmérőink. Jön a segítség az úton lévőknek, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán még a kora hajnali órákban Győr elkerülő szakaszán két súlyos baleset is történt. A 113-as kilométernél az átterelt sávon megindult a forgalom, jelenleg tehát a főváros felé 2, a határ felé pedig 1 sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon Tatabányánál a terelés előtt több kilométeren feltorlódtak a járművek, illetve magában a terelésben is jelentős lassulás tapasztalható, úgyhogy legyenek nagyon türelmesek. Az M7-esen Letenye felé Székesfehérvárnál egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 61-es kilométernél a külső sávot lezárták, itt 3 kilométeres a torlódás. Történt egy baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, Szemeretelep vasútállomás közelében, illetve helyszínelnek a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé az Andrássy út előtt, és kisebb torlódást okoz az is, hogy az Árpád úton Újpesten a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható csak burkolatjavítás miatt. A Homoktövis utcában pedig a külső Szilágyi út felé az iskolánál a vízvezetéket javítják itt, ezért van útszűkület. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sean Kingston-dal a Beautiful Girls forgat itt a Sláger FM-en, 7 perccel járunk délután egy előtt, úgyhogy jöhet az ebéd utáni desszert, mondjuk túrós palacsinta sok-sok mazsolával, zenei desszertként azonban még zsuposági hírei előtt a Magna Cum Laude dala szól a fesztivál szezon nyitányaként a Színezd újra. Minden.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
8: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s, vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
9: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
10: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Soron kívüli vizsgálat indul az M1-es tragédia után. Újabb buszsávok létesülnek Budapesten, és lezárják a Népszínház utca egy szakaszát szombaton. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. A Azonnali soronkívüli vizsgálatot rendelt el Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán ma hajnalban történt halálos baleset után. A miniszter azt írta, hogy a vizsgálatot a miniszterelnöki elrendelés alapján indította el, különös tekintettel az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott forgalomelterelésekre. A koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki felelősségének ellenőrzéséért a Magyar Közút Nonprofit ZRT felel. Ez a cég készíti a jelentést is. Az MKIF közölte, hogy folyamatosan kapcsolatban áll a Magyar Közúttal, és minden szükséges információt átadott a vizsgálathoz. Vitézi Dávid részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak. Új buszsávok segítik mától a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál, az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így az utasok gyorsabban juthassanak el az úti céljukhoz. A 14. kerületben az Egér úton is új buszsávot alakítanak ki a Karélyos utca és a Péterhegyi út között a belváros irányába. Ez főként a reggeli csúcsforgalomban csökkentheti a buszok menetidejét. Rendezvény miatt lezárják szombaton a Népszínház utca egy szakaszát a 8. kerületben. A BKK tájékoztatása szerint a korlátozás a Csokonai utca és a József körút közötti részt érinti. Ezért a 99-es autóbusz módosított útvonalon közlekedik majd. A Csokonai utcát a Rákóczi út felé egyirányúsítják. A lezárás idején a 99-es busz a 2. János Pál Pápa tér és a Blaha Lujza tér között a Luther utca és a Rákóczi út felé kerül. A Blaha Lujza térről Pesterzsébet irányába induló járatra, a Rákóczi úton a 7-es busz keleti pályaudvar felé tartó Blaha Lujza tér megállójában lehet felszállni. A gombelemek lenyelésének súlyos veszélyére figyelmezteti a szülőket a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. A kórház közlése szerint egy héten belül 4 gyermek került be hozzájuk nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egyik gyermek állapota olyan súlyos volt, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorult, egy másik esetben pedig műtéttel kellett eltávolítani az idegen testet. Az intézet szerint a gombelem különösen veszélyes, mert ha a nyelőcsőben akad el, akár már rövid idő alatt súlyos, életveszélyes károsodást okozhat. Holnap kezdődik Kecskeméten a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozója. A Círóka Bábszínház tájékoztatása szerint a rendezvényt június 13-a és 18-a között tartják meg. A programban 27 társulat 31 előadása szerepel. A találkozó idén 35 éves, és a fellépők mellett hazai, valamint határon túli bábszínházi szakemberek, kritikusok, egyetemi hallgatók és pályakezdő alkotók is részt vesznek rajta. A programban a klasszikus és a modern, kísérleti bábszínházi előadások is helyet kapnak. A 4 év alatti gyerekeknek szóló daraboktól egészen a felnőtteknek készülő produkciókig. A mai maximum hőmérséklet 22-23 fok körül tetőzik majd, ezt lassan el is érjük. Sok napsütést ígértek vételkörzetünkben a meteorológusok, illetve felhős lesz az ég, és az

0: ülő szakaszán. A 113-as kilométernél az átterelt sávon megindult a forgalom, számítsanak igen lassú haladásra. Vissza a fővárosba, mától buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon. Erre a változásra mindenképpen figyeljenek, de dolgoznak a 10. kerületben a Sörgyár utcában is, a gázvezetéket javítják, úgyhogy ezt az útszakaszt is lezárták, a Bodza utca és a Kada utca között. Jó utat kívánok!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, és egész nyáron olyan koncertekre szeretnénk elvinni hallgatóinkat, amelyekre máshogy nem nagyon lehet már jegyet szerezni. Most azonban indul az óránk a DNC dalával, forog a Cake by the Ocean, én pedig Kiskata vagyok, jó rádiózást! Sláger!

Teddy Swims-től szólt a Lose Control itt a Sláger FM-en, a dalszerzőjét pedig Julian Bunettát a napokban a nem előadó dalszerző ikon díjjal tüntették ki. Egyébként nem csak Teddy Swims Lose Control című dala, de Gracie Abrams That's So True-ja, vagy éppen Sabrina Carpenter Espresso-ja is neki köszönhető, úgyhogy igazi toplistás dalok szerzője ő. Én pedig egy igazi slágerlistás programot szeretnék ajánlani egész nyárra a gyerkőcöknek. Hamarosan kitör a vakáció, és a kicsik, amíg tart a nyári szünet, vasárnaponként birtokba vehetik majd a Hajógyári szigetet, ahol megnyitja kapuit az Óbudai Grund, mely tucatnyi különböző látványos élményelemmel 12 vasárnapon át ejti ámulatba a gyerekeket. Az ingyenes sport és játékparkban a természetközeli aktív élményeké a főszerep. Van itt óriás sak, biliárd, foci, trambulin, kézműves kuckó, sőt egy különleges céllövölde is, valamint multifunkcionális sportpálya. Ráadásul profi animátorok is gondoskodnak arról, hogy a lelkesedés és a hangulat egy pillanatra se csökkenjen. Szóval jövő vasárnaptól egészen szeptember 27-ig vasárnaponként irány a Hajógyári sziget, most pedig irány időgépünk pont 40 évvel ezelőttre utazunk vissza John Farnham dalával. Jön a Your The Voice!

Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ariana Grande-dől szólt, ez volt a We Can Be Friends itt a Sláger FM-en, és hát azt gondolhatnánk, hogy Ariana Grande és Ethan Slater kapcsolata tökéletesen rendben, harmonikusan működik, de képzeljék, a napokban kiderült, hogy már hónapokkal ezelőtt szakított a sztárpár, a legnagyobb csendben barátságban váltak el egymástól, mert rájöttek, hogy az ő kapcsolatuk valójában barátságként tud csak jól működni. Hát akkor legyenek mindketten külön boldogok. Itt a Sláger FM-en pedig infoblokkunk után már is Chaperone énekel nekünk, aki néhány napja szerződött le reklámarcként egy kozmetikai céghez. Pink Pony Club című dala forog majd.
1: Műsorajánló.
2: Hello Los Angeles!
3: Mi ez a hülyeség?
2: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agy fagyást kapok.
4: Te is!
5: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
4: Úgy van.
5: Gyuri!
2: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
5: És Kovács Áronnal.
2: Pénteken 4-kor találkozunk.
6: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Igen, az autóban is.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
6: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Grillez. Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Supergrass díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
10: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünk el a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
11: Ácio!
12: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
13: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
14: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
15: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Egy kicsit melegedni kezd az idő a hétvégén, de vasárnap egy újabb hidegfront érkezik, és megint csak megállítja a nyarat. Hétvégén egyébként több felé lehet számítani záporok, zivatarok érkezésére. Ma leginkább csak az észak-keleti ország részben élőknek kell esernyőt nyitniuk. Délutára 22-23 fokot ígértek, Budapesten jelenleg legalábbis a Sláger FM hőmérője szerint 23 fok van, Veszprémben pedig 20 fokot mérhetünk, ráadásul fújdogál a szél is. A szél hétvégén is élénk lesz, de délutánonként akár 26 26-27 fok is lehet, viszont hétfőre megint csak visszaesik egy kicsit a napközbeni felmelegedés. A fővárosban egy meghibásodott gépjármű veszteg el az Üllői út külső szakaszán, a Ferihegyi repülőtérre vezető út közelében a vasúti átjáróban, és történt egy baleset is a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemeretelep vasútállomás közelében, viszont jó hír, hogy megnyitották a 23. kerületben a Tarcsai utcát a külső Vörösmarty utcánál. Készüljünk azonban arra, hogy ma este 5 órától szombat reggel 6-ig lezárják a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt, és ma várhatóan este 7:30-tól lezárják a Dózsa-György utat és a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Jön ugyanis a mozgás éjszakája, aminek része a kerékpáros vonulás, ami miatt időszakosan és szakaszosan lezárják majd a máról holnapra virradó éjjel a Hősök terétől az Andrássy út, Oktogon, Nagykörút, Margit híd, Margit sziget, Árpád híd, Népfürdő utca, Pesti alsórakpart, közraktár, Boráros tér, Petőfi híd, Budai alsórakpart, Bem József tér, Margit híd, Jászai Mari tér, Újpesti rakpart, Pesti alsórakpart, Dráva utca, Dózsa-György út útvonalat. Remélem sikerült meg megjegyezni. Jó utat!
4: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Egy dal, ami a Hercimi musicalben mindenkinek ismerős, ez volt a Milk and Sugar átdolgozásában a Let the Sunshine In, itt a Sláger FM-en, és már is jönnek a friss információk, hiszen alig 7 percünk maradt ebből az órából, de 2 óra után is folytatódik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, úgyhogy ne fáradjanak, legyenek résen, mi pedig még a hírek előtt meghallgatjuk Presser Gábor dalát, Szólárosdásszög.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
2: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
3: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Grillez! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Kivezetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. A Rákospatak menti út is elnyerte az év kerékpárútja címet, és forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Megszűnik a pedagógus továbbképzési monopólium a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, s felmenő rendszerben a pedagógus képzést is kivezetik, írja a HVG. Lannert Gyurit oktatási és gyermekügyi miniszter közlése szerint az egyetemen nem adott a megfelelő intézményi keret ehhez a képzéshez. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a már beiratkozott hallgatókat nem éri hátrány, ők változatlan feltételek mellett fejezhetik be tanulmányaikat. Az egyetem a Telex megkeresésére azt közölte, hogy egyeztetést kezdeményezett a fenntartói jogok a gyakorló minisztériummal, a Nemeskürti István tanárképzőkar jövőjéről. A pedagógus képzőkar indítását 2024 márciusában jelentették be. A tavalyihoz hasonlóan idén is forgalmas nyári szezonra számít a Budapest Airport, írta az MFOR, a repülőteret üzemeltető társaság vezérigazgatója szerint. Tavaly 19,6 millió utast szolgáltak ki, idén pedig eddig 3%-os bővülést tapasztaltak. Budapestről jelenleg 166 célállomás érhető el, 49 légitársasággal. A cég a kapacitás korlátok alatt arra ösztönözte a légitársaságokat, hogy a csúcs időszakokon kívüli idősávokban is szervezzenek járatokat. A Budapest Airport szerint a közel-keleti konfliktus bizonytalanságot okozhat, de üzemanyag hiány nincs a reptéren. A társaság közben megkezdte a Terminál Plus projekt előkészítését is, amely a következő 10 év egyik legfontosabb fejlesztése lesz. A budapesti Rákospatakmenti kerékpárút is elnyerte az év kerékpárútja címet, az Aktív Magyarország programban meghirdetett szavazást. Idén az Alavár megyei Szentpéterföldek körrel együtt nyerte meg a 17. kerületi útvonal. A táblaavató ünnepségen Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy a kezdeményezés célja felhívni a figyelmet az ország kerékpárútjaira, és a kerékpározást újra a hétköznapi élet részévé tenni. Hozzátette, a Rákospatakmenti út egyszerre fontos városi közlekedési kapcsolat és turisztikai élmény. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Ma zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, holnap pedig a hashtag Budapest Olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren 15 órától, mondta a Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
12: Megnyertük ma Kranci Zolánt, aki most már évek óta házigazdája az eseménynek, és két ismert személyiséget, útvarhő énekesnővel, illetve Steiger Vat Krisztián generációkutatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz a mellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkért személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek, és aztán utána pedig egyszerűen csak közösen olvasunk, mondjuk 10-15 percen keresztül a téren. Tulajdonképpen teljesen kötetlen a dolog, annyi, hogy 3 órakor pontosan elkezdjük az eseményt, de tényleg, hogyha valaki aznap kijön válogatni a könyvhétre, megnézni az újdonságokat, és választ mondjuk egy könyvet, akkor akár azzal is érkezhet a flashmobra, nincsen semmi regisztráció, egyszerűen csak a nagy színpadnál várunk mindenkit.
11: A könyvtár 51-es tandján egész hétvégén játékos és interaktív programokkal várják a látogatókat, a családoknak és az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Továbbra is napsütés jellemzi vételkörzetünket, itt-ott megjelenhetnek felhők fölöttünk, de ezekből csapadékra ma nem kell számítani. 22-23 fok lesz viszont a maximum.
13: Köszönet a hírekért. Jönnek a közlekedési infók. Történt egy baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Szemeretelep vasútállomás közelében, illetve az Üllői út külső szakaszán a Ferihegyi repülőtérre vezető útnál. Egy meghibásodott gépjármű vesztegel a vasúti átjáró közelében és lassítja a haladást. A 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál a külső sávban lezárva az Orci tér felé, mert csatornát javítanak, és tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti útszakaszt. A Sáfrány utcában is dolgoznak, a Herend utca közelében javítják a csatornát, úgyhogy itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között zárták le gázvezetékjavítás miatt, a Fehér úton pedig tart az átépítés az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, itt a középső sávot találjuk lezárva. A Budafoki úton pedig a Rákóczi hídnál a vasúti hidat újítják fel, irányonként egy sáv járható, éjszaka pedig

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Maroon 5 muzsikált nekünk. Ez volt Heroin című újdonságuk, amely a tavaly megjelent albumukon is hallható. A banda története még 1994-ben kezdődött, még pedig egy általános iskolai folyosón, hát azóta rendesen kinőtték magukat. No de most itt a Sláger FM-en fejest ugrunk a rózsa illatba, hiszen ezen a hétvégén Alsópetényben a Rózsavilág egy egészen különleges programmal csalogat bennünket. A júniusi rózsavarázson rózsakép készítő workshopon vehetünk részt Oszter Alexandrával. A színművész ezúttal alkotóként hív bennünket közös munkára. Az alkotás mellé pedig még egy kis kóstolót is kapunk a rózsából, hiszen egy egyedülálló szarvasgombával és rózsával ízesített desszertet falatozhatunk, de lesz vezetett séta a pompázó rózsakertben, és hát akik szeretnek művészi fotókat vagy esetleg művészi szelfiket készíteni a rózsamezében önmagukról, másokról, vagy egyszerűen csak fotóznák a virágokat, azok ürítsék le a memóriakártyát, mert itt aztán lesz fotótéma is. Mindez tehát a Rózsavilágban, Alsópetényben most szombaton. Itt a Sláger FM-en pedig egy zenei virágszál érkezik, aki fénykorában csak ugyan olyan királynői volt, mint egy rózsa. Whitney Houston énekel, tőle szól a How Will I Know.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez volt Anastasia-dal a Left Outside Alone. Az ebéd utáni kávé vagy desszert mellé pedig egy kis zenei csemegét hoztam önöknek. Pink Panthers dalát fogjuk meghallgatni. A fiatal énekesnő a 2020-as évek egyik legkülönlegesebb alkotója és előadója, nem igazán tiszteli a műfai határokat, úgyhogy szívesen mos össze akár egy dalon belül is több zenei műfajt, és hát nemrég megjelent egy 3 CD-ből álló gyűjteménye, amin összesen 31 track található, és valahogy minden dal külön világban repít bennünket. Olyan sztárokkal dolgozott egyébként együtt a dalszerzőként is magának nevet szerző Pink Panthers, mint Kylie Minogue, Raven Lainey, Basin Jacks, vagy éppen Zara Larsson, akivel közösen készítették a Stateside című dalt. Eztől hamarosan itt a Sláger FM-en, de most megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Ma napközben a meteorológusok előrejelzései szerint nem várható eső, csupán az ország északkeleti felét áztatják záporok, zivatarok. Éjszaka azonban nálunk is eshet, sőt szombatra és vasárnapra is ígérnek futó nyári záport a meteorológusok. Nem lesz kánikula a következő napokban. Ma a legfeljebb 22-24 fok várható. Itt a fővárosban egyébként most 24 fok van. Holnapra és holnap utánra pedig 26-27 fokot ígérnek, de készüljünk lelkileg, mert jövő hétvégén már kánikula lesz, akkor akár 36-37 fokot is mutathatnak a hőmérőink. Jön a segítség az úton lévőknek, kezd alakulni a délutáni csúcs, ráadásul nehezíti az autósok dolgát, hogy lezárták a 19. kerületben az Udvarhely utcát a Déva utcánál, mert tűzoltók dolgoznak. A 19-es és a 49-es villamos helyett pedig jelenleg Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között baleset miatt pótlóbusz jár. A 61-es villamos a Móricz Zsigmond körtérnél a Villányi úton áll meg. Jelentős a torlódás az Alagútban és a Fő utcában is a Clark Ádám tér előtt, erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton. A budai és pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, de sokan hajtanak a Károly körúton is az Asztória felé. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert itt javítják a gázvezetéket. Újpesten pedig az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható, mert itt a burkolatot javítják. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, itt burkolatjavítás zajlik. A 13. kerületben pedig a Madarász Viktor utcában a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között van útlezárás, mert tart a felújítás. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

0: Lascia Sergio, dai. Lascia Sergio, dai.
1: Yes.
2: Hello, it's Susy Capaldi here. Susy Capaldi here.
3: A Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Hiába kér minket rá, nem engedi Luis Capaldi, hogy megfeledkezzünk róla. Ez volt Forget Me című dala itt a Sláger FM-en. A skót zenész egyébként fölcsapott reklámhangnak, az egyik sportszergyártó cég őt kérte meg, hogy narrálja a foci VB-s filmjüket. Úgyhogy Luis Capaldi mostantól kollega. Itt a Sláger FM-en pedig jön Zsupas Ági a friss információkkal hamarosan, hiszen 10 perc múlva 3 óra lesz, de előtte az emberek dala szól, a Süt a nap. A szóval

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
0: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
2: Te is!
3: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
2: Úgy van.
3: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei, és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival.
5: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
6: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
0: Ricky Martin Budapesten. A latin szupersztár vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
11: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Elalvás okozhatta mindkét M1-es balesetet. Június 19-től kötelező lesz az elállási gomb az online szerződéseknél, és megállt az albérletek drágulása. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A rendőrség szerint elalvás okozhatta mindkét ma hajnali súlyos balesetet az M1-es autópályán. A Gyarmoson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az első baleset 4 óra 30 perc körül történt, amikor egy török sofőr által vezetett teherautó a teréléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött, majd kigyulladt. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később 5 óra 15 perc körül, mint egy 1600 méterrel távolabb egy moldáv kisbusz neki ütközött egy ukrán jármű szerelvény hátuljának. A kisbuszban utazók közül 7 férfi meghalt, 2 embert kórházba vittek. A mentés és a helyszínelés véget ért, az autópályán újra megindult a forgalom, a balesetek körülményeit büntető eljárásban vizsgálják. Június 19-én hatályba lép az az új uniós fogyasztóvédelmi szabályozás, amely kötelezővé teszi az úgynevezett ellállási gombot az online szerződéseknél. A Magyar Lapkiadók Egyesülete arra hívta fel a figyelmet, hogy az új szabály a digitális és nyomtatott sajtótermékeket előfizetéses rendszerben értékesítő lapkiadókat és tartalomszolgáltatókat is érinti. A vállalatoknak könnyen elérhető elállási funkciót kell biztosítaniuk a fogyasztóknak, függetlenül attól, mekkora vállalkozásról van szó. Az Egyesület szakmai útmutatót készített tagjainak, hogy segítse a felkészülést. Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, közölte a KSH az ingatlan.com lakbérindexe alapján. Eszerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik, országosan 5,6%, a fővárosban 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, egyszerűbbé válik benne az utazás tervezés és a nemzetközi jegyvásárlás, írta a HVG. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az app újra gondolása hosszabb folyamat lesz, de több új funkció már most elérhető. Egyszerűsítették a nemzetközi jegyvásárlást, így az alkalmazásban már többek között a Budapest-Bécs között közlekedő Railjetek és Eurocitykre, valamint a Budapest-Pozsony-Prága útvonal közvetlen vonataira is lehet jegyet venni. Elérhetővé vált a kis határforgalmi járatok jegyvásárlása is. Az appban megújult a viszonylati jegyvásárlás, és részletesebb utastájékoztatási funkciók is megjelentek. Nyilvánosságra kerültek a Veszprémi Petőfi Színház teljes felújításának külső látványtervei, írta a veol.hu. A most induló beruházási szakaszban új épület szárnyépül és gyakorlatilag összeépül a színház a koronaszállóval. Itt kap majd helyet a több célú Latinovics terem, valamint igazgatási és kiszolgáló helyiségek is készülnek. A teljes rekonstrukció célja, hogy az 1908-ban megnyílt, műemléki védelem alatt álló színház visszanyerje eredeti karakterét, miközben megfelel a mai igényeknek. Budapesten és Veszprémben is bőven számíthatunk még napsütésre a délután második felében is. Időnként megjelennek felhők még, de számottevő csapadékra a vételkörzetben nem kell számítani. A maximum hőmérsékleti értékek is 20-22 fok körül alakulnak, aztán a késő éjszakai órákban 16-17 fokig csökken.
3: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon. Nemrég hívott bennünket Laci azzal a hírrel, hogy az M0-áson az M5-ös felé haladva egy defektes kamion megfogja egy kicsit a forgalmat, úgyhogy az arra felé tartók erre figyeljenek. Az M3-ason a Vásárosnemény felé vezető oldalon Bagnál történt egy baleset, a 41-es kilométernél sávlezárásra is 11 kilométeres torlódásra kell készülni. Aki teheti, az Gödöllőnél térjen le a pályáról és a 3-as főúton kerüljön. Az M1-esen pedig Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakasz. Aztán hajnalban két súlyos baleset történt. A 113-as kilométernél az átterelt sávon már megindult a forgalom, jelenleg a főváros felé 2, a határ felé pedig 1 sáv járható, és igen nagy a torlódás ezen az útszakaszon. Budapesten baleset miatt tapasztalható lassulás a Nagy Lajos Király útján a Kacsó-Pongrác út felé a Mogyoródi út előtt, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Hungária útnál, a 18. kerületben pedig a Margó-Tivadar utcában a Baross utcánál egy meghibásodott gépjármű miatt kell korlátozásra számítani. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 5 perce járunk 3 óra után, és még tart a koncertélmények nyara egész nyáron itt a Sláger FM-en. Valaki Sting koncertre mehet, hogyha eléggé szemfüles, amint hallják Stinget énekelni, azonnal csörögjenek, de most Justin Bieber és Kid Laroi dalol.

Keserédes szimfónia a Verve-től, ez volt a Bittersweet Symphony itt a Sláger FM-en. Ennek a dalnak egyébként az a jellegzetessége, hogy nincs refrénje. A most következő dalnak azonban nagyon is van refrénje, amit Shaggy és Sting énekel együtt, úgyhogy itt az idő 06 30 30 30 95 8. A harmadik telefonáló ott lehet Sting koncertjén.

A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit szeret.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Pink és kislánya Willemse H. Hardy énekelt. Ez volt a Kovamin Sunshine itt a Sláger FM-en, és néhány perccel ezelőtt Sting Shaggyvel együtt énekelt egy dalt. A harmadik telefonálót pedig itt van a vonalban. Üdvözlet, ez a Sláger FM.
1: Jó napot, sziasztok, a játékre szeretnék jelentkezni.
0: Szia, megkérdeztetem a keresztneved.
1: Igen, Rita vagyok, sziasztok.
0: Rita, honnan hívsz bennünket?
1: Budapestről.
0: Budapestről. Dolgozol még, vagy már végeztél már erre a hétre?
1: Nem, dolgozom még a kolléganőmmel.
0: Üdvözlöm a kolléganődet. Most fogja vissza a főnököt, nehogy éppen most zavarjon téged, mert te vagy a harmadik telefonáló. Van pár kérdésem, amire tudni kellene a választ. Ígérem, nem lesznek nehezek, jó? Először is. Koncertezette már Sting Budapesten?
1: Igen.
0: Na, többször is. Bizony, először 1988-ban. Voltál egyébként már Sting koncertjén?
1: Nem jutottam még el.
0: Na, majd most. Hogyha még egy kérdésre tudsz válaszolni? Ugye hamarosan kezdődik a slágerlista itt a Sláger FM-en. Hogyan szokott Kovács Áron beköszönni? Azt mondja, hogy hello Gödöllő, azt, hogy hello Los Angeles, vagy azt, hogy hello Ibiza?
1: Los Angeles, hello Los Angeles.
0: Így van. Rita, rendszeresen hallgatod a slágerlistát?
1: Folyton titeket hallgatunk, igen.
0: Akkor nem csak a slágerlistát, hanem éjjel-nappal bennünket hallgatsz. Nagyon helyes! És azt mondd, részt veszel ma este mozgás éjszakáján?
1: Igen, én részt fogunk venni.
0: Ó, szuper, mert hogy kell az állóképesség, ugyanis akár hiszed, akár nem, július 18-ára van egy páros belépőjegyet Sting 3.0 turnéjának MVM Dome-ban lévő koncertjére. Jó burizást neked!
1: Jó, köszönjük szépen!
0: Érezzétek magatokat nagyon jól!
1: Jó, köszönjük szépen! Sziasztok!
0: Micsoda öröm így a hétvége előtt. A koncertélmények nyara folytatódik, vannak még belépőjegyeink, úgyhogy hangoljanak ránk, de most jön az East 17.

0: Az East 17 Dollar szólt, ez volt az It's a Riot itt a Sláger FM-en, és remélem, hogy önöknél is minden rendben van, lassan leperegnek a homokszemek. A munkaidőt mérő órán 2 perce járunk 3:30 előtt, úgyhogy most jön infoblokkunk, megnézzük, milyen idő lesz a hétvégén, aztán Benson Boone dala szól.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. JACOO. GQ. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GQ 5 és GQ 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GQ. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GQ.hu.
2: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
4: Júniusban Tihanyli lába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig 0,5 kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj. Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
9: Székre állok!
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Ki a főszereplő a Piroska és a Farkas mesében?
12: Piroska.
13: És a Farkas.
14: És a Farkas.
15: Tehát, hogy a kettő közül ki a főszereplő ilyenkor? A pozitív szereplő vagy a negatív?
12: Pozitív.
13: A pozitív.
15: Akkor a Farkas nem lehet.
13: Hát benne van a címében, hogy Piroska és a Farkas.
15: Jó, de a Romeo és Júlia.
13: Abban is kettő főszereplő van.
15: Akkor a Bűn és Bűhődés.
13: Abban a Bűn és a Bűnődés a főszereplő.
15: Aha. 1001 éjszaka meséje. Abban tényleg 1001 éjszaka van?
13: Nem. Vagy lehet, hogy 1001 éjszakáig kell olvasnod, hogy kiolvast.
9: Végre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: A reklám után...
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Mára a meteorológusok csak fátyol és gomoly felhőket ígértek, hát gyönyörű felhőkben gyönyörködhetünk, hogyha lassan indulunk haza a munkából, és nagyon kellemes az idő. Nincsen túl meleg, 24 fok van, de ez szerintem pont jó. Holnapra azonban valamivel melegebb időt ígérnek, akár 26-27 fok is lehet, viszont záporok, zivatarok frissítenek majd bennünket, és hasonló lesz a helyzet vasárnap is, ráadásul marad továbbra is az élénk légmozgás, de akinek hiányzik a kánikula, annak nem kell sokáig várnia, hiszen jövő hét közepétől ismét megtáltosodik a nyár, és már csütörtökön 32-33 fok lehet, jövő hét végén pedig akár 35-37 fokot is mérhetünk. Jönnek az utak hírei, tart a délutáni csúcs, úgyhogy nagy a torlódás az Alagútban és a Főutcában is, a Clark Ádám tér előtt, a Széll Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton, valamint sokan hajtanak a budai és a pesti alsórakparton szakaszonként mindkét irányban, és a Rákóczi úton is befelé a Barostértől és a Károly körúton az Asztória felé, és készülünk a mozgás éjszakájára ma este 5 órától egészen szombat reggel 6-ig. Lezárják a Hősök terét és a Kóskároly sétányt, várhatóan este fél 8-tól hajnali fél 1-ig, lezárják a Dózsa-György utat is, a Damjan Nincs utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat, a Hősök tere és az Izabella utca között, a kerékpáros vonulás miatt pedig időszakosan és szakaszosan lezárják, várhatóan éjjel fél 1 és fél 3 között a Hősök terétől az Andrássy út, Oktogon, Nagykörút, Margit híd, Margit sziget, Árpád híd, Népfürdő utca, Pesti alsórakpart, Közraktár utca, Boráros tér, Petőfi híd, Budai alsórakpart, Bem József tér, Margit híd, Jászai Mari tér, Újpesti rakpart, Pesti alsórakpart, Dráva utca, Dózsa-György út útvonalat. Úgyhogy az éjjel autózók erre is legyenek tekintettel, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Tom Grennan kerekítette ki a napunkat, ez volt Little Bit of Love című dala itt a Sláger FM-en, és kerek lehet a hétvégénk, hogyha ellátogatunk például Dunaföldvárra, hiszen ezen a hétvégén tartják a Dunaföldvári várnapokat. Ma délután 6 órakor lesz itt a kaponyítás, és ragyogó programokra számíthatunk itt is. Ma este például föllép az Ördögszekértánc Egyesület, de lesz zenés bemutatkozó séta a Béketérre, koncertezik majd a Vipers és az Időutazók, aztán szombaton is folytatódnak a programok, például hős próbával, solymászati bemutatóval, Várostrom csata jelenettel, tűzzsonglőr bemutatóval és funkadeli koncerttel is. A legjobb, hogy minden program ingyenes, sőt, a várat is ingyen nézhetjük meg. Szóval Dunaföldvári várnapok ezen a hétvégén Dunaföldváron, itt a Sláger FM-en pedig érkezik hamarosan Kovács Áron és Kisó, felcsendül a nagy beköszönés, a Hello Los Angeles, indul a slágerlista, velem pedig legközelebb hétfőn találkozhatnak, de továbbra is tartsák a fülüket a Sláger FM-en, mert a koncertélmények nyara folytatódik, hétvégén is szerezhetnek belépőt a legnagyobb zenei ikonok koncertjeire. Scorpions, Sting, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, ezekre a koncertekre tuti elvisztük önöket, szóval hallgassanak ránk egész nyáron. Én Kiskata voltam és maradok továbbra is, tisztelettel, Cserháti Zsuzsa dalával búcsúzom. Jön az I Love You Baby, viszont hallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
6: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
7: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: Grillezz. Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
10: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
0: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Halálos baleset történt Helvécia külterületén. Átvilágítás indul az Eximnél, a HEPA-nál és a HIPA-nál is. És forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Egy ember meghalt ma délután Bács-Kiskunvár megyében Helvécia külterületén. A Kiskörösi úton egy autó eddig tisztázatlan körülmények között fának csapódott, majd az ütközés következtében felborult. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a járműben csak a sofőr utazott. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, de a vezető életét már nem lehetett megmenteni. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autó vezetőjét a rendőrségi helyszínnel is befejezése után emelték ki a roncsból. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Forgalmas nyári szezonra készül idén is a Budapest Airport. A társaság vezérigazgatója szerint tavaly 19,6 millió utast szolgáltak ki a Liszt Ferenc nemzetközi reptéren, 2 millióval többet, mint egy évvel korábban. A nyári hónapokban mintegy 5,5 millió utas fordult meg Ferihegyen, idén pedig további növekedéssel számolnak. Budapestről tavaly 45 légitársaság 154 célállomásra repült, idén már 49 légitársaság 166 célállomást kínál. Új járat indult Philadelphiába és Torontóba is. A repülőtéren bővítették a check-in és a biztonsági kapacitásokat, a legforgalmasabb időszakokban is 10 perc alatt kezelik az utasokat. Átfogó jogi, működés és gazdálkodási átvilágítás indul az Exim Magyarország. a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A vizsgálat gazdasági és energetikai minisztériumi külgazdasági területhez tartozó intézményeket érint. A cél az, hogy ezek a szervezetek hatékonyabban, átláthatóbban és eredményesebben szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését. Rendezvény miatt lezárják szombaton a Népszínház utca egy szakaszát a 8. kerületben. A korlátozás a Csokonai utca és a József körút közötti részt érinti, ezért a 99-es autóbusz módosított útvonalon közlekedik majd. A Csokonai utcát a Rákóczi út felé egyirányosítják. A lezárás idején a 99-es busz a 2. János Pál pápa tér és a Blaha Lujza tér között a Luther utca és a Rákóczi út felé kerül. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Ma zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, holnap pedig a hashtag Budapest Olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren 15 órától, mondta a Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
14: Megnyertük ma Kranci Zolánt, aki most már évek óta házigazdája az eseménynek, és két ismert személyiséget, útvarhő énekesnővel, illetve Steiger Vatkisztán generációkutatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz mellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkért személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek, és aztán utána pedig egyszerűen csak közösen olvasunk, mondjuk 10-15 percen keresztül a téren. Tulajdonképpen teljesen kötetlen a dolog, annyi, hogy 3 órakor pontosan elkezdjük az eseményt, de tényleg, hogyha valaki aznap kijön válogatni a könyvhétre, megnézni az újdonságokat, és választ mondjuk egy könyvet, akkor akár azzal is érkezhet a flashmobra, nincsen semmi regisztráció, egyszerűen csak a nagy színpadnál várunk mindenkit.
13: A könyvtár 51-es standján egész hétvégén játékos és interaktív programokkal várják a látogatókat, a családoknak és az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. A hétvégi tervezésekhez a legfontosabb információ természetesen a vonatok közlekedésével kapcsolatban Jan Csurák Bencétől kérdeztük meg, a MÁV sajtóügyeletesét hallják. Szia, Bence!
15: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest földi közlekedik és onnan is indul. Rákos állomáson karbantartást végeznek, emiatt az új szászi vonal elővárosi szakaszán a megszokotthoz képest néhány perces eltéréssel közlekednek a vonatok. Ma éjszaka karbantartást végeznek Rákos rendező állomáson. Az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több esti és korahajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. A napközbeni járatokat a változás nem érinti. A Börzsönyben Vác és Diósjenő között autóbuszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Vác és Magyar Kút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között a sűrűbben közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
17: És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
18: Los Angeles! Hát zene is volt. A hivatalos magyar slágerlistában is lesz egy csomó zene. Ez a kereskedelmi rádiók összesítése alapján készült csak nektek, csak ma, csak azért is a 2026-os év 24. adása. Danke schön, itt van Orsi, a múltból az dalokat, és a mai műsorunknak is van sztárja. 86 éves lett! Úgyhogy, ha hallgat minket, akkor megismételném, hogy van a műsor, hogy van a műsorunknak sztárja! 86 éves lett a bácsi, igen!
19: Csak nem!

0: nem tetszett volna akkoriban. Indul az Opel-val is legelista Lady Gaga és Bruno Mars, Die With A Smile-ja feltámad, hála Istennek, nagyon szeretem, a 40.
1: Hát ezzel mit akarsz mondani?

0: Sziasztó és Eva Max, The Modo feltámadt a 38-on, Mark Ronson és Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, szintén visszatért a 39-ből. Ilyen feltámadós dalok vannak, hát ha Orsi ezt még meg tudja fejelni valami jóval a múltból, azért nagyon hálás tudnék.
1: Visszapillantó.
2: Prince 1958. június 7-én született, tehát a héten ünnepelte volna 68. születésnapját. 2016-ban hunyt el véletlen gyógyszer túladagolás következtében. Zsenialitása, különbsége, ikonikus stílusa örökre megmaradt a popkultúrában. Halála után 700-nál is többen jelentkeztek be, mint állítólagos örökösei, ez is mutatja, mekkora hatással volt a világra. Most Prince-re emlékezünk egyik legismertebb dalával, jöjjön a Creep!

0: Nálam a közgáz pince klubban, amikor még volt. Mármint, hogy most is van pince, meg gondolom klub is csak így együtt.
1: Ja.
0: Csodálatos évek voltak, de nem akarok róla beszélni.
1: Miért?
0: Helyette inkább jöjjön egy kis info a hét sztárjáról, aki Pontypridd városában született.
1: Mi?
0: Hát ez egy Velszben tulajdonképpen ez a salakszent motoros.
1: Oh.
0: Amiről senki nem tudna semmit, hogyha a hét sztárja nem itt születik. Tehát, hogy ő rakta fel a térképre toposz, ez teljesen megáll. Ki beszélne Pontypriddről egyáltalán?
1: Nem tudom.
0: Mi? Hogy hangzik? Igazoltat a rendőr és bemondott, hogy Pontypriddi vagy, elenged. Úgy röhög, hogy elenged. Apja szénbányász volt, anyja pedig háztartásbeli. Úgyhogy hát sokat kormoltak otthon, gondolom.
2: Tiltakozom!
0: Most ez szó szerint értendő, hát hazajött a bányász apja, hát hogy nézett ki a lakás, hogyha az anyja nem porolta azonnal ki.
1: Igaz.
0: Nehéz lett így egyébként, sőt, egy szénbányász mellé nem tudok mást elképzelni, mint egy háztartásbelit, annyit kell takarítani utána.
1: Ez igaz.
0: A hétsztár egyébként római katolikus vallású, az összes fellépésén keresztet hord a nyakában. Érdekes ez, volt egy ember, aki a keresztet a hátán cipelte. Aztán ezt mindenki a nyakába vette. Érted?
1: Uh-huh.
0: Kicsit könnyebb, kicsit drágább. Ebből is látszik, hogy a meló részét nem akarjuk nagyon vinni, csak a megváltás az érdekes.
3: Te jó Isten!
0: Oké, nem ostorozom a Szentegyházat, de azért a véleményem megvan. 13 éves korában tuberkulózis támadta meg a hét sztárját, így két egész évet ágyban kellett töltenie. 13 évesen ez maga lehetett a pokol, vagy a mennyország, attól függ.
1: Sajnos nem.
0: 13 évesen a pokol, 23, na az már inkább a mennyország. 86 éves lett egyébként. Ha van tippetek, hogy ő a Tom Jones, akkor írjátok meg valakinek.
1: Oké. Okay.
0: Ava Max közben a Sweet But Psycho-val visszatért a 37-re.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu. Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól, mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
5: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
6: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a Latin Grammy Record. Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.
12: We were

0: Cyrus, a virágcsokor a 35. Kemröt pedig az öleld meg magad, vagy nyújj magadhoz.
1: Tiltakozom!
0: Jó, legyen az ölelés, új belépőként a 36. Na de ez semmi ahhoz képest, hogy Orsi hoz valamit a múltból, és Prince és a Cream után, amit az előbb hallottunk, Orsi tollából, hát elmozdulunk azért minőségileg.
2: Visszapillantó.
3: 2006-ba utazunk vissza az időben, a magyar slágerista 10. helyén a Groove House szerepelt méghozzá a Szívvel Lélekkel című dallal. A formáció a 2000-es évek egyik meghatározó hazai popcsapata volt, sorra gyártották a slágereket, egyébként teszik ezt mind a mai napig. Egy igazi nosztalgikus utazás következik, szóljon a Groove House dala Szívvel Lélekkel.

0: Faus és a Szívvel Lélekkel. Köszönjük szépen. Szerintem, bár Judit nagyon kedvelt, tulajdonképpen mindenkit kedveltem a Groovehouse-ból emberileg. Na de szakmajnak.
1: Nagyon vicces.
0: Na mindegy, hát tudjátok, a rockereknek nem a Groovehouse volt a kedvenc. Nem azt mondom, hogy emberiség ellen elkövetett bűncselekmény volt, de egy szigorú bíró, ugye?
2: Hát ezt meg hogy érted?
0: Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Elárulom, hogy ki a hét sztárja. Tom Jones! Na, említettem, hogy 16 évesen létrehozta saját gyermekét, és egyben otthagyta az iskolát. Lehet, hogy ez a kettő összefügg. Tehát, hogy volt egy nagyobb szünet a suliban, vagy egy bombariadó, és ő ezt kihasználta. Aztán be is robbant, ugye? Mindenféle munkákat elvállalt. 64-ben megkötötte első lemez szerződését.
1: Szép munka.
0: Egy évvel később Grammy-díjat nyert a legjobb művész kategóriában. Azért ez... Hogy is mondjam, csak hamar felismerték a tehetségét. 69 és 71 között, én még nem is éltem, pedig öreg vagyok, tévéműsort vezetett, melynek címe This is Tom Jones.
2: Ügyes!
0: A showért 70-ben még Golden Globe-ra is jelölték. Ez a csávó pontypiritből ezt letarolta a mindent. A médiát, a zenei szénát, és hát jó néhány női szívet is, gondolom.
1: Úgy tűnik.
0: Avicii and the Nights visszatért a 34-re.

0: Brothers és a Stucker. Hét helyet javított ugye a 32. Doecsi és az Anxiety visszatért a 33-ra. Köszönjük szépen, Orsi jön, és kíváncsi vagyok, hogy ezt a hullámzó teljesítményt Prince Groovehouse most lefelé vagy fölfelé mozdítja. Én egy színuszt javasolnék.
1: Visszapillantó.
2: 33 éves a George Ezra, az angol énekes 2014-ben vált világhírűvé Budapest című dalával, amit még úgy írt, hogy sosem járt nálunk. A város egyfajta képzeletbeli menedék volt számára. Most viszont egy másik nagy dobását halljuk, ez a Paradise, ami jó néhány évvel ezelőtt a nyár kihagyhatatlan slágere volt. Jöjjön a jó kedv és a napsütés George Ezrával.
3: My love.

0: Jazzra és a Paradise. Ez is jó. Jó van, Orsi, fölrántottad a zuhanógép orrát. Köszönjük szépen. Na de, most figyeljetek, az én drága szerelmem, akinek oly sok szép dalt köszönhetünk, és tényleg ezt véresen komolyan mondom, Camila Cabello másfél év után szakított a milliárdos párjával.
1: Tényleg?
0: Milliárdosokat is el lehet adni, kérem. Azért ez elég meglepő, de igaz, tehát nem vagytok bebiztosítva, oké? Attól, mert milliárdos vagy, sévár elhagy téged egy jó csap.
2: Sajnos, igen.
0: Legalábbis Harry Jr. Cahope ezt most megtanulta. Az énekesnő és a dubai luxus birodalom örököse másfél évig alkottak egy párt, a szakításról pedig a benfedesek szerint egy nyugodt, őszinte beszélgetés után döntöttek. Erről a takarítónő hangfelvételt is készített. Oké, hagyjuk magára a galampárt, a lényeg az, hogy eltávolodtak egymástól. Nem volt harmadik fél vagy botrány a háttérben, legalábbis így tudjuk. Aha. Utoljára áprilisban a Coachella fesztiválon látták őket nyilvánosan. Harry egyébként a több mint 1 milliárd dollárt élő Cahope csoport örököse. És hát kapcsolatuk nagy figyelmet kapott a sajtóban. Ezek után ki mer odaállni? Ugye ez a nagy kérdés bennem mindig, hogy most akkor Camila lelépett egy ekkora csávótól, akinek tulajdonképpen, hát szerintem nem volt olyan kívánsága, amit ne tudott volna teljesíteni, kivéve, ha nem pénzen megvehető dolgokról beszélgetünk.
3: A pénz nem probléma.
0: Szóval szerintem itt a pénzemberek inkább vonuljanak vissza, és jöhetnek a lófarkú hercegek, vagy a hercegek a lófarkú... Na mindegy.
4: Folytasd!
0: Tudjátok, az a mesebeli, amikor szegény ember sóval főtt.
1: Mi van?
0: Nem, vízzel. Volt ennek értelme?
5: Hogyne?
0: A lényeg az, hogy nem kell berosálni attól, mert nincs pénzed. Tudsz olyat, amit minden nő imád szemben a pénz.
3: Kissé kemény a dolog, ha megérti.
0: Itt van például Joe Corey, Galantiszt, meg Izu Pizu. Ha maradj kicsit tovább. Na, hát ezt nem hallotta meg ez a dubai Henry. Ja, és most eszembe, srácok, új belépő, köszönjetek szépen.
6: Kicsoda maga, és mit keresít?
0: A 31. Oh, yeah.

0: Corey Galantis izubizuszta jelé Longaria új belépőként maradt, ahol volt. Köszönjük szépen, vége van az órának. Hírek, szünet, időjárás, közlekedés és így tovább, de hamarosan folytatjuk az Opel listáját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
7: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
8: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
9: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólió építéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
12: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Szigorítják a diplomata útlevelek igénylési szabályait az átvilágítások után. Átadták az év kerékpárútja díjat a Rákospatak menti Bringa útnak. Ingyenes strandbelépőt kapnak a végzősök a római strandfürdőbe Óbudán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Péntek hajnalban két baleset is történt az M1-esen Győr közelében. A tragédiákban 7 moldáv férfi és egy török sofőr vesztette életét. A rendőrség szerint feltehetően azért történtek a balesetek, mert a sofőrök elaludtak vezetés közben. Vizsgálatot rendelt el Magyar Péter miniszterelnök elrendelése alapján Vitézi Dávid miniszter különös tekintettel az autópályát üzemeltető koncesziós társaság által alkalmazott forgalomterelésekre. A rendkívüli helyszíni szemle és a közlekedés biztonsági audit eredményeit a Magyar Közút a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak küldi meg, a jelentés pedig az illetékes szaktárca hozza majd nyilvánosságra. A Magyar Közút ugyanakkor kiemelte, hogy a baleset nem az M1-es bővítés alatt álló szakaszán történt. Rendszer szintű visszaéléseket tárt fel a diplomata útlevelek kiadása és a nemzetgazdasági érdekből végzett honosítások terén a külügyminisztérium átvilágítása, ezért jelentősen szigorítják az igénylési szabályokat, közölte Velkei György László közigazgatási államtitkár. A vizsgálat adatai szerint külföldi állampolgárok százai szereztek úgy magyar állampolgárságot, hogy semmilyen valós magyarországi kötődéssel nem rendelkeztek, és több esetben felmerült a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Az államtitkár tájékoztatása szerint a vizsgálatok és az adatfeldolgozás tovább folytatódik, és a külügyminisztérium hamarosan újabb részleteket tesz közzé a folyamatban lévő ügyekről. A vasútnak ismét a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV feladata pedig ennek támogatása, hangsúlyozta Hegyi Zsolt vezérigazgató a Magyar Vasúti Szemészállítás 180. évfordulóján tartott budapesti sajtóeseményen. A jubileum alkalmából a MÁV bélyek sorozatot bocsát ki, országos programokat szervez és ünnepi vonatokat indít. Bemutatták a vasút 180 éves múltját idéző egyedi festésű Vectron mozdonyt is, a szerelvény a MÁV flottájában a legkorszerűbb járműve. Péntektől közlekedik a Budapest és Keszthely közötti vonalon, 5 éves bérleti szerződéssel került a vasúttársasághoz. Átadták az év kerékpárútja díjat, melyet idén a Rákospatakmenti Bringa út és a Zala vármegyei Szentpéterfölde kör nyerte az Aktív Magyarország program idei szavazásán. Az átadón Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, a kerékpározásnak a hétköznapi élet részévé kell válnia, a Rákospatakmenti út pedig egyszerre szolgálja a közlekedést és a rekreációt. A 17. kerület polgármestere Horváth Tamás kiemelte, a díj a kerékpáros közösség visszajelzése is, a hosszú távú cél pedig az, hogy a Patakmenti útvonal Gödöllőtől a Dunáig teljes hosszában kiépüljön. A most díjazott szakasz a teljes útvonal közepe, de hiányzik még a városi bevezető és a Budapestet elhagyó szakasz is. Május 15-e óta érhetők el a 3. kerületi végzős diákok számára az Óbuda Békásmegyer önkormányzat útravaló programjának kedvezményei, amelyeket immár 3. éve az applikáción keresztül lehet igénybe venni. Az elmúlt hetekben gasztronómiai ajánlatok, mozi és koncertjegyek szerepeltek a kínálatban, június 15-től pedig új lehetőség érkezik. A diákok egyszeri ingyenes belépést kapnak a római strandfürdőbe. A kedvezmény hétköznapokon vehető igénybe és csak helyszíni vásárlásnál érvény. A strand nyitvatartását az időjárás befolyásolhatja, ezért indulás előtt ajánlott ellenőrizni, hogy az adott napon elérhető a kedvezmény. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton igazi nyár elejé változékony idő vár ránk, sok napsütés, közben gomoly felhők és néhol egy-egy futó zápor vagy zivatar is kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél több helyen élénk lesz, de 22-28 fokos délutáni meleg így is kellemesnek ígérkezik majd. Vasárnap egy hideg front érkezik, emiatt több felé lehet újabb zápor vagy zivatar, bár az északi és északleti tájakon több napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet pedig 22 és 30 fok között alakul. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Bagnál egy kamion borult az árokba korábban, a 41-es kilométernél egy sávot lezártak, már 12 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerülhet. Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Gödöllőnél baleset történt, a 32-es kilométernél a külső sávon megindult ugyan a forgalom, de még mindig 5 kilométeres a torlódás. Lezárták a 16. kerületben a Csömöri út szervizútját a felüljáró mellett, mert tűzoltók dolgoznak. akadályoznak. Araszolásra készüljenek a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a 105-ös és a 210-es busz a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Jelentős a torlódás az Alagútban és a Főutcában és a Clark Ádám tér előtt. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak. Erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton, a Budai és a Pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
14: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Tom Jones. 86 lett gyerekek. Drága barátaim, és aktív. 86 évesen aktív. Nem tudom, milyen gyógyszercsomag kell hozzá, de aktív. A 60-as években komolyan felmerült, hogy ő lesz a következő James Bond. Végül nem ő kapta meg a szerepet, egyébként szerintem hála Istennek, mert azok a göndörhajak, meg az a vizenyős ponty tekintet, ugye ponty pridi születésű, tehát a ponty arckifejezés szerintem azért megáll.

0: long time. Ray Dalton, Do It Again, a 28. Cameron és a Filla Live visszatért a 30. nem, a 29-re. Mindegy, a lényeg az, hogy Orsi jön, és egy sokkal régebbit hoz most nekünk.
1: Visszapillantó.
2: 47. születésnapját ünnepli Gáspár Laci. 16 évesen kezdett el énekelni, majd 2003-ban robbant be a köztudatba a Megasztárban, ahol karakteres hangjával azonnal kitűnt. Egy évvel később az év férfi hangja lett, és azóta is töretlenül jelen van a hazai zenei életben. Most egy különleges együttműködésben halljuk, jöjjön a Plastic Head-del közös dal, a szeretet él.

0: Cikhed és Gáspár Laci, a szeretet él.
1: Ugyan ma.
0: Köszönjük szépen, ez az egyetlen reményünk. Ez itt még mindig az Open Valley slágerlista, ahol a hét tárja Tom Jones. Elég sok időt töltött Las Vegasban, és ugye madara tolláról, ember barátjáról, legkedvesebb barátja Elvis Presley volt.
1: Nocsak.
0: Ezek ketten elmentek valahova, egy házi buliba. Mekkora esélye lehetett ott bárkinek? De tényleg, fú, de utáltam volna férfi lenni akkoriban, amikor ők megjelentek egy házi buliban. Bele se gondoljuk.
2: Előre.
0: 74-ben az Egyesült Államokba költözött a családjával, nem csak az országból, de a brit listákról is eltűnt.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: 87-ben tért vissza, mármint nem a Szigetországra, hanem a slágerlistákra a britteknél. 92-ben önmagát szinkronizálta a Simpson családban, szerintem ez elég vicces lehet, hogy nézd a saját karakteredet, megkapod a szövegedet, és hát olyanokat mondasz, amit kikérsz magadnak, de belül meg nevet. Aztán 96-ban történt valami borzalom. Támad a Mars. Én nem ajánlom senkinek. A világ legrosszabb filmje, de komolyan. Tom Jones önmagát alakítja benne, de nem ettől rossz. Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, vagy Danny DeVito. Ilyen nevek vannak a filmben. És valami kegyetlen rosszul sikerült. Nem is értem, vagy lehet, hogy az a baj, nem értem.
2: Hogy érted ezt?
0: Akkor tudjátok mit? Nézzétek meg, és írjátok meg, hogy a film rossz, vagy a hozzáállásom. Találtam benne humort, tényleg, de azért tudjátok, egy poénér másfél óra nem egy jó biznisz. Itt van nekünk Alex Warren, ő 3 percet kér az életünkből, adjuk meg neki.
3: Jó!
2: Egyesene!
0: Az Ordinary a 27.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni. J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
9: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
10: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16.
11: JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 25.

0: Taylor Swift és az Apulite, a 25. Hát tudjátok, Apulite, amikor úgy sokat dolgozik, vagy nincs otthon. David Guetta és a One Republic, I Don't Wanna Wait You, pedig 7 helyet rontva a 26. Na Orsi, mit hoztál nekünk a múltba?
1: Visszapillantó.
2: 1977. június 8-án született Kanye West, tehát 49 éves lett. A 21. század pop és hip-hop kultúra egyik legvitatottabb, de megkerülhetetlen figurája. 24 Grammy-díj, produceri bravúrok, divatmárkák, politikai szerepvállalás, sokféle arcát ismerjük. Most egy olyan sláger jön tőle, amiben Jamie Foxx is kulcs szerepet játszik. Jöjjön a Pimasz, fülbemászó Gold Digger.
3: Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: Kanye West és a Gold Digger Jamie Foxx-al. Köszönjük szépen! Az aranyások után pedig maga az az ember, aki az arany. Tom Jones. Pályája során 100 filmben énekelt. Ez most így kimondom, hogy 100 filmben énekelt, és mindenki lapoz, de 100 film, azt tudjátok mi, azért az 100 munka, 100 felkészülés, 100 darab odafigyelés, egy forgatás azért nem kicsit vesz ki az emberből. Nem tudom, hogy énekelni egy filmdalt az mennyire nehéz, de 100 film azért az rengeteg.
1: Azt hiszem igaza van.
0: Gondoljátok-e, mit érzett a 73-nál? Azt még volt hátra 27. Na mindegy. Tehát 177 centi magas, ha már a számoknál beszélünk. Fénykorában annyi volt, lehet, hogy már egy kicsit összement, úgyhogy igazából fogjuk be a szánkat, magasabb vagyok, mint Tom Jones, tessék. Na!
1: De ez most mellékes.
0: A bankszámlánkat meg ne hasonlítgassuk, nem? 99-ben megkapta a brit birodalom érdemrendjét. 2006-ban a második Erzsébet királynő lovaggá ütötte. Állítólag nem fáj. A kaliforniai Beverly Hillsben él jelenleg, sok más világsztárral együtt, és gondolom ő is zajos partikat ad, mint Mick Jagger, akiről a múlt héten beszéltem, ő is 80 pluszos, és állandóan rá kell hívni a rendőrséget.
1: Csak nem?
0: Igen, 80 pluszosan már nem a zene miatt beszélgetnek hangosan és üvöltözve az emberek, hanem mert egyébként nem hallják egymást.
1: Mi?
0: Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-át viszont jól halljuk a 24-e.

0: Teddy Swims és a Door. A két helyet rontott, nem, négyet. Úristen, négyet. Teddy, mi van veled? Csúszkálsz itt a 22-en. Ray és a Where is my husband pedig ismét a listán. A 23-dik. Na de most Orsi jön, és hoz valami galvánt a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 56. születésnapját Ed Simmons, a The Chemical Brothers egyik tagja. A brit elektronikus zenei duo 6 Grammy díjat nyert eddig, és pár éve ismét diadalmaskodtak a legjobb dance elektronikus album kategóriában. Most 2005-ben repülünk vissza, amikor kiadták az egyik legkarakteresebb számukat. Jöjjön a feszes ritmus és hipnotikus hangzás, Galvanize.

0: Chemical Brothers és a galvanizációs dal. Köszönjük szépen! Folytatjuk az Opelval is slágerlistát, és őrületes hírem van nektek.
1: Új hírek?
0: Ezen a nyáron nem csak a slágereket hozzuk el nektek, hanem a legnagyobb koncert élményeket is, ha még egyáltalán jártok koncertre?
2: Igen, uram.
0: Olyan fellépőkről beszélgettünk, akiknek a koncertjére pillanatok alatt elfogynak a jegyek.
2: Oh.
0: Jason Derulo, Metallica, Sting, One Republic, Scorpions.
2: Oh.
0: Ez nem egy egyszeri nyereményjáték lesz, hanem egész nyáron áttartó koncertsorozat, ahol újra és újra esélyt adunk arra nektek, hogy ott legyetek az év legnagyobb zenei eseményein. Úgyhogy figyeljetek, játszatok, nyerjetek.
2: Oké.
0: Okay. Lehet, hogy a következő koncertélményedet mi adtuk ajándékba. Oké?
2: Okay? Oké. Okay.
0: Tessék odafigyelni.
2: Hát persze.
0: Felix Jenő és Sushi Walk With Me-e a 21.

0: Mixen és Sushi Walk With Me a 21. helyen, és itt a második órának is véget szakadt, vagy hát most így végig szakított. A hírek után a félpályánál leszünk, úgyhogy jön a Top 20, ez pedig továbbra is az Opelval is lagerlista, csak
1: menni fog az.
0: Szusszanunk egyet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Please, please tell me now.
5: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
6: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
7: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
8: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. Omoda Hungary.
9: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
10: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
13: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól, mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg három életet.
2: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának megbízatását Tal Zoltán. Fontos frissítést kapott a Magyar Vasúti applikáció. Mármint egy 500 gyári gyerektábor telt be, gyorsan fogynak a szabad helyek. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Tal Zoltán a fenntartó képviselőjeként visszavonta dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán számolt be, ahol azt írta, hogy a minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Újabb fejlesztésekkel bővül a MÁV Plusz alkalmazás. A frissítés egyszerűbb nemzetközi jegyvásárlást és átláthatóbb utazástervezést kínál, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés hosszabb folyamat lesz, de több új funkció már most elérhető, így az abban már minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra váltható jegy, amely belföldi forgalomban is használható, így például a Budapest-Bécs Railjetekre, Eurocitykre és a Budapest-Pozsony-Prága járatokra is. A kis határ forgalmi vonatok jegyei is bekerültek, ami a Szeged-Szabadka és a nyugat-magyarországi eurorégió járatok utasainak jelent könnyebbséget. Megújult a viszonylati jegyvásárlás és részletesebb utastájékoztatási funkciók is érkeztek. Augusztus végén országos választmányt tart a Kereszténydemokrata Néppárt Budapesten, derül ki a Latolcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett levélből. A testület értékeli az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, valamint a párt jövőjét kijelölő memorandumot, amely július elejére készül el. A budapesti ülésen várhatóan elrendelik a tisztújítást, amelyet legkésőbb november végéig szeretnének lezárni, hogy a KDNP a megújulási folyamatra koncentrálhasson. Bár a nyári szünet csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már betelt, közölte a táborfigyelő. Közel 500 táborban már nincs szabad férőhely, ugyanakkor mintegy 900 turnus még elérhető, több helyen erősen korlátozott kapacitással. A legnépszerűbb programok főként a sport, az angol és a kalandtáborok már tavasszal beteltek, a későn foglalóknak sok helyen csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradtak. A családok 54%-a napközis, 46%-a ottalvó tábort választa a táborfigyelő adatai szerint. Egy-egy hetes napközis tábor átlagosan 61 000, az ottalvós 102 000 forintba kerül. A szervezők szerint a szabad helyek különösen júliusra gyorsan elfogyhatnak. 2 évnyi tervezés és kivitelezés után teljesen megújult a Békásmegyeri Kabarutcai sportpálya és környezete. A 209 millió forintos önkormányzati beruházásban modern, biztonságos, többfunkciós szabadidőpark jött létre, új sportpályákkal, futókörrel, mászófallal és megújult zöld felületekkel. A létesítményt hétfőn adják át, és egész nap családi és sportprogramokkal készülnek a szervezők. Július 25-én évfélig jelentkezhetnek a könnyű zenei előadók és zenekarok a budapesti Füles Bagoly Trip tehetségkutatóra, amelynek döntőjét július 12-én tartják az A38 hajó tetőteraszán. A zsűri fesztivál fellépésekről, stúdiózásról, média megjelenésekről és klipkészítési lehetőségekről dönt. A 10 döntős 15 perces koncerttel mutatkozhat be. A díjazottak több nagy fesztiválon léphetnek fel, részt vehetnek szakmai programokon és értékes tárgynyereményeket is kap. A tehetségkutató a Füles Bagoly Alapítvány szervezésében 37 zenei szakmai partner együttműködésével valósul meg. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de időnként megjelennek a gomoly felhők az égen, és helyenként zápor vagy zivatar kialakulhat. A szél többfelé élénk lesz, de a 22-28 fokos délutáni hőmérséklet kellemes nyári időnek ígérkezik. Vasárnap már egy hideg front mozgatja az időt, többfelé lehet csapadék, miközben az északi és északkeleti tájakon maradhat a naposabb idő. A szél sokfelé erős, néhol viharos lesz, a csúcsértékek pedig 22 és 30 fok között alakulnak. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás autót között kiépített terelésben szakaszosan lelassult, torlódik a forgalom, főleg a külső sávban. Annak, akinek a főváros a célja is személyautóval van, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M0-ás autó déli szektorában Szigetszent Miklós térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon baleset történt, a 18-as kilométernél egy sávot lezártak, 3 kilométeres torlódás alakult ki. Baleset miatt sávlezárás okoz fennak a Róna utcában a Fogarasi út felé. Balesetben sérült gépjármű foglal le egy sávot az M3-as kivezető szakaszán a Körvasút sori felüljáró után. 17 órától lezárták, szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Erős a forgalom az Árpád hídon Buda felé a Névfürdő utcai felüljárótól, a Rákóczi hídon a Budai híd fő előtt, a Hegyalja úton a Budai és a Pesti a Sorakparton szakaszonként mindkét irányban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello, Los Angeles! Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján különös tekintettel a Sláger FM-re. Ez már a top 20 félpályától megyünk tovább, a szülinapos Tom Jones, orsi a múltból az dalokat, és a 80-as években súlyos gégegyulladás miatt veszélybe került a karrierje.
16: Mi van?
0: Nem orsinak, Tom Jonesnak. Benne volt a pakliban, hogy soha többet nem énekelhet. Szerencsére teljesen felépült, és a hangja azóta is legendás.
16: Igen.

0: Martin Garrix, Matis, Szatko, Barbs, Butterflies-ja a 18. Remélem tudtátok követni az előadókat.
1: Nem.
0: Remélem tudtátok követni a szerzők sorát.
1: Nem.
0: Kashmir és a Wild Ride 11 helyet rontott, valamiért nem szeretitek, és a 19-et. Jó, azért nincs rossz helye. A Gyorsinak sincsen, amikor a múltból kell dalokatot.
2: Visszapillantó.
3: 2006-ban a magyar slágerlista 38. helyén egy különleges kollaboráció szerepelt. Shane 54 a nemzetközi klubélet egyik legismertebb hazai DJ-je, Mester Tamás pedig különösen karakteres hangjával hozza a mélységet. Egy érzelmes, mégis modern hangzású dal következik. Altass el!

0: 74 és Mester Tamás Altas L című dalát hallottuk, köszönjük szépen, és akkor érkezzen egy másik jó hang, Tom Jones. Aki 2010-ben részt vett a Monakóban megrendezésre kerülő Vörös Kereszt 62. alkalommal megrendezett báján, ahol 3,1 millió fontot kapott azért, hogy 90 perces jótékonysági koncert adjon a helyszínen. Hát akkor még egyszer. Tehát volt egy jótékonysági koncert Monakóban, ahol ő nyilván nem ingyen ment el, hanem 3,1 millió fontot kapott.
1: Mi?
0: Nálunk pedig Magyarországon valahogy egy jótékonysági eseményen sokszor elvárják, hogy mindenki jótékony legyen. A fellépők, a technika, mindenki. Pedig hát úgy látszik, hogy ez nem mindenhol működik így. Jó, ez egy ilyen kis belterjes info volt, azért meg lehet bocsájtani.
1: Igen.
0: Kösz. És mindez egyébként önmagában azért vicces, mert ezzel a gázsival rekordot döntött. Tehát egy jótékonysági koncert bevételével döntött rekordot valaki.
2: Szó se róla.
0: Nem a nagy gyűjtés eredménye, a fellépti díjában volt ez rekord. Korábban senki nem keresett egyetlen koncerttel ennyi pénzt. Hát nem tudom, azt hiszem, hogy új gyerekkori álmomban szeretnék Monakóban a Vörös Kereszt által megrendezett bálon énekelni jótékonyan.
3: Sajnálom, Pintyőkém.
0: Van fellépne az Áron és a Vámpírok Agyvért életet mentes című slágerével. Közben Jani Bá és Kató néni Turn the Lights Off a 33-ról megérkezett a 17-re.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton igazi nyár elejé változékony idő vár ránk. Sok napsütés, közben gomoly felhők, és néhol egy-egy futó zápor vagy zivatar is kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél több helyen élénk lesz, de 22-28 fokos délutáni meleg így is kellemesnek ígérkezik majd. Vasárnap egy hideg front érkezik, emiatt több felé lehet újabb zápor vagy zivatar, bár az északi és északkeleti tájakon több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet pedig 22 és 30 fok között alakul. Az M0-as autó déli szektorában Szigetszent Miklós térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon baleset történt, a 18-as kilométernél egy sávot lezártak, 7 kilométeres a torlódás. Baleset miatt sávlezárás okoz fennakadást Budapesten a Róna utcában a Fogarasi út felé. Lassú az előrejutás az Alagútban és a Főutcában és a Clark Ádám tér előtt. Erős a forgalom az Árpád hídon Buda felé a Népfürdő utcai felüljárótól, a Rákóczi hídon a Budai híd fő előtt, a Szél Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton, a Budai és a Pesti alsó rakparton, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől és a Károly körúton az Asztória felé. Szombaton reggel 6 óráig rendezvény miatt lezárták a Hősök terét és a Kóskároly sétányt. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: Lost Boy, Good Life is a 15. Lady Gaga és az Abrakadabra a 16. Én nagyon hálás vagyok egyébként Fast Boynak, hogy ezt a szót kimondhatom rádióban, akárhányszor csak akarom. Fast Boy. Hát ez, mikor adatik meg ez egy embernek?
1: Tiltakozom!
0: Adjuk a Fast Boyt most itt abba, és érkezzen Orsi! A múltból.
2: Visszapillantó.
3: 46 éves a James Walsh, a Star Sailor énekes gitárosa. Már 12 évesen zongorázott, 14 évesen saját dalokat írt. Neil Young, Bob Dylan és a Beatles hatása jól hallható a zenéjükben. Most egy remix formában halljuk az egyik legismertebb slágerüket, jön a Four to the Floor a Thin White Duke átiratában.

0: Star Sailor és a For the Floor, köszönjük szépen, őrületes dal volt. Na és akkor most a hivatalos magyar slágerlista folytatódik a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján, és a hét sztárja továbbra is Tom Jones. Azaz János Tamás, Jónás Tamás akarja. Jónás Tomi bácsi. 2012. május 21-én jelent meg a 40. stúdió albuma. 40.
1: Le a kalap.
0: 40. A BBC The Voice tehetség kutatójában 13 évadon keresztül vett részt mentorként. Ezt mennyit foglalkoztatták ezt az embert?
2: Nem tudom.
0: Istenem. Az idei 14. évadban is szerepelni fog. Oh no! 2012-ben az első évad során a BBC 15.000 fontot fizetett az énekesnek, hogy a műsor 21 napos felvétele alatt egy londoni luxusszállodában lakjon. Tehát nem a gázsia volt ennyi, drága barátaim, 15.000 font, hanem hogy egy londoni luxusszállodában lakjon, amíg fölveszik a műsor.
1: Ne, Eli!
0: Azért nem lehet rossz Tom Jonesnak lenni. Eljött egy Point Pritből, ahol az apád szénbányász volt, az anyád háztartásbeli, egész nap apádra mosott, mert olyan koszos volt a szerencsétlen. A te életed meg úgy alakul, hogy londoni luxusszállodából mész át a TV-stúdióba. Miközben stúdióalbumaid vannak, miközben rólad szól az élet, és egy akkora templom kereszt van a nyakadban, amiből az egész Point Pritet meg tudnád vásárolni. Lehet így normálisnak maradni? Teszem fel a kérdést.
2: Nem.
0: Nem tőletek kérdeztem.
2: Ja, bocsánat.
0: 14. Lady Gaga és a Deadpool.

visszaszámlálás Kovács Áronnal, Kisúval és a legnagyobb slágerekkel. Változatosan. Opel Wallis slágerlista. 13.

0: Patton és Norma Jean Martin, Henry Audama hegye a 12. Taylor Swift és a Fade of a filiája a 13. Na és akkor jöjjön Orsi, aki megint hoz valamit a múltból. Puffogós apu jön.
1: Visszapillantó.
2: Tate Evans 1973. június 10-én született, tehát 53 éves. Az R&B egyik fontos hangja, dalszerző, producer és nem mellesleg Notorious B.I.G. özvegye. Az ő elvesztése inspirálta a most következő dalt, amit Puff Daddy-vel közösen készítettek. Az I'll Be Missing You egyszerre gyász és tiszteletadás. Egy érzelmes emlékezés következik.

0: Faith Evans, I'll be missing you. Köszönjük szépen, ekkora nyúlást még ember nem hallott.
1: Dehogy ne.
0: Az Every Breath You Take-jól köszönjük szépen Stingnek, akarom mondani a Police-nak. Na de egy kis bulvár, mert már kezdtek alaludni. Látom. Látom, hogy csukódik a szem, tessék ébre maradni, mert Anne Hathaway és Ewan McGregor közösen vállalt szerepet egy új horror filmben.
2: Megijesztett.
0: A produkció különlegessége, hogy mindkét színészt elsősorban a drámákból és a romantikus filmekből ismerjük, ezért meglepett sokakat a választás, de hát mert tulajdonképpen nem lehet meglepetést okozni, hát most komolyan mondom, már úgy nézel horrorfilmet, hogy mindent láttál, most már csak az Anne Hathaway-t meg az Ewan McGregort nem láttad horrorfilmben, ez az újdonság. De izgi lett. A készülő film egy sötét hangulatú pszichológiai horror lesz. A szakma szerint ez lehet az egyik legizgalmasabb műfaji váltás mindkét sztár karrierjében. Nektek meg a jegyváltás lesz nagyon érdekes majd erre a filmre.
3: Mennyi az annyi?
0: Egyébként én tényleg nem értem, hogy miért csinál valaki horrorfilmet.
4: Miért?
0: Nem láttunk már mindent ebben a kategóriában.
3: De igen.
0: Bemész a boltba egy háromnapos ünnep előtt, és ott a horror. A szemed előtt.
1: Igaz.
0: Ezért moziba menni. Az Oak Street vége augusztus 13-án kerül a magyar mozikba. Ray Dalton és a Blood Running a 11. Leli.

0: Múlt heti ezüstérmesünk, Ray Dalton és a Blood Running csak a 11. Még a legjobbak közé se fért be, pedig most velük folytatjuk, ugyanis már csak a legjobbak vannak hátra a top 10, amivel folytatjuk az Opel Valli slágerlistát, persze, csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival.
3: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZ újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZ-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZ, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
5: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
9: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
10: Ázió,
11: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
12: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
13: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Egy hétig fokozottan ellenőrzi az ittas és drogos sofőröket a rendőrség. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megszünteti a kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus továbbképzési monopóliumát, és felmenő rendszerben kivezeti onnan ezt a szakképzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. A kabinet szerint ugyanis ez a képzés ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Lannert Judit hozzátette, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy a képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Június 15-e és 21-e között, vagyis hétfőtől országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség az Európai Roadpol akció részeként. Az ittas vagy kábítószer hatás alatt vezető sofőrök kiszűrése a cél. A razzia csúcspontja június 19-én lesz, akkor reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton razziát is tartanak, így egész nap és éjszaka ellenőrzik a járművezetőket az egyenruhások. Társadalmi egyeztetést indított a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az építőipari rezsióra díj mértékéről szóló rendelethez. A kormányzati indoklás szerint az emelést az energiaköltségek növekedése, az infláció, valamint a munkahelyi, szociális és egészségügyi szolgáltatások drágulása indokolja. A tervezet a szakmai szervezetek ajánlása alapján a rezsióra díj áfa nélküli legkisebb mértékét 7830 forintban állapítja meg. A minisztérium szerint csak ezen a szinten biztosítható a megfelelő minőség építőipari szolgáltatás. Az észrevételeket június 20-áig várják a társadalmi egyeztetés kukac.kbm.gov.hu címre. Egész nyáron ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A programban alacsony dózisú CT vizsgálat, légzésfunkció, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás szerepel. A szűrésre az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve dohányzókat várják. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a tüdőrák szűrés kukac.korányi.hu címen lehet. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén is, hangsúlyozta a François Berizot, a Budapest Airport vezérigazgatója pénteken háttérbeszélgetésen. Felidézte, hogy tavaly a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, az idén további növekedésre számítanak. A vezérigazgató ismertette, hogy az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik Budapestről, köztük az American Airlines, Philadelphia és az Air Canada Toronto járata. A repülőtér új check-in pultokkal, biztonsági folyosókkal és nagyobb kapacitással csökkenti a késéseket. Kérdésre válaszolva a vezérigazgató elmondta, hogy jelenleg a repülőtéren nincs üzemanyaghiány, a nyári repülős utazások tervezhetők. Holnap rendezik a 7. Vácdukai Vágtát, ahol egész nap lovas programok, családi események és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. A kővágó település részen 10:30-kor indul a program, huszár gyerek, kis huszár és felnőtt előfutamokkal, majd sztárfutammal, amelyben többek között Széchenyi Krisztián táncművész, valamint Krajnik Balogh Gábor, Bács Péter és Barabás Kis Zoltán színművészek is rajthoz állnak. A nap folyamán rönkhúzó verseny, csikós és trükk lovas produkciók is láthatók, a döntők 17 órakor kezdődnek. A rendezvény ingyenes, az estét a Balkán Fanatik koncertje és tűzijáték zárja. Az elővágtákon indulási jogot lehet szerezni az októberi nemzeti vágtára, amelyet a szilvásváradi lipicai lovasközpontban tartanak majd. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de időnként megjelennek a gomoly felhők az égen, és helyenként zápor vagy zivatar kialakulhat. A szél többfelé élénk lesz, de a 22-28 fokos délutáni hőmérséklet kellemes nyári időnek ígérkezik. Vasárnap már egy hideg front mozgatja az időt, többfelé lehet csapadék, miközben az északi és északkeleti tájakon maradhat a naposabb idő. A szél sokfelé erős, néhol viharos lesz, a csúcsértékek pedig 22 és 30 fok között alakulnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra készüljenek. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig. Gázvezetéket javítanak a harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utca után, itt lezárták a félútpályát. Szintén a harmadik kerületben a Szentendrei út szerviz útját zárták le a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezeték. Sávlezárásra kell készülni Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszükletre készüljenek a 10. kerületben és a Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Távhővezetéképítés miatt a 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot lezárták.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
15: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. Jön a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a hétszárja pedig a szülinapos Tom Jones. A karrierje során annyira oda voltak ott a nők, hogy rendszeresen feldobálták a színpadra a fehér neműjüket.
16: Erre varjágok.
0: Anya háztartás beli volt, úgyhogy összekapkodta őket, azonnal kimosta, és a buli után megkapták a backstage-ben a lányok tisztán.
16: Mi van?
0: Ez a szokás annyira ikonikussá vált egyébként, már mint nem a mosás, hanem hogy a színpadra dobálták, hogy néhány rajongó még ma is követi a hagyományt, csak gondolom egyre nagyobbak az alsó nemű.
17: Asszonyom, a kemping sátrat ne dobálja már színpadra. Ja, hogy bugyi. I am sorry.
0: Folytatjuk az Opelval is legelistán Ed Sheerannel, ez az Azt hiszem, és a tizedik.
18: Miért nem szóltál, hogy társas

0: és a Be Mine a 8. helyen, Charlie XCX és az Apple a 21. helyről beszállt a liftbe, és följött a 9. Köszönjük szépen! Orsi pedig visszament a múltba, talált valamit, és úgy gondolta, hogy érdemes nekünk most a vitrínből előbányászni.
1: Visszapillantó.
2: 2006-ban a mai napon a slágerlista 24. helyén állt a Desperado Táncolj című dala. Aki bírja, táncra is perdülhet, ez a dal garantáltan megmozdítja a lábakat. A 2000-es évek klubslágerei közül ez egy igazi örökzöld lett. A Desperado következik, induljon a buli, táncolj!

0: Desperado és a Táncolj Közben. Hatásszünet, ez itt az Opelval és Slágerlista, a hétszájra pedig Tom Jones. Óriási boxrajongó a forma, több tucat mérkőzés előtt énekelte el a brit nemzeti himnuszt, gondolom felépítésem volt utolsó, és mindig ugyanaz a dal, annyira szeretnék himnusz éneklésből megélni. Nem? Nagy esemény, nagy pénz, egy dal.
1: Na is.
0: Többször fel is lépett Budapesten egyébként, és már meséltem ugye, hogy 57-ben feleségül vette szerelmét Lindát, akivel az asszony haláláig együtt voltak. Több magánéleti botránya is volt, a feltételezések szerint, és csak azért meséltem Lindáról, mert hogy ugye az egész életüket együtt élték le, pedig a feltételezések szerint közel 600 nővel került intim kapcsolat.
1: Hogy mi van?
0: Nem Linda, hanem ő, mármint Tom Jones. Egyébként ez a 600 nő, már ne haragudjatok, de nem olyan nagy szám.
1: Kisebb tudom mondani.
0: Nagynak tűnik, de hogy egész életet veszel alapul, azért pár haverom szerintem lenyomta, de az biztos, hogy két entitás tudja szerintem felvenni a versenyt Tom Jones-szal és a 600 nővel. Az egyik Komár Laci, aki állítólag 2000 nőve, ő maga állított, aki 2000 nőve volt intim kapcsolatban. Én ezt kiszámoltam egyébként, és nem lehetetlen. Tehát, hogy lehetetlenek tűnik, de hogyha kiszámolod, hogy heti hányszor kellett neki a koncertek után mást hazavinnie, szerintem kijön a matek. A másik pedig, hát igen, a nőgyógyász, a garantáltan több mint 600 nővel vannak komoly intim viszonyban.
2: Mit akarom?
0: Á, persze, ez csak a munka. És hát, ugye, a munkát nem szabad hazavinni.
1: Úgy tűnik.
0: Úgyhogy én látom, sok szegény nőgyógyászt állnak a tömött buszon, mennek hazafelé, mosolyognak, hogy Istenem, arcok.
3: De jó Isten.
0: Mekkora szerencse, Get Lucky és a Loy a hetedik.

0: Abigail és Excellent Sugar Daddy az ötödik, Bibi Rexa és a Faithless New Religion-je, a múlt heti bronzérmesünk pedig a hatodik. Úgy látszik, megcsúsztak itten az élen a múlt héthez képest a srácok. Na de Ors jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Nehéz elhinni, de James Brown, a Five együttes egykori szívtiprója, rapperes, Samuel The Piercing szúrós tekintet, így már talán mindenkinek megvan, június 13-án ünnepli 50. születésnapját. 2012-ben nem csatlakozott a zenekar újraegyesüléséhez, mentális egészségére hivatkozva. 2025 őszén azonban teljes létszámban indultak turnéra, méghozzá az Egyesült Királyságban. Visszaugrunk 1998-ba, jön a korszak egyik ikonikus fiúbandás lágere, If You Gettin' Down, a Five Girls.

0: Cabbage az If You're Getting Down. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is slágerlista. A következő hetekben nem csak zenéket adunk nektek, hanem élményeket is.
1: Okay.
0: Olyan koncertjegyeket lehet nyerni velünk, amikért sok esetben már hónapokkal korábban elfogytak a jegyek, úgyhogy ne aggódjatok, lehet, hogy nálunk van.
2: Kiváló.
0: Rajongók ezre érkeznek Budapestre, a világ másik feléről is olyan koncertekre, mint Jason Derulo, Metallica, Sting, One Republic vagy éppen a Scorpions, és elfogytak a jegyek, de nekünk még van.
1: Jól beszélsz.
0: Egész nyáron koncertélményekkel lepünk meg benneteket, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, mert könnyen lehet, hogy a nyár legnagyobb koncertjére éppen tőlünk kapod meg a belépőt, mert nekünk még van.
1: Így ám.
0: És ha nektek is van kedvetek játszani, akkor tegyétek meg. Addig is Sam Felt és Rosaline Heart Like Mine-ja két helyet javítva a negyedik.

0: Lemfelt és a Hadleg majd a negyedik helyen, Orsi pedig jön, és hoz valamit a hét sztárjától.
1: Visszapillantó.
2: A hét sztárja Sir Tom Jones, aki nemrég ünnepelt a 86. születésnapját. A Velszi énekes legendás pályafutása bőven túlmutat a klasszikus táncdalokon. 2000-ben például a német DJ Muse C oldalán új lendületet kapott a karrierje. A Sex Bomb egy igazi meglepetés siker lett. Lista vezető volt, és egy teljesen új generáció is felfedezte Tom Jones magának. Jöjjön hát ez a dal, amivel Tom Jones újra felrobbantotta a világot. Sex Bomb.

0: Tom Jones és a Sex Bomb. Mekkora visszatérése volt ez Tom Jonesnak, úristen, hányszor újult meg már életében, és ez is az egyik leghalványosabb és látványosabb megújulása volt. Na jó, már csak a top 3 van hátra, de vegyük számba.
1: Hogy érted ezt?
0: Mármint a szó jó értelmében, hogy kik szerepeltek a legjobb 10 helyen. Ed Sheeran, azt hiszem a 10. Charlie XCX és az Apple a 9. Cameron a 8. a Be Mine-a. A Get Lucky-t behúztalója 7. Hatodik a héten Bebe Rexha és a Faithless New Religion-je. Tóth Abigail megcsinálta az 5-ös Texant-tel a Sugar Daddy-vel. Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja pedig a 4., ezt nemrég hallottuk. A bronzérem pedig a héten Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave Kylie-a. 10 helyet javítva a bronzérem.

0: ez volt a Don't Leave Kylie, köszönjük szépen a harmadik helyen, Brad Pitt pedig ismét a címlapokon. Egy feltűnő gyűrűvel fotózták le, nem tornázott és csinált egy Krisztust, hanem az ujján volt.
1: Hát persze.
0: A rajongók azonnal találgatni kezdték, hogy vajon eljegyezte Inez de Ramont, vagy titokban akár össze is házasodtak, de már bocsánat, ha eljegyezte volna, akkor Inez kezén lenne a gyűrű, nem a Brad Pittén. Eljegyzési gyűrű nincs a férfiakon, vagy ez is megváltozott?
1: Ó, elnézést tőlem kérdezi?
0: Most szóljatok, hogy a férfiak is húznak eljegyzési gyűrűt.
2: Előfordul.
0: Mert akkor megyek én is a Marsra, abban a hülyével, hogy tudjátok a Tesla guru? Na már csak a neve nincs meg. Úristen. Hova tűnt?
3: Mit tudom én?
0: Hol lehet?
2: Nem tud érdekelni.
0: Segítsetek már!
1: Nem lehet.
0: Elon Musk! Ezt kerestem! Na, kösz a segítséget tényleg.
1: Semmiség.
0: Nagy segítség volt. Na minden esetre Inez de Ramonnal már évek óta együtt vannak, Brad Pitték, és a benfetesek szerint a kapcsolatuk stabilabb, mint valaha. A gyűrű azonban új lendületet adott az esküvői pletykáknak. Brad Pitt egyelőre nem reagál a találgatásokra. Hadd beszéljen egész Hollywood most arról, hogy vajon van-e valami a gyűrű mögött.
2: Te is tudod.
0: Na lapozzunk, Ed Sheeran és a kamera a második.

0: híren, és a kamera az ezüstérmes, a tizedik helyről csinálta meg most ezt az ezüstöt, úgyhogy biztos nagyon boldog, és nagyon boldog Dua Lipa és Callum Turner, mert május 31-én titokban összeházasodtak Londonban. Nyilván nem titokban házasodtak, mert például a család tudta, a meghívottak tudták, mi nem tudtuk, de az nem azt jelenti, hogy titokban volt, de ki vagyok ettől.
1: Hey, nyugi.
0: Egy szűk körű polgári szertartáson az Old Marylebone Town Hall-ban. A napokban maga az énekesnő osztotta meg az első hivatalos esküvői fotókat, hú, akkor nagy tok volt, ha most megosztogatja, amely képek pillanatok alatt bejárták a világsajtót. Látható, hogy kézenfogva távoznak a szertartásról, romantikus csók is van a sorozatban, hát csupa olyan, amit még sose láttunk esküvőn.
1: Hát kezdetek elég ennyi.
0: Legalább paintballoztak volna, nem? Vagy valami izgi? Esküvő paintball, na? Ki látott még olyat? De nem! Kézenfogva távoznak, meg csókoloznak, hú, de izgi. Egyedi Schiaparelli mennyasszony őszeltest viselt, mármint Dua Lipa, de ez is lehetett volna fordítva, akkor legalább izgalmas, amelyet Bianca Jagger legendás esküvői megjelenése ihletett.
1: Aha.
0: A fotók mellé mindössze a dátumot írta oda, 31.05.2026. A pár egy nagyobb többnapos ünneplést is tart Szicíliában, Sicile, a család lesz ott a Szicíliában. Ott lesz ők, ott lesz a Turner család. Na meg barátok is lesznek természetesen, hogy legyen unalmas. Na, hát barátaim nekem is voltak, de most búcsúznak ők is.
2: Mindig ilyen bamba volt a képed.
0: A maguk módján. Ennyi volt már az Opelval is legelista, az élen, a Hurt és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je. Már megint. Én léptem. Szevasztok!

0: Valli slágerlista.
1: Slágerlista.
0: Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
2: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis keresse. www.opelvallis.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: Ha megkeresik online vagy telefonon,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM.
7: Köszönjük.
10: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet, és tedd a metut az első helyre.
11: Legjobb, legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána ledszóli.hu.
12: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
13: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
14: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
17: A Sláger FM műsora.
18: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
19: A kicsik pedig elmondják.
0: Régebben egyáltalán nem ment le a spárgám, és az volt az álmom, hogy lemenjen, de már nagyon könnyen megy le abba a spárgám, és az nagyon jó.
9: Az az a növény spárga, vagy a, hogy nem tudtad megenni a spárgát, de most már lemegy. Milyen spárga?
0: A spárga az az, amikor így a lábad így kinyújtódik, hogy a egyik lábad így, a másik lábad így.
9: Mert se tudsz spárgázni egyébként?
0: Egyáltalán nem.
9: Nem vagy.
0: Az osztálytársamat egyszer az egyik lenyomta spárgába, és utána ott üvelted, hogy miért csinálta de.
17: Székre állok.
4: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Közzétette Vitézi Dávid miniszter a Mohácsi Dunahídról szóló tanulmányokat. Ismét várja a vendégeket a felújított hullámmedence a Palatinuson. Idén megválasztják az év beach futball csintáját is a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nyilvánosságra hozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Mohácsi híd beruházása előtt, valamint a projekt idei 76 milliárd forintos bővítését megelőzően készült megvalósíthatósági és forgalmi tanulmányokat. A kormány.hu oldalon megtalálható dokumentumokból kiderül, hogy sem a híd kétszer kétsávos megvalósítása, sem a környező utak idei kétszer kétsávos bővítése nem indokolt. Az nem volt közlekedés politikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A tárcavezetőnek augusztus 31-ig kell javaslatot tennie a műszaki és pénzügyi szempontból racionális költségcsökkentésre, akár a kétszer egysávos kialakítás lehetőségét is megvizsgálva. Lezárult a 2025-2026-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetőek a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozása után teszik majd közzé. Kör is vész pusztít a 11. kerület erdeiben, ezért július közepétől fakivágások kezdődnek, közölte az önkormányzat. Ritling István, a Pilisi Park Erdő ZRT erdészetvezetője szerint a fertőzött körisek spontán kidőlése komoly baleset veszélyt jelent, ezért a beteg fákat el kell távolítani. A munkálatok a költési időszak után indulnak, ekkor ideiglenes lezárásokra is számítani kell a környéken. A szakember ugyanakkor igyekezett mindenkit megnyugtatni, az erdő nem fog kipusztulni, mivel vegyes a vegetációja. A körisvész Magyarországon 2023 óta okoz súlyos károkat. A gomba a hajtásokon keresztül jut be a fába, gyors pusztulást okoz, és jelenleg nincs ellene hatékony védekezés. A körisvész idén már a normafát is elérte, a 12. kerületben márciusban több fa kivágása volt indokolt. Hamarosan beköszönt a vakáció, ezzel hivatalosan is elindul a strandidény. A fővárosi fürdők műszakilag és programokkal is készen állnak a nyárra. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT legendás helyszínnel és ikonikus elemmel indítja a szezont. Felújították a Palatinus fürdő hullámmedencéjét, működtető csaknem 100 éves hullámgépet. A próbaüzem sikeres volt, így a Pala hullámmedencéje újra működik. A társaság csak nyáron működő strandjai hagyományosan június közepén nyitnak. A római strandfürdő várhatóan június 14-én, a pünkös fürdő és strand a vakáció első napjától, vagyis június 20-ától. Ezen a napon rendezik meg a szezonnyitó strandpartit is Csillaghegyen. Idén 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Az üdülő régió borászaiból, vendéglátósaiból, cukrászaiból álló szervezet szerint az év beach food palacsintája díj meghirdetésének célja a térség minőségi, kreatív és egészségesen korszerű palacsinta kínálatának erősítése. Idén is külön lehet indulni strandbisztró is a strandbüfé kategóriában. Külön díjat nyerhetnek vegetári, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Azok az ételek esélyesek a győzelemre, amelyeket bármelyik strandbüfében vagy tóparti bisztróban el lehet készíteni. Nevezni július 15-ig lehet, eredményhirdetés augusztus 6-án lesz. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila, hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: gyorsul a tempó, na mondd mire vársz, hogy lesz kell a szív meg a láb. Helyre hoz majd Dr. Love.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Közzétette Vitézi Dávid miniszter a Mohácsi Dunahídról szóló tanulmányokat. Ismét várja a vendégeket a felújított hullámmedence a Palatinuszon. Idén megválasztják az év beach futball a csintáját is a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nyilvánosságra hozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Mohácsi híd beruházása előtt, valamint a projekt idei 76 milliárd forintos bővítését megelőzően készült megvalósíthatósági és forgalmi tanulmányokat. A kormány.hu oldalon megtalálható dokumentumokból kiderül, hogy sem a híd kétszer kétsávos megvalósítása, sem a környező utak idei kétszer kétsávos bővítése nem indokolt. Az nem volt közlekedés politikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A tárcavezetőnek augusztus 31-ig kell javaslatot tennie a műszaki és pénzügyi szempontból racionális költségcsökkentésre, akár a kétszer egysávos kialakítás lehetőségét is megvizsgálva. Lezárult a 2025-2026-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetőek a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozása után teszik majd közzé. Kör is vész pusztít a 11. kerület erdeiben, ezért július közepétől fakivágások kezdődnek, közölte az önkormányzat. Ritling István, a Pilisi Park Erdő ZRT erdészet vezetője szerint a fertőzött körisek spontán kidőlése komoly baleset veszélyt jelent, ezért a beteg fákat el kell távolítani. A munkálatok a költési időszak után indulnak, ekkor ideiglenes lezárásokra is számítani kell a környéken. A szakember ugyanakkor igyekezett mindenkit megnyugtatni, az erdő nem fog kipusztulni, mivel vegyes a vegetáció. A körisvész Magyarországon 2023 óta okoz súlyos károkat. A gomba a hajtásokon keresztül jut be a fába, gyors pusztulást okoz, és jelenleg nincs ellene hatékony védekezés. A körisvész idén már a normafát is elérte, a 12. kerületben márciusban több fa kivágása volt indokolt. Hamarosan beköszönt a vakáció, ezzel hivatalosan is elindul a strandidény. A fővárosi fürdők műszakilag és programokkal is készen állnak a nyárra. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT legendás helyszínnel és ikonikus elemmel indítja a szezont. Felújították a Palatinus fürdő hullámmedencéjét, működtető csaknem 100 éves hullámgépet. A próbaüzem sikeres volt, így a Pala hullámmedencéje újra működik. A társaság csak nyáron működő strandjai hagyományosan június közepén nyitnak. A római strandfürdő várhatóan június 14-én, a pünkösfürdői strand a vakáció első napjától, vagyis június 20-ától. Ezen a napon rendezik meg a szezonnyitó strandpartit is Csillaghegyen. Idén 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Az üdülő régió borászaiból, vendéglátósaiból, cukrászaiból álló szervezet szerint az év beach food palacsintája díj meghirdetésének célja a térség minőségi, kreatív és egészségesen korszerű palacsinta kínálatának erősítése. Idén is külön lehet indulni strandbisztró is a strandbüfé kategóriában. Külön díjat nyerhetnek vegetári, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Azok az ételek esélyesek a győzelemre, amelyeket bármelyik strandbüfében vagy tóparti bisztróban el lehet készíteni. Nevezni július 15-ig lehet, eredményhirdetés augusztus 6-án lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
3: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának megbízatását Tal Zoltán. Fontos frissítést kapott a Magyar Vasúti applikáció. Már mintegy 500 gyári gyerektábor telt be, gyorsan fogynak a szabad helyek. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Tal Zoltán a fenntartó képviselőjeként visszavonta dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán számolt be, ahol azt írta, hogy a minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Újabb fejlesztésekkel bővül a MÁV Plusz alkalmazás. A frissítés egyszerűbb nemzetközi jegyvásárlást és átláthatóbb utazástervezést kínál, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés hosszabb folyamat lesz, de több új funkció már most elérhető, így az abban már minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra váltható jegy, amely belföldi forgalomban is használható, így például a Budapest-Bécs Railjetekre, Eurocitykre és a Budapest-Pozsony-Prága járatokra is. A kishatár forgalmi vonatok jegyei is bekerültek, ami a Szeged-Szabadka és a nyugat-magyarországi Euro-régió járatok utasainak jelent könnyebbséget. Megújult a viszonylati jegyvásárlás és részletesebb utastájékoztatási funkciók is érkeztek. Augusztus végén országos választmányt tart a Kereszténydemokrata Néppárt Budapesten, derül ki a Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett levélből. A testület értékeli az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, valamint a párt jövőjét kijelölő memorandumot, amely július elejére készül el. A budapesti ülésen várhatóan elrendelik a tisztújítást, amelyet legkésőbb november végéig szeretnének lezárni, hogy a KDNP a megújulási folyamatra koncentrálhasson. Bár a nyári szünet csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már betelt, közölte a táborfigyelő. Közel 500 táborban már nincs szabad férőhely, ugyanakkor mintegy 900 turnus még elérhető, több helyen erősen korlátozott kapacitással. A legnépszerűbb programok főként a sport, az angol és a kalandtáborok már tavasszal beteltek, a későn foglalóknak sok helyen csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradtak. A családok 54%-a napközis, 46%-a ottalvó tábort választa a táborfigyelő adatai szerint. Egy-egy hetes napközis tábor átlagosan 61 000, az ottalvós 102 000 forintba kerül. A szervezők szerint a szabad helyek különösen júliusra gyorsan elfogyhatnak. 2 évnyi tervezés és kivitelezés után teljesen megújult a Békásmegyeri Kabarutcai sportpálya és környezete. A 209 millió forintos önkormányzati beruházásban modern, biztonságos, több funkciós szabadidőpark jött létre, új sportpályákkal, futókörrel, mászófallal és megújult zöld felületekkel. A létesítményt hétfőn adják át, és egész nap családi és sportprogramokkal készülnek a szervezők. Július 25-én évfélig jelentkezhetnek a könnyű zenei előadók és zenekarok a budapesti Füles Bagoly Trip tehetségkutatóra, amelynek döntőjét július 12-én tartják az A38 hajó tetőteraszán. A zsűri fesztivál fellépésekről, stúdiózásról, média megjelenésekről és klipkészítési lehetőségekről dönt. A 10 döntős 15 perces koncerttel mutatkozhat be. A díjazottak több nagy fesztiválon léphetnek fel, részt vehetnek szakmai programokon és értékes tárgynyereményeket is kap. A tehetségkutató a Füles Bagoly Alapítvány szervezésében 37 zenei szakmai partner együttműködésével valósul meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják jól, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Serbán Attilát köszöntöm a legnagyobb szeretettel.
2: Hát én meg a legnagyobb szeretettel örülök, hogy itt vagyok veled újra.
1: Találkoztunk, de mindig örülök.
2: Hát én is nagyon.
1: Te mondtad ki, hogy 25 év? Hát azóta ismerjük egymást?
2: Én szerintem igen.
1: Az évtizedeket tudtam, ennyi. Csak nem tudtam volna megmondani, hogy pontosan mennyi.
2: Andris, ne haragudj, ez ennyi.
1: Na jó. Okay.
2: De ebből letagadhatunk fél évet, olyan jól tartjuk magunkat.
1: Biztos. Téged a színpad konzervál.
2: Szerintem mindenkit amúgy a színészet vagy a színpad az konzervál szerintem. Ha az ember jól érzi magát a bőrében, vagy olyan dolgot csinál, ami a hobbija, vagy amiben szerelmes, mert mondhatom ezt, hogy azért ebben valamilyen szinten most már ennyi idő után ki lehet jelenteni, hogy szerelmes vagyok, akkor az ember jól érzi magát. Vannak nehéz pillanatok, vannak nehéz időszakok, persze, mint mindig, meg összecsúsznak dolgok, a próbafolyamatok, felkérések, stb., de hát alapjában véve ez egy jó dolog, amit csinálok.
1: No, és hogyha akkor 25 év van, ennyi hazabeszélést engedjen meg a kedves hallgatóság, hogy én ugye időről időre időnként találkozunk itt a szakmában, de hogy valahogy sose láttam mélypontokat nálad, vagy nem pontokat nálad, vagy nem találkoztunk olyan korszakban, amikor neked mélypontod lett volna, vagy csak jól palástoltál.

0: a boldogság, vagy a család, most nem akarok ennyire közhelyes lenni, azt szokott kihúzni ezekből a dolgokból, és aztán az ember szépen ezt levezeti otthon.
1: Uh-huh. No, de azért örülök annak, hogy erről egyáltalán most beszélgetünk, mert neked az imádott hivatásoddal szerintem az egyik fő, ha nem is tudatosan, de valahol tudat alatt biztosan a csapás irány az, hogy kihúzd őket a napi őrületből, ugye, a közönséget.
0: Igen.
1: A hatással, igen, az élménnyel, azzal amit kap tőled, a produktummal a színpadon. Tehát te feltöltöd a közönséget, de téged ők is feltöltenek ezek szerint? Ez egy oda-vissza alapon működő dolog?
0: Azt biztosan ki tudom jelenteni, hogy ez így van, mert én ezt szó szerint érzem, hogy engem szeretnek. Mint ahogy, bocsánat, hogy egy kicsit így hazabeszélek, de ide jövök hozzád, és találkozunk ilyen x havonta, és érzem azt, hogy kedvel, szeretsz,
1: ja,
0: engem.
1: Abszolút, abszolút.
0: Tehát, hogy ez az ember, ugye ez nagyon-nagyon megérzi, tehát szenzitívek vagyunk alapvetően mi színházi emberek is, meg akik ezzel a szakmával foglalkozunk, és én azt érzem, hogy engem úgy szeretnek, és érzem azt, hogy a nézőknek ez átmegy.
1: De azért hogy... te teszel, hogy szeressenek.
0: Persze, de hát nekem ez a feladatom, szoktam mondani, hogy ez egy hivatás, ugyanúgy, mint egy orvosnál, hogy nem lehet félgőzzel egy színpadon megcsinálni egy főszerepet, erről már beszéltünk számtalanszor, hogy a néző azért nem hülye, nem lehet őt lebecsülni. Tehát mindenképpen látja azt, hogy mennyire vagy benne, mennyire adott hozzá a lelked, szíved, és akkor ezek a dolgok átjönnek, és szerintem azok az emberek, akik engem szeretnek, vagy követnek, és jönnek engem nézni, azok szerintem ezt látják, hogy én milyen szerelemmel, vagy odaadással csinálom ezt. Szerintem ezt nem is lehet másképp. Én őszintén hiszem, hogy nem lehet.
1: Azzal együtt, hogy mi járunk a legjobban, hogyha ezt te így
0: igen, igen, teszed, de ez nekem nem munka, hanem tényleg egy ilyen hivatásszerű valami. Nekem ez a feladatom, én tényleg egyébként tök őszintén, ha én ezt nem szeretném csinálni, nem csinálnám. Tehát én akkor nem tudom, téglát pakolnék valahol, vagy valamilyen teljesen más szakmát csinálnék, de én ezt szeretem csinálni, szeretem a kihívásokat, és legfőképp azt, hogy ugye így közel 50 évesen is már azt tudom mondani, hogy még mindig vannak olyan felkéréseim, még mindig vannak olyan feladataim, gondolnak rám, szeretnek a színházi igazgatók, számos olyan helyen, színházban dolgozom, ahol ez a dolog, ez a görbe, ez nem lefelé megy, hanem, és nem is stagnál, hanem hát szépen emelkedik.
1: Igen, meg állandó. Van egy állandóság, egy stabil alap, amire építkezel, színházilag is, Madács Játékszín, Katona József Színház, Kecskemét.
0: Vagy operett, igen. Igen, abszolút.
1: Merkel Színház is ott van, tehát, hogy mert azt látom a pályatársaidnál, hogy persze vannak időszakok, aztán megjön a lejtmenet. Vagy valami tök más.
0: Valami tök más,
1: kezdődik.
0: Igen.
1: De
0: igen,
1: hogy igen. Neked azért stabilak a...
0: Hála Istennek, igen, de nem tudom ez miért van, ez talán a pozitív hozzáállás miatt, erről is beszélgettünk, hogy én semmit sem tekintek egyértelműnek. Tehát én mindig azt a hitvallást vallottam, hogy ugye az embernek a belépője az a teljesítménye, és igazából az emberi mi volt az, hogy hogyan lehet vele együtt dolgozni, szeretnek-e vele együtt dolgozni, mennyire konfliktusos, mennyire konfliktuskerülő, mennyire balhés, nem balhés, felkészült, nem készült, nem tudom. Tehát és én próbálok
1: úgy... Balhéztál valaha?
0: Soha az életemben. Na, nem. Markáns véleményem van egyébként egy pohár bor mellett otthon a nappaliban, de egyébként bizonyos dolgokba természetesen, hogyha úgy kívánja a helyzet, akkor bele szoktam szólni, vagy ha kikérik a véleményemet, akkor igen, de amúgy nem. Tehát én bemegyek, szétröhögtetek mindenkit, aha, aki él és mozog körülöttem.
1: Balhékat már kellett egyébként átvészelned?
0: Balhékat?
1: Vagy csak itt a szemtanúként ott lenni?
0: Volt ilyen persze, hogy nehéz helyzeteket végignéz az ember. Meg hát azért volt persze egy-két helyzet, amikor ugye színház igazgatókkal vagy tárgyalásokon, anyagi kérdésekben, vagy bármi másban az emberek azért markánsan kell képviselnie magát, és ott nem szoktam engedni például.
1: Fontos témák ezek, még ha elsőre nem is annak hallatszik a hallgatóknak, de nem véletlenül kezdtem ezzel, mert az Oltári Srácok is egy régi, hát nem tudom, szerelem,
0: igen.
1: Vagy mi szövetség a ti
0: életetekben? A fiúkkal. Igen. Nekem ez volt az első munkám a Budapesti Operett Színházban, ilyen 2007-8 környékén, és nagyon örültem a megkeresésnek, egy teljesen új platform, egy új lehetőség, nyilván akkor még Kerényi Miklós Gábor volt az igazgató, Somogyi Szilárd rendezte, és ugye én az Attilával kezdtem annak idején a szakmát 97-ben Nyíregyházán, a Jézusban, Dolhai Attilával, együtt hédereltünk egy 10 négyzetméteres szobában, ketten ő volt az Annás, én pedig a Simon, és lényegében onnantól kezdve ismerjük egymást, az Árpival is nagyon jóba lettem, a Mészáros Árpival, és az összes fiúval, tényleg a Mátéval is, és a Szabó Dáviddal. Nekünk az egy óriási nagy lehetőség volt akkor, elképesztő mértékű siker, nagyon szerettek minket a nézők, összes teltházas előadás a Thália Színházban, aztán csinált

0: Voltunk a Poston, Pécsett vele, óriási sikerrel, és csináltunk belőle egy turnét tavaly, és most ugye, ahogy említetted, visszatérünk tényleg most már így utoljára, mindenki szépen betölti a kis maga életkorát, és sem rejtem véka alá, hogy augusztus 6-án 50 leszek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és egyáltalán nem zavar a dolog, sőt, rettentően büszke vagyok rá. És,
1: igen, valahogy így jött át.
0: Igen, igen, igen, tehát ez szerintem egy tök jó dolog, vagány. Tehát én azt érzem, hogy ez egy abszolút, vagány dolog férfiként ezt a dolgot megélni, pláne ilyen szempontból és ilyen kontextusban, hogy az embernek hála Istennek ilyen színes munkapalettája van meg azt mondhatom, hogy tényleg otthon is a gyerekekkel rendben vagyunk, és tényleg a család is szuper. Úgyhogy nagyon várjuk ezt az arénát majd 27-én hétvégén, és a srácokkal ezerrel készülünk. Természetesen ez egy másik helyszín, egy sokkal nagyobb helyszín, izgulunk is, meg hát azért ennek lesz egy lelki vonzata az, hogy most tényleg így örökre ezt a dolgot letesszük.
1: Ja, hogy most akkor tényleg ez a...
0: Ez lesz a vége, igen. Aha. Bár de a Mészáros Árpi poénkodott, hogy majd ilyen járókerettel 70 évesen vagy 80 évesen visszatérünk, aha, de hát persze legyen így, éljük meg és éljük meg együtt, de most úgy néz ki, hogy a fiúkkal ez tényleg így a záró koncerte.
1: De az egyértelmű volt, hogy lesz ebből aréna is?
0: Nem. Ezt képzeld el, úgy történt, hogy annyira nagy sikere volt a Dupla Erkel színházas koncertünknek, meg az követő 8 sportcsarnokos koncertnek, hogy egyszer csak a nézők és a kedves rajongók, akik szeretik ezt az előadást, meg minket, azok így követelték, hogy legyen még, és akkor a Kerény Miklós Mátinak volt egy ötlete, hogy ebbe ráncsunk be egy szolnoki szimfonikus zenekart, a Bojkiék lesznek a kórus, tehát Balbaliék, nem akárkik, azért nagyon komoly áthangszerelések készülnek, és hát élő nagy zenekar és mi a fiúk, tehát ez egy tényleg egy ilyen különleges zenei élmény is lesz egyben. Jó lesz szerintem a színpadkép, a látvány, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, tökre izgulunk a fiúkkal, mert azért ez mindig az oltári srácok egy nagy kihívás, azért 20 évvel ezelőtt mi erre próbáltunk közel 4 hónapot. Tényleg. Tele van táncokkal, minden egyes szám nagyon, nagyon nehéz, rengeteg próza van benne, komoly szólamokat, tehát hogy abszolút egy ilyen Backstreet Boys, NSYNC típusú dolog, igen, tehát mindenkinek nagyon észnél kell lenni. Tehát nehéz az anyag, úgyhogy most ezt megpróbáljuk egy hét próbával gyorsan földobálni, miközben nekem is számos dolgom van, meg hát ugye a Dolhai Attila igazgató lett Székesfehérváron, tehát el tudják képzelni a hallgatók, hogy mennyi dolga van. Tehát mindenkinek megvan a kis saját élete, a Mészáros Árpi is készül egy premierre a Magyar Színházba, tehát megpróbáljuk ezt a dolgot tényleg nagyon, nagyon szépen összerántani, és a lehető legjobb minőségben letolni.
1: Egyébként az a turné és az a két Erkel színház, az tényleg olyan volt,
0: brutális,
1: ami emlékezetes?
0: Andris brutális volt. Brutális.
1: De hogy számotokra?
0: Számunkra is. Tehát annyira mi összefonódtunk a fiúkkal a darab kapcsán akkor, és annyira nagy élmény volt, és annyira újszerű volt az a dolog akkor. Tehát nem volt még arra példa, hogy ilyen fiú zenekaros témájú, bármilyen féle színpadi történet született volna, és akkor ez egy nagy durranás volt.
1: Na jó, de ez az ős korszak.
0: Ez az ős korszak, és a mostani is. A mostani meg azért volt ugye ez a nosztalgia, meg az, hogy azok a nézők, akik esetleg még akkor fiatalabbak voltak, de nem voltak szülők, de most már van gyerekük, és a gyerekükkel jöttek el, szóval ezek óriási dolgok voltak, meg hát nagyon szerettek minket. Tehát, hát figyelj, az Erkel Színház az darabokra esett. Tehát ott a dupla előadás csurig, tehát minden jegyet eladtunk, és minden egyes szám után ilyen 31 perces, tényleg? Másodperc, egy perc, óriás tapsok, tehát egyszerűen nem tudtunk kijönni a teremből, mert hát az én nagy dalom után, az Epifani után, a második felvonásban konkrétan leállt az egész koncert egy 3 percet, tehát ott álltam egy végpuszba, a kollégáim sírtak, nyilván mindenkinek van benne, azt azért el kell mondani, és a nézők tudja, vagy a hallgatók tudják, hogy mindenkinek van a dala előtt, a fő dala előtt van egy pici visszatekintés, egy pici monológ, amit elmond az elmúlt, hát közel 20 évéről. Uh-huh. És azért az szívbe markoló.
1: Uh-huh. De az, hogy kivel mi történt?
0: Kivel mi történt? Például a Kerény Miklós Máté ugye elveszítette az anyukáját nem oly régen, és ő például az anyukája elvesztéséről beszélt, meg arról, hogy ugye mennyire bíztatta az anyukája annak idején, hogy csináljuk meg az oltári srácokat, és hogy megszülessen. Aha. Én például arról beszéltem, hogy az elmúlt 20-25 évben én honnan indultam, és hogy te pontosan tudod,
1: igen,
0: hogy honnan, hova jutott el az ember, és ez mennyire, mennyire fantasztikus dolog, és mennyire óriási dolog az, hogy, hogy van egy ilyen egy életpálya mögötted.
1: Abszolút, és honnan, hová történetek meg,
0: igen,
1: mindig iskola példák arra, hogy
0: hát remélem, hát én tudtam ezzel inspirálni abszolút, embereket, hogy teljes mértékben, teljesen független attól, hogy persze vannak hogy is mondjam, negatívumok, vagy egy kicsit az ember háttérből indul, de hogy az ember bízik a képességeiben, és hisz magában, és pozitív, és megy előre, és csak azzal kizárólag magával foglalkozik, akkor sok mindent el lehet érni.
1: Uh-huh. Mennyivel, ugye meglett férfi emberek vagytok mindannyian.
0: Így van.
1: Szóval mennyire volt ez, vagy lesz ez elegáns lezárás, akkor így kérdezem az uh-huh. arénában.
0: Én nagyon remélem.
1: Ugyanúgy tudtok?
0: Nézd,
1: vagy nem is kell nem, úgy táncolni?
0: Őszinte leszek, úgy kell táncolni, igen? Nagyon nehéz az anyag, igen, úgy kell táncolni. Természetesen mindannyian változtunk, mindannyian cipelünk plusz 5-6-8 kilót pluszban, meglett férfi emberek vagyunk alapvetően, tehát hogy is mondjam neked, optikailag persze az ember nem úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, de én azt érzem.
1: Közben nem is kell.
0: Hát közben nem is kell, mert az ember önazonos ebben a történetben, tehát nem azt akarjuk eljátszani, hogy 20 évesek vagyunk, hanem azt akarjuk ugye eljátszani, és inkább átadni a nézőknek egy utolsó olyan élményt, hogy itt van 5 fiú, aki nagyon szereti egymást, van egy élettörténete, van mögöttünk egy darab, ami minket összekovácsolt, és együtt is leszünk szerintem nagyon sokáig még így, de ebben a formában utoljára lehet minket így együtt látni.
1: Uh-huh. Na most ez, ami az arénában lesz, még egyszer a
0: Június 27-én este, okay, igen, az arénában.
1: Az mennyire támaszkodik az eredeti darabra?
0: Teljes mértékben.
1: Teljesen.
0: Teljes mértékben.
1: Csak ez újra lett szabva.
0: Újra lett szabva, picit olyan köntösbe, zenei köntösbe lett helyezve, ami talán egy picit újszerűbb tud lenni, de a darab az tükrözi azt, amit egyébként a nézők láthattak a tavalyi turnén, de azért vannak a bolykibaliék, azért van a szimfonikus zenekar, azért van egy csomó olyan gag, még pluszba betéve, hogy ez adjon az arénában ugye zenei élményt pluszba.
1: Igen,
0: még.
1: Igen, igen. Hát maibb, meg
0: egy picit maibb,
1: meg
0: igen.
1: Méltó.
0: Méltó, igen, tehát egy kicsit szintre van emelve ez a történet, és remélhetőleg tényleg a nézőknek ez egy különleges élmény lesz.
1: Azért idézzük fel egy picit még a múltat, kérlek, hogy akik nem látták ezt annak idején uh-huh. az operetben, ez mennyi szériát futott egyáltalán?
0: Ez a budapesti operett, szerintem ez úgy emlékszem 100 fölötti előadás volt. Ami, igen, tehát akkor ez nagy játszásnak számított, miközben

0: az ászereposztás?
1: Ez az ászereposztás, ez a mi eredeti Dolhai Attila, Keri Miklós, Máté, Szabó Dávid, Mészáros Árpád Zsolt és én. Tehát ez volt az eredeti, úgymond ászereposztás, és akkor mellette volt egy még egy szereposztás. Abban szintén voltak kollégák, akik operaszínházasok is voltak, és voltak benne külsősök is.
0: Ott nincs sértődés? Abból, hogy ők
1: dehogy is nem, szerintem nem. Meg hát az ugye nagyon sok év eltelt, tehát igazából most bocsánat, hogy ezt mondom, de ezt valahol velünk azonosították ezzel a szereposztással, és ezzel futottunk mi nagyon sokat. Ezért is tudtunk a tavalyi évben egyébként, hát ugye 2 Erkel színházat, meg 8 sportcsarnokot majdnem megtölteni. Tehát voltak nyilván teljesen telt házasok, voltak kevésbé olyan helyszínek, ahol 3-4 ház volt, de nagyon sokan eljöttek. Tehát azért ez egy óriási érzés volt, még pluszban látni, hogy ennyi év után még ennyire nagy az érdeklődés, és ennyire szeretnek minket.
0: Hát abszolút. Ugye, akik ismernek téged színészi, énekesi kvalitásaidban, pontosan tudják, hogy mire vagy képes, hogy miket tudsz kiénekelni, nem véletlenül leszel ott a Margit szigeten is a Queen.
1: Igen, köszönöm, hogy említed, igen, hát hétvégén ugye Queen koncert a Margit szigeten. Hát a budafoki Doknányi zenekarral, Guido Mancusi karmester vezényletével, ugye Szemenyei Jánossal, Baksa Andrissal hárman, és egy tényleg nagy szimfonikus zenekar, óriási kórus, egy crossover, és itt is a Queen dalok egy olyan köntösbe szólalnak meg, ami szerintem egy nem mindennapi élményt nyújt majd. Ugye szombat este remélem, hogy az idő kegyes lesz hozzánk, mert most azt látom, hogy azért hogy lesznek mostanában esők, úgyhogy mindenkit várunk a Margit-szigetre. Nagyon örülök, hogy Bán Teodóra meghívta ezt a koncertet. Egyébként tavaly a Tokai Fesztiválkatlanban mi már ebből csináltunk egy verziót, nagyon szerették a nézők. Hát a Queen örökérvényű, tudod, hát ezzel nem lehet túllépni, tehát a Queen az mindig létezni fog. Úgyhogy Freddie Mercury egy nagyon komoly tétel volt az
0: elmúlt. De hogy ezt a komoly tételt te ki tudod énekelni?
1: Legalábbis igyekszünk.
0: El tudod énekelni.
1: De azt mindig hangsúlyoznám, ugye, hogy emlékezünk vissza a Wembley koncertre, amikor George Michael odállt a Somebody to Love-val, és azért nem próbálta meg lekopírozni a Freddie Mercury-t, mert ez nem lehet. Ezt azt mondom, én ott voltam az Adam Lambertnél, amikor itt volt a Queen az arénában, és nyilván az Adam Lambert, arra nem tudok szavakat találni. Tehát az a csávó, az nem létezik. Tehát korlátlan hangi teljesítmény, hangi kapacitás, tehát az úgy énekelte a Who Wants to Live Forever-t, mint én a Boci-Boci Tarkát. Tehát az mondjuk egy eléggé letaglózó volt. De hát erre szoktam azt mondani, hogy nem véletlenül egy világsztár. Tehát ő tényleg egy olyan top A plusz-pluszos kategóriát képvisel, ami tényleg egy isteni adottság, ami után nem tudsz menni. Tehát, és én mindig ezt vallom, hogy én megpróbálkoztam az évek során ugye Freddie-t énekelni, meg ugye a Csináljuk a Fesztivált is, megnyertem a Who Wants to Live Forever-rel, tehát elég jól eltoltam a dalt, de soha nem próbáltam meg Freddie lenni, mert az egy tévút, az egy zsákutca. Egyszerűen nem tudsz. Tehát ő egy fantasztikus zeneszerző, egy elképesztő karakter, személyiség, mögöttes tartalom, egy akkora ember, hogy azt Michael Jackson 2. Ja, tehát tehát ezekben nem lehet, és most ugye megpróbáljuk ezt majd egy olyan önazonos köntösbe helyezni ezeket a dalokat, ami remélem sikerülni fog, és egy jó zenei élményt tudunk
0: adni. Biztos vagyok benne. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, Serbán Attilának még inkább örülök, mert ritkán tudunk beszélgetni, de akkor mindig mélyre megyünk, meg szakmázni is tudunk ilyenkor.
1: Azért. Mindenről tudunk, azért veled, jó, veled mindenről
0: köszönöm,
1: tudunk.
0: Köszönöm, azért jó, hogy itt vagy. Egy icipicit térjünk vissza, szakmailag kérdezem, hogy te anno ezeket a fiú zenekarokat követted, szeretted egyáltalán?
1: Hogyne, persze.
0: Tehát te egy Backstreet Boys-t...
1: Nem azt mondom, hogy napi szinten hallgattam őket, de tisztában voltam a dalokkal. Inkább én azt mondom, hogy Boys to Men. Tehát aha, nekem jó, az a világ. Igen, okay, tehát ez kicsit okay. az a Rhythm az Blues, R&B, az album, meg egy csomó minden más. Tehát én nagyon sok ilyen típusú zenét hallgattam, és hát bocsánat, hogy ezt kimerem mondani, de én azért is vagyok egy picit sokszínűbb ilyen szempontból, tehát eltérek a tipikus musical vagy a színházi énekléstől, mert én ilyen zenéken szocializálódtam. Uh-huh. Tehát nekem becsípődött, nem tudom, ki 10 évesen a Stevie Wonder, aztán becsípődött az Aretha Franklin, utána becsípődött Máté Péter, becsípődött nem tudom kicsoda a Queen, aztán Metallicát hallgattam, tehát én mindenevő voltam. Aztán
0: 10 évesen egy Stevie Wonder becsípődés, az
1: igen, tehát
0: minőségi.
1: Nagyon érdekelt, nagyon vonzott a zene, és emlékszem a kis szobámba, a szüleimnek ezeket végig kellett hallgatni, amíg én a Superstition-t, meg a nem tudom, tényleg a Who Wants to Live Forever-t, meg a Show Must Go-t üvöltöttem otthon, ameddig csak bírtam. Lerekedtem nem tudom hányszor. Nyilván egy ilyen kisgyerek az nincs felkészülve arra, ugye anatómiai, hogy ezeket a nagyon szélsőséges magas énekléseket bírja, de én megpróbálkoztam ez, és nagyon érdekes.

0: érdekelt ez a zenei világ. Úgyhogy abszolút a kérdésedre válaszolva, képben voltam a Backstreet Boys-a, meg az NSYNC-el is.
1: Na, képzeld el, mert itt a rádióban tudják, hogy én nagy Backstreet, ha nem is fenn vagyok, de követem őket, és például most már lassan több, mint egy éve történelmet írnak egyébként Las Vegasban.
0: Tényleg? Ja, a show-val.
1: Igen.
0: Aha, a show-val kapcsolatban, igen.
1: De olyan show, ugye, ami a világ legnagyobb szórakoztat, a Gömbben vannak, érted? És ahova fiú zenekar az életben nem fog bejutni.
0: Nem.
1: Rajtuk kívül 5 előadást terveztek, már talán az 50-nél járnak egy év alatt.
0: Igen, ez olyan, mint a Celine Dion, emlékszel, amikor Las Vegasban neki volt egy ilyen hosszú nagy show koncertsorozata, az is telt házal, nem lehetett jegyet kapni.
1: Na, de ezt csak azért mondom, hogy gondoltad volna, vagy a hallgatók, hogy egy fiú zenekar. 33 év után, 33 éve van állítólag Backstreet Boys. Sőt, hát ha visszaszámolunk, meg visszanézünk, akkor is a dalok a mai napig szólnak, és akkor most megint az oltári srácokra próbáljuk visszamenni. Nekem egyébként a Backstreetnél mindig az volt a legszimpatikusabb, hogy ezek öten emberként is egy komoly egységet képviseltek. Egyrészt testvéreknek hívják magukat. Az, hogy minden túléltek, az összes létező botrány, balhét, mindenkinek megvolt a maga őrülete, de itt vannak.
0: Igen.
1: És a mai napig a legsikeresebb fiú zenekar, de érted, amikor azt mondjuk, hogy a legendás Hungária, az mekkora nagy dolog volt itt a magyar popzenében, igen, 2,5 évig tartott. Uh-huh. Nem bírták tovább egymással.
0: Igen.
1: És ezért nagy dolog az, hogy ti akár az oltári srácokkal vissza tudtok jönni időről időre.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez a fajta szövetség, az megmarad bennetek. De ebben a szakmában, vagy közöttetek, de ebben a szakmában mennyire időtállók ezek a szövetségek? Úgy általában, mit tapasztalsz?
0: Én azt látom, hogy nagyon ritka. Szerintem
1: ráadásul 6 fiú.
0: Emberi kapcsolatokban is.
1: 6 fiú, férfi, bocs, hát most már meg lehet férfiak vagytok.
0: Igen.
1: És nem volt soha féltékenység köztetek?
0: Nem. Az igazság, hogy tényleg nem. Tehát őszintén mondom, hogy nem, mert valamiért mindenkinek megvan a saját pályaíve, mindenkinek megvan a saját uta, megvannak a saját sikerei, és valahogy mi tényleg őszintén büszkék vagyunk egymásra. Tavaly is ott álltunk, mindenki mondta a monológiát, és 5-ször sírtunk. Tehát volt 5 monológ, és minden monológ után sírtunk. Szabó Dávid is ugye ő elment Amerikába, kint él, Los Angelesben próbálgatja magát, saját dalokat ír, stb. De ő is elköltözött lényegében itthonról, és nagyon hiányzik a szakmából, és alig várjuk, hogy találkozzunk és megöleljük egymást. Tehát mi tényleg őszintén ez, amit mondtál, ez a típusú szövetség, mert valószínűleg a Backstreet Boys-nál is él, emiatt tud működni ez a dolog. Mert igazából nem zavarjuk mi egymást. Kicsike ország, kicsike szakma, de nem arról szól, hogy mi ott könyököljünk és letaszítsuk egymást a trónról, mert nincs honnan letaszítani. Mindig szoktam mondani, kicsit csúnya hasonló, de ez egy pocsoly, amiben mi ott páran állunk. Tehát azért nem szabad ezt összekeverni. Az nyilván a külföldi dolgok, azok nagy terek, azok nagy platformok, de azért Magyarország egy picike hely. Tehát itt szerintem az első lépés az, hogy ember maradsz, és örülsz a másiknak. Örülsz a másiknak, és kész, mert azzal csak te leszel több. Az, hogy másiknak keresztbe teszel, vagy irigykedsz, vagy nem tudom micsoda, hát és annyira büszke vagyok az Attilára, hogy igazgató lett. Hát ki gondolta volna ezt Nyíregyházán 99-ben? Ez egy tök jó dolog, és büszke vagyok rá, hogy ott van.
1: És beszélgettek, és ugyanúgy mély
0: dolgok. Abszolút, hát most is játszottunk Monte Cristo-t az operettszínházban, és rohanunk egymással szembe a folyosón, és megöleljük egymást. Mert örülök neki.
1: És mennyi maradt például benne a régi koliszoba társból?
0: Szerintem ugyanaz. Tényleg? Ugyanaz. Azért, mert ő is egy szabolcsi fiú.
1: Igen.
0: Igen, és valahogy, nem tudom, mi valahogy nem felejtettük el, hogy honnan jöttünk.
1: Aha.
0: És ennyire.
1: Na majd, ha itt lesz, megkérdezem
0: jó,
1: rólad
0: mindenképpen.
1: Is.
0: Jó.
1: Mit mond erre?
0: Nagyon szeretem.
1: Benned megmaradt a régi
0: kisfiú, aki a Beregszázból? Szerintem igen. Nem is tudok másképp, tehát nem vagyok hajlandó megjátszani magam semmilyen tekintetben, hanem egyszerűen csak jól érezni magam, dolgozni, adni az embereknek, ez a munkám, ez a hivatásom, és leginkább annyit kívánni magamnak, hogy jó sokáig egészséges legyek, és ezt tudjam sokáig csinálni.
1: Azt én is kívánom neked.
0: Igen.
1: No, mondtál egy nagyon fontos hát hívó szót, ezt a hangot, hogy ott voltam az Edem Lemberten, és azt mondod, hogy úgy énekelte ki ezeket a hatalmas nagyívű dalokat, mint a Boci-Boci Tarkát.
0: Igen.
1: Na de téged is egyébként pont, hogy a hangi kvalitásokról ismernek, aki ki tud énekelni dalokat, és én erről szoktam beszélgetni itt estéről estére művész emberek, hogy árulják már el, hogy ez hogy van. De azt hiszem legutóbb Szulák Andrea ült itt, és vele beszélgettem erről, mert mondja, hogy pont ő is a Margit szigeten, hogy majd egy nagyívű dallal jön be. De mondom, az első percben? Azt mondja, igen. Tehát mondom, az hogy van? Tehát hogy képzeljük el, hogy ti tudtok nagyívűen énekelni, de az kell edzenetek, vagy tényleg úgy van, ami nekünk a boci-boci tarka, az nektek egy nagy ívű dal?
0: Hát nézd, ez ugye picit megpróbálok nem szakmai lenni, de ugye mindenkinek de megvan a
1: most
0: saját...
1: Most egy olyan ember kérdezek, aki operát is énekel.
0: Igen. Figyelj, ez egy állandó kihívás, és ez egy állandó lekövetése a te fizimiskádnak, az életkorodnak, az éppen aktuális lelkiállapotodnak, tehát nagyon nehéz. Az éneklés az szerintem egy nagyon őszinte dolog alapvetően, és ha nem vagy jó paszban magaddal, nem fognak menni a dolgok, tehát jó paszban kell lenni lelkileg is elsősorban, plusz egészségileg. Nézd, ezek a, csak visszatérve, ha már a szélsőségek, akkor a Queen dalok azok tényleg nagyon nehezek. Tehát nem mondom azt, hogy 20 évesen vagy 25 évesen nem ment könnyebben, sokkal könnyebben ment, tehát be se kellett hozzá énekelnem, nem kellett hozzá gyakorolnom, bementem és szólt. Azért, mert nekem ez a hang lágén van, ilyen a torkom, ide születtem, ezt kaptam a Jóistentől, és ez az ott szól. Na most az már más kérdés, hogy 25 év után, közel 30 év után te ugyanúgy megpróbálod azt a dalt elénekelni, úgyhogy megváltoztál, van rajtad, nem tudom, plusz, nem tudom, x kiló, tehát megférfiasodtál, és ugye ez egy anatómia, tehát változik a hangszálad is. Tehát minden változik. Van olyan énekes, akinek, mit tudom én, 20 év után egy kvintel lejjebb, 3-4-5 hanggal lejjebb szól a torka. De ez teljesen normális. Ott van a probléma, amikor valaki ezt nem ismeri föl és nem követi le, és már valamire nem tudja azt mondani, hogy figyelj, én ezt már nem vállalom. Vagy esetleg azt mondja, hogy én ezt letranszponálom magamnak, de ugyanazzal a művészi értékkel és ugyanazzal az elánnal, ugyanazzal a minőséggel megcsinálom ugyanazt a dalt. Hát ezért nem énekelte úgy egyébként a Somebody to Love című dalt a Wembley-be George Michael, mint ahogy énekelte Freddie, mert ő nem az a hangtónus volt. Uh-huh. Itt ehhez kell egy szakmai intelligencia, hogy ezt lekövesd. És ugye ez a nehéz ebben a szakmában, amikor az ember belüvi magát egy polcra, elkönyvelik azt, hogy a Serbán Attila fönt kukorékol, nem tudom, 25 éve, és még 30 év után is elvárják tőle ugyanazt. El lehet, csak az a kérdés, hogy ott te vagy-e olyan lelki, pszichés, fizikai állapotban mindennel kapcsolatban, hogy azt abban a minőségben ugyanúgy le tudod hozni. Ez itt a kérdés. És ez mindig egy önkontroll, ez mindig egy külsős, hogy is mondjam neked, én hát szeretem nagyon...
1: Ez fegyelem.
0: Fegyelem, ez full fegyelem. Ez full kockaság. Én ezért állok a szakmához úgy, mint egy kocka, mert nekem ez így működik. Uh-huh. Ha elkezdem tépni magam, elmegyek bulizni, nem alszom, most nem akarom sorolni, mit csinálok még mellette, uh-huh. akkor valószínűleg nem ilyen állapotban lennék most. Tehát ez egy nagyon komoly, tudatos, hogy is mondjam neked, életforma.
1: Hát és ahhoz, hogy ezt felfogtad?
0: Hát ezt figyelj, nem tudod másképp csinálni.
1: Na de ez kell a családi életharmóniája is?
0: Egyrészt igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, másrészt pedig neked kell, hogy legyen egy belső önkontrollod, hogyha te olyan színvonalon akarsz teljesíteni, és te Kecskeméten a Katona József Színházban el akarsz énekelni egy bánkbánt, akkor neked ezeket a játékszobaikat be kell tartani, különben nem fog menni. Uh-huh. Legalábbis én nem tudom ezt megcsinálni.
1: És kell még külön edzened is a hangoddal? Vagy maga az edzés az a millió fellépés meg próba?
0: Hát az nyilván ad egy alap pillért ennek a dolognak, a következő az a pihenés, az alvás. Rendkívül egyre többet számít az, hogy ma például tudtam 10-ig aludni. Ez egy, nem aludtam 10-ig, nem tudom, több hónapja. Nekem ugye a gyerekekkel is kelek, ugye szeretem ugye kivenni a részem, elvinni a kicsit bölcsödébe.
1: Már mennyi idősek, ezt mondjuk már el.
0: Ja, igen, a kicsi ő 2,5,
1: igen.
0: Odett, a Hanka, a nagyobbik, ő pedig 9 lett május 5-én.
1: Na, tehát szívből gratulálok.
0: Köszönöm szépen, ő most lesz második osztály, ugye most lesz mindjárt második osztálynak vége, úgyhogy harmadikos lesz majd szeptembertől. Szóval így szeretek a gyereke érte menni, elvinni őt edzésre, főzni nekik valamit, este még együtt vagy.
1: Akkor még ez is van.
0: Igen. Okay. Hát hogy ne? Hát mi értelme van ennek az egésznek? Hát miért csinálom?
1: Oké, okay. Tisztában.
0: Tehát most is például nagyon büszke leszek magamra egyébként, mert úgy néz ki, hogy most bocsánat, hogy bekeverek egy másik produkciót, de újra indítjuk a Szécsi Pál koncertünket a srácokkal, és ami ugye volt az arénában 3 évvel ezelőtt, a Szécsi Pál emlékkoncert, és most lesz 3 állomásunk nyáron, és egy koncert keverbe abba csak, hogy nekem legyen 1 hónapos szünetem. Tehát 1 hónapig nem csinálok semmit.
1: Na, ilyen létezik?
0: Ilyet, ezt tavaly is meg tudtam csinálni.
1: Aha, de jó.
0: Akkor voltunk Amalfi parton, meg kettesbe is a feleségemmel tudtunk 1 hetet Olaszországban még pluszban, és most is ugye ezt tervezem, hogy a gyerekekkel leszünk 1 hónapot.
1: Na, hát akkor sok ilyen örömteli, meg élményteli pillanatot.
0: Nagyon köszönöm.
1: Tényleg igazad van, ezért érdemes, de még nem köszönök el teljesen, még pár percünk van, és akkor azt kihasználom.
0: Jó.
1: Szóval Szécsi Pál.
0: Szécsi Pál, igen.
1: Ott milyen dalokat énekelsz Szécsitől? A Szécsi dalok nehezek?
0: Hát nekem hangfajban nem. Ott a megformálása, ugye a Szécsi Pál ugye...
1: Na de voltak szinte, neki is ilyen nagy ívű dalai.
0: Nagy ívű, például éneklem nem annyira volt ismert.
1: Himnuszanyárhoz, meg ezek.
0: Himnuszanyárhoz az is az enyém. A Boldogság című dal is az enyém, amit rettentően megszerettem. Az Én édes Katinkám az enyém. Meg vannak még sok-sok közös dal, úgyhogy Pál Dénessel, Nagy Sándorral és Miller Zoltánnal visszatérünk. És hát 10-én, július 10-én vagyunk a Tokaji Fesztivál Katlonban, aztán augusztus 1-én vagyunk Egerben, az Egri Várban, és utána, úristen, hol vagyunk még, meg vagyunk a Mézesvölgyi nyár keretein belül is. Szóval nagy szeretettel várunk mindenkit, minden információ megtalálható a neten, úgyhogy ezt is felélesztjük, és most tervezünk, ugye majd most alakulnak az időpontok egy ilyen sportcsarnokos turnét vidékre, mert én azt gondolom, hogy a Szécsi Pál dalai megérdemlik azt, hogy a vidéki nézők is hallják.
1: Na, őket. Elhiszed, hogy van Szécsi Pál eredeti autogramon?
0: Nem.
1: 72.
0: Hát figyelj, az...
1: És úgyhogy 79-ben születtem, és akkor már rég nem ért.
0: Ez honnan sikerült beszerezni?
1: A testvérétől kaptam.
0: A testvérétől.
1: Képzeld el, hogy amikor a Cserháti Zsuzsa életéről szóló könyv készült, akkor meg kellett, hogy keressem a testvérét. Hát hiszen a Szécsi fedezte fel a Cserhátit egy étteremben. És annyira megszeretett a Szécsi Kati, hogy hozott nekem borítékba egy eredeti autogramkártyát, egy zöld filccel aláírt. Majd át fogom neked küldeni.
0: Nagyon jó.
1: És a hátára odaírt pár sort, hogy neki fontos volt a kettőnk találkozása.
0: Komoly gesztus azért.
1: Igen, úgyhogy...
0: Megtisztelő.
1: Úgyhogy Szécsi Pál.
0: Tök jó.
1: Autogrammal.
0: Tök jó. Igen, igen.
1: Ja, jövök, megyek, de én szeretem a Szécsi dalokat egyébként is.
0: Én is nagyon megszerettem, és nagyon sok egyébként kiesett az én látókörömből, tehát a legnagyobbakat nyilván az ember ismerte, tisztában voltam vele, de ez a például a Boldogság című dal, vagy a Himnusz a nyárhoz, ez elképesztő. Igen. Elképesztő.
1: Jó, aztán az élet egy sorstragédia, de
0: sorstragédia.
1: És pont azért jó, igen, hogy veled lehet ilyenekről, és most a hallgatók is hallják, hogy tényleg egy fegyelmezett, tudatos ember, aki felfogta, hogy akkor marad a hangja ilyen, hogyha vigyázz rá.
0: Igen,
1: mert a művészekre minden jellemző csak ezne.
0: Igen, azért nekem is vannak estéim a barátaimmal, tehát hogy ezt azért a hallgatók ne gondolják azt, hogy én nem szoktam megtépni magam, mert én vannak ilyen helyzet, nekem is ki kell kapcsolódnom, vagy ugye le kell eresztenem, és vannak ilyen esteink a barátaimmal, úgyhogy de igen, ez a polc, ez mindig van, tudod. Serben Attila, ezt gondoljuk róla, nagyon jól énekel, magasan énekel, meddig? És ehhez az kell, hogy az ember tudatosan tényleg nagyon tisztállása önmagát, lekövesse önmagát, és betartsa a játékszabályokat, és akkor működni fog.
1: Sokat tanultunk ma is tőled.
0: Jaj,
1: köszönöm, nem. Hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Lesz sok hely most, meg helyszín, ahol találkozni tudunk veled. Úgyhogy kövessék, az oldaladon minden ott van?
0: Igen, igyekszem, persze, mindent időben felrakni, tájékoztatni, és természetesen, ha beírják ezeket a hívószavakat, hogy akár Oltári Srácok Aréna, vagy akár Queen Koncert Margit Sziget, vagy Szécsi Pál, vagy Evita, majd szeptemberben Madás Színház, mindent megtalálnak.
1: Oké, okay, Serben Attilát szeressék, kövessék, azt a sok energiát, ami beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel.
0: Köszönöm.
1: Viszont az a legtöbb, amit adhatnak. Sok csillogó szempárt neked.
0: Köszönöm, köszönöm, Andis. Köszönöm.
1: Ugyanígy fog csillogni, örültem neked. Serben Attilával beszélgetem, és Attilától elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Serbán Attilának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Benyújtotta a Tisza párt a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Átadták az év kerékpárútja díjat a Rákospatak menti Bringa útnak. Ingyenes strandbelépőt kapnak a végzősök a római strandfürdőbe Óbudán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza párt képviselői benyújtották a közmédia szabályozásának átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A parlament honlapján megjelent 54 oldalas tervezet célja a közmédia intézményrendszerének átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tétele, valamint a politikai befolyás csökkentése. A benyújtók szerint a közszolgálati média 2010 után nem látta el megfelelően feladatait, és a közszolgálati közalapítvány, valamint a média tanács sem lépett fel a visszásság. Ellen. A javaslat indoklása felidézi, az EBSZ, a Velencei Bizottság és az Európai Bizottság több alkalommal kifogásolta a magyar média szabályozás hiányosságait, különösen a média tanács összetételét és a választási időszakokban tapasztalt egyenlőtlenségeket. A módosítás a média törvény sarkalatos részeit is érintené. Módosítások terén a külügyminisztérium átvilágítása, ezért jelentősen szigorítják az igénylési szabályokat, közölte Velkei György László közigazgatási államtitkár. A vizsgálat adatai szerint külföldi állampolgárok százai szereztek úgy magyar állampolgárságot, hogy semmilyen valós magyarországi kötődéssel nem rendelkeztek, és több esetben felmerült a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Az államtitkár tájékoztatása szerint a vizsgálatok és az adatfeldolgozás tovább folytatódik, és a külügyminisztérium hamarosan újabb részleteket tesz közzé a folyamatban lévő ügyekről. A vasútnak ismét a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV feladata pedig ennek támogatása, hangsúlyozta Hegyi Zsolt vezérigazgató a Magyar Vasúti Szemészállítás 180. évfordulóján tartott budapesti sajtóeseményen. A jubileum alkalmából a MÁV bélyek sorozatot bocsát ki, országos programokat szervez és ünnepi vonatokat indít. Bemutatták a vasút 180 éves múltját idéző egyedi festésű Vectron mozdonyt is, a szerelvény a MÁV flottáját legkorszerűbb járműve. Péntektől közlekedik a Budapest és Keszthely közötti vonalon, 5 éves bérleti szerződéssel került a vasúttársasághoz. Átadták az év kerékpárútja díjat, melyet idén a Rákospatak menti Bringa út és a Zalavár megyei Szent Péter földe környerte az Aktív Magyarország program idei szavazásán. Az átadón Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, a kerékpározásnak a hétköznapi élet részévé kell válnia, a Rákospatak menti út pedig egyszerre szolgálja a közlekedést és a rekreációt. A 17. kerület polgármestere Horváth Tamás kiemelte, a díj a kerékpáros közösség visszajelzése is, a hosszú távú cél pedig az, hogy a patakmenti útvonal Gödöllőtől a Dunáig teljes hosszában kiépüljön. A most díjazott szakasz a teljes útvonal közepe, de hiányzik még a városi bevezető és a Budapestet elhagyó szakasz is. Május 15-e óta érhetők el a 3. kerületi végzős diákok számára az Óbuda Békásmegyer önkormányzat útravaló programjának kedvezményei, amelyeket immár 3. éve az applikáción keresztül lehet igénybe venni. Az elmúlt hetekben gasztronómiai ajánlatok, mozi és koncertjegyek szerepeltek a kínálatban, június 15-től pedig új lehetőség érkezik. A diákok egyszeri ingyenes belépést kapnak a római strandfürdőbe. A kedvezmény hétköznapokon vehető igénybe és csak helyszíni vásárlásnál érvényes. A strand nyitvatartását az időjárás befolyásolhatja, ezért indulás előtt ajánlott ellenőrizni, hogy az adott napon elérhető a kedvezmény. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM.

0: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Közzétette Vitézi Dávid miniszter a Mohácsi Dunahídról szóló tanulmányokat, ismét várja a vendégeket a felújított hullámmedence a Palatinuson. Idén megválasztják az év beach food palacsintáját is a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nyilvánosságra hozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Mohácsi híd beruházása előtt, valamint a projekt idei 76 milliárd forintos bővítését megelőzően készült megvalósíthatósági és forgalmi tanulmányokat. A kormány.hu oldalon megtalálható dokumentumokból kiderül, hogy sem a híd kétszer kétsávos megvalósítása, sem a környező utak idei kétszer kétsávos bővítése nem indokolt. Az nem volt közlekedés politikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A tárcavezetőnek augusztus 31-ig kell javaslatot tennie a műszaki és pénzügyi szempontból racionális költségcsökkentésre, akár a kétszer egysávos kialakítás lehetőségét is megvizsgálva. Lezárult a 2025-2026-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetőek a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozása után teszik majd közzé. Kőrisvész pusztít a 11. kerület erdeiben, ezért július közepétől fakivágások kezdődnek, közölte az önkormányzat. Ritling István, a Pilisi Park Erdő ZRT erdészet vezetője szerint a fertőzött kőrisek spontán kidőlése komoly baleset veszélyt jelent, ezért a beteg fákat el kell távolítani. A munkálatok a költési időszak után indulnak, ekkor ideiglenes lezárásokra is számítani kell a környéken. A szakember ugyanakkor igyekezett mindenkit megnyugtatni, az erdő nem fog kipusztulni, mivel vegyes a vegetáció. A kőrisvész Magyarországon 2023 óta okoz súlyos károkat. A gomba a hajtásokon keresztül jut be a fába, gyors pusztulást okoz, és jelenleg nincs ellene hatékony védekezés. A kőrisvész idén már a normafát is elérte, a 12. kerületben márciusban több fa kivágása volt indokolt. Hamarosan beköszönt a vakáció, ezzel hivatalosan is elindul a strandidény. A fővárosi fürdők műszakilag és programokkal is készen állnak a nyárra. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT legendás helyszínnel és ikonikus elemmel indítja a szezont. Felújították a Palatinus fürdő hullámmedencéjét, működtető csaknem 100 éves hullámgépet. A próbaüzem sikeres volt, így a Pala hullámmedencéje újra működik. A társaság csak nyáron működő strandjai hagyományosan június közepén nyitnak. A római strandfürdő várhatóan június 14-én, a pünkösfürdői strand a vakáció első napjától, vagyis június 20-ától. Ezen a napon rendezik meg a szezonnyitó strandpartit is Csillaghegyen. Idén 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Az üdülő régió borászaiból, vendéglátósaiból, cukrászaiból álló szervezet szerint az év beach food palacsintája díj meghirdetésének célja a térség minőségi, kreatív és egészségesen korszerű palacsinta kínálatának erősítése. Idén is külön lehet indulni strandbisztró is a strandbüfé kategóriában. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Azok az ételek esélyesek a győzelemre, amelyeket bármelyik strandbüfében vagy tóparti bisztróban el lehet készíteni. Nevezni július 15-ig lehet, eredményhirdetés augusztus 6-án lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Yeah!
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 11-én szombaton este 20 órától az Én Szívem Játszik címmel érkezik Lábas Viki összművészeti estje. Egy generáció dilemmája a színpadon ritmusból és szenvedélyből szőve. Lábas Viki énekes dalszerző 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal. Az elmúlt 11 évben zenekarral járta az országot, lételeme a művészi önkifejezés. A jelenben él és szeret olyan pillanatokat teremteni, amelyek felszabadítják az őt körülvevők érzéseit. Ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y-generáció világába pillanthatunk. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmáit boncolgatja. A zene, a tánc és a szavak ereje együttesen rajzolja ki a nőiség különböző arcait. A múltból a jövő felé utazva ezekre a kérdésekre keressük a választ, hogyan befolyásolja a gyermekkorunk a felnőtt életünket. Lemosható ez a bizonyos generációs por? Milyen kapaszkodóink lehetnek a hétköznapokban? Hogyan lehet megtalálni és meghúzni a saját határainkat? Az előadással az apró, hétköznapi pillanatokat szeretnénk megragadni, mondja Lábas Viki, amelyekért érdemes minden reggel újrakezdeni és tiszta lappal a jövőről álmodni. Az előadás hossza egyébként 75 perc, szünet nélkül, és Viki énekel, táncol ebben a produkcióban, amely beszélget természetesen a közönséggel a maga sajátos módján. Az Én Szívem Játszik. Azt gondolom, hogy maga a cím is nagyon beszédes. A táncművészek között ott van Baumgartner Krisztina, Buncsuk Vera, Kis Eszter, Kovács Enikő és Nagy Csaba Mátyás. Ne felejtjék, tehát július 11-én szombaton este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon érkezik Lábas Viki, hogy egy összművészeti estel tegye feledhetetlenné a nyár közepét.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Benyújtotta a Tisza párt a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Átadták az év kerékpárútja díjat a Rákospatak menti Bringa útnak. Ingyenes strandbelépőt kapnak a végzősök a római strandfürdőbe Óbudán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza párt képviselői benyújtották a közmédia szabályozásának átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A parlament honlapján megjelent 54 oldalas tervezet célja a közmédia intézményrendszerének átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tétele, valamint a politikai befolyás csökkentése. A benyújtók szerint a közszolgálati média 2010 után nem látta el megfelelően feladatait, és a közszolgálati közalapítvány, valamint a média tanács sem lépett fel a visszásságok ellen. A javaslat indoklása felidézi, az EBSZ, a Velencei Bizottság és az Európai Bizottság több alkalommal kifogásolta a magyar média szabályozás hiányosságait, különösen a média tanács összetételét és a választási időszakokban tapasztalt egyenlőtlenségeket. A módosítás a média törvény sarkalatos részeit is érinteni. Rendszer szintű visszaéléseket tárt fel a diplomata útlevelek kiadása és a nemzetgazdasági érdekből végzett honosítások terén a külügyminisztérium átvilágítása, ezért jelentősen szigorítják az igénylési szabályokat, közölte Velkei György László közigazgatási államtitkár. A vizsgálat adatai szerint külföldi állampolgárok százai szereztek úgy magyar állampolgárságot, hogy semmilyen valós magyarországi kötődéssel nem rendelkeztek, és több esetben felmerült a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Az államtitkár tájékoztatása szerint a vizsgálatok és az adatfeldolgozás tovább folytatódik, és a külügyminisztérium hamarosan újabb részleteket tesz közzé a folyamatban lévő ügyekről. A vasútnak ismét a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV feladata pedig ennek támogatása, hangsúlyozta Hegyi Zsolt vezérigazgató a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján tartott budapesti sajtóeseményen. A jubileum alkalmából a MÁV bélyek sorozatot bocsát ki, országos programokat szervez és ünnepi vonatokat indít. Bemutatták a vasút 180 éves múltját idéző egyedi festésű Vectron mozdonyt is, a szerelvény a MÁV flottájának legkorszerűbb járműve. Péntektől közlekedik a Budapest és Keszthely közötti vonalon, 5 éves bérleti szerződéssel került a vasúttársasághoz. Átadták az év kerékpárútja díjat, melyet idén a Rákospatakmenti Bringa út és azzal a vármegyei Szentpéterfölde kör nyerte az Aktív Magyarország program idei szavazásán. Az átadón Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, a kerékpározásnak a hétköznapi élet részévé kell válnia, a Rákospatakmenti út pedig egyszerre szolgálja a közlekedést és a rekreációt. A 17. kerület polgármestere Horváth Tamás kiemelte, a díj a kerékpáros közösség visszajelzése is, a hosszú távú cél pedig az, hogy a Patakmenti útvonal Gödöllőtől a Dunáig teljes hosszában kiépüljön. A most díjazott szakasz a teljes útvonal közepe, de hiányzik még a városi bevezető és a Budapestet elhagyó szakasz is. Május 15-e óta érhetők el a 3. kerületi végzős diákok számára az Óbuda-Békásmegyer önkormányzat útravaló programjának kedvezményei, amelyeket immár 3. éve az applikáción keresztül lehet igénybe venni. Az elmúlt hetekben gasztronómiai ajánlatok, mozi és koncertjegyek szerepeltek a kínálatban, június 15-től pedig új lehetőség érkezik. A diákok egyszeri ingyenes belépést kapnak a római strandfürdőbe. A kedvezmény hétköznapokon vehető igénybe és csak helyszíni vásárlásnál érvényes. A strand nyitva tartását az időjárás befolyásolhatja, ezért indulás előtt ajánlott ellenőrizni, hogy az adott napon elérhető a kedvezmény. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két színházi előadás a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon lesz. Az első július 13-án hétfőn 19 órától Csengetett Milord. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-ben életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniségek, mint a ház urai, de ezt pontosan tudják a sorozatból. Kedves hallgatóink, Molnár Piroska játssza Lady Lavendert, ahogy ott van Gyabronka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sipos László Márk Lasbja és Ficere Béla is az előadásban. Orlai Tibor a producere egyébként, és Kocsis Gergely rendezte. Aztán július 16-án csütörtökön 18 órától jön a Piros Esernyő zenés mesejáték a Szentendrei Teátrum előadásában, de ott a Városmajorin természetesen. Pirkó, a kis cica, izgatottan várja a születésnapját. A torta mellé egy csodálatos piros esernyővel is megajándékozzák a szülei. Rögtön ki is próbálnám, sehol egy felhő, hétágra süt a nap. Azért biztos, ami biztos, mégis magával viszi a piros esernyőt. Hogy legalább megmutassa a barátainak, jól is teszi, mert hamarosan kiderül, mi mindenre jó egy ilyen szép esernyő. És mire a nap véget ér, új barátokra is szert tesz. Presser Gábor és Csetényi Anikó kalandokban bővelkedő zenés mesejátékát Lőkös Ildikó szellemes átdolgozásában 5 év fölötti gyerekeknek és szüleiknek szánják, igazi családi színház a Kolibri volt társulati tagjainak előadásában. A fülbe mászó dalok élő zenével csendülnek fel Darvas Bence hangszerelésében. Az előadás látványvilágát és a csodálatos bábokat Mihak Gábor tervezte, sok derűs pillanatot és váratlan fordulatot ígérő produkció rendezője pedig Vidovszky György volt, Pirkót Nyirkó Krisztina, Pumit pedig Nizsai Dániel játsza. Kedves hallgatóink, július 16 csütörtök, este 18 óra.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának megbízatását Tar Zoltán. Fontos frissítést kapott a Magyar Vasúti applikáció. Mármint egy 500 gyári gyerektábor telt be, gyorsan fogynak a szabad helyek. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Tar Zoltán a fenntartó képviselőjeként visszavonta dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán számolt be, ahol azt írta, hogy a minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Újabb fejlesztésekkel bővül a MÁV Plusz alkalmazás. A frissítés egyszerűbb nemzetközi jegyvásárlást és átláthatóbb utazás tervezést kínál, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés hosszabb folyamat lesz, de több új funkció már most elérhető, így az abban már minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra váltható jegy, amely belföldi forgalomban is használható, így például a Budapest-Bécs Railjetekre, Eurocitykre és a Budapest-Pozsony-Prága járatokra is. A forgalmi vonatok jegyei is bekerültek, ami a Szeged-Szabadka és a nyugat-magyarországi Euroregió járatok utasainak jelent könnyebbséget. Megújult a viszonylati jegyvásárlás és részletesebb utastájékoztatási funkciók is érkeztek. Augusztus végén országos választmányt tart a Kereszténydemokrata Néppárt Budapesten, derül ki a Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett levélből. A testület értékeli az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, valamint a párt jövőjét kijelölő memorandumot, amely július elejére készül el. A budapesti ülésen várhatóan elrendelik a tisztújítást, amelyet legkésőbb november végéig szeretnének lezárni, hogy a KDNP a megújulási folyamatra koncentrálhasson. Bár a nyári szünet csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már betelt, közölte a táborfigyelő. Közel 500 táborban már nincs szabad férőhely, ugyanakkor mintegy 900 turnus még elérhető, több helyen erősen korlátozott kapacitással. A legnépszerűbb programok főként a sport, az angol és a kalandtáborok már tavasszal beteltek, a későn foglalóknak sok helyen csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradtak. A családok 54%-a napközis, 46%-a ottalvos tábort választa a táborfigyelő adatai szerint. Egy egyhetes napközis tábor átlagosan 61 ezer, az ott alvós 102 ezer forintba kerül. A szervezők szerint a szabad helyek különösen júliusra gyorsan elfogyhatnak. Két évnyi tervezés és kivitelezés után teljesen megújult a békásmegyeri kabarutcai sportpálya és környezete. A 209 millió forintos önkormányzati beruházásban modern, biztonságos, többfunkciós szabadidőpark jött létre, új sportpályákkal, futókörrel, mászófallal és megújult zöld felületekkel. A létesítményt hétfőn adják át, és egész nap családi és sportprogramokkal készülnek a szervezők. Július 25-én éjfélig jelentkezhet